your slow in Santa Fe. Jag såg ta vin och tas. Allt kan då gott, hur gott barnsken. Bult anyul és busdi, csóró teknős meg csak lesett, és a teknője egy akmót fújt a szél. A tanulság, hogy drága a benzin, de megéri, mert az az igazság, hogy a V8-as az más. Nyáron a Balatonon,

igazság, hogy drága a benzin, de megéri. Az az igazság, hogy a V8-as az más.

csak egy pár táncol. Már csak a manus. Hová lett a nő? Boldog? Láhatné. Elment egy csávó, valakinek nem mustángja van. Már bocsánat a kifejezését. Hanem egy még drágább sportkocsi.

0: Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
1: Közcélokra lehet majd felajánlani a vagyonadó egy részét. Halálos tigris támadás volt egy angliai vadasparkban. Vasárnap újra kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyonrész pedig 1,5% lesz. A pénzügyminiszter közölte, az adóhatóság online kalkulátorokkal segíti majd a vagyonok értékének meghatározását. A kormány javaslatáról még tart a társadalmi egyeztetés. A gazdák megélhetéséhez szükséges vagyonelemek kivételét követeli a vagyonadó tervezetéből a KDNP. Latorcai Csaba, az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke szerint a javaslat alapján a termőföld, a mezőgazdasági gépek, az eszközök és az állatok értékét is beleszámítanák az adóköteles vagyonba. A politikus úgy véli, ez különösen súlyosan érinteni a gazdálkodókat. Hangsúlyozta, ha a tervezetet változatlan formában fogadják el, az szerinte a magyar gazdatársadalom tönkretételéhez vezethet. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjújában. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni, ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Lesújtó a fiatalok mentális állapota az IDEA intézet országos felmérése szerint. A 14 és 19 év közöttiek több mint harmada rendszeresen szorong, az iskola jelenti számukra a legnagyobb stresszforrás, derül ki a kutatásból, amelyet ma a mentális egészség világnapján hoztak nyilvánosságra. A vizsgált korosztály 41%-ának lelki állapota fokozott figyelmet igényelhet, több mint felük pedig valamilyen bántalmazást is elszenvedett az elmúlt évben. Sokan szégyenérzetből vagy bizalmatlanságból nem kérnek segítséget. Csak nem 75 tonna szemetet szedtek össze a Dunamedréből két hónap alatt a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársai. Az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd között szinte valamennyi dunaparti településnél és a fővárosi kerületeknél végeztek tisztítást. A folyóból egyebek mellett mintegy 900 gumiabroncsot és több mint 100 vashordót emeltek ki. Tigris támadásban halt meg egy férfi Anglia egyik vadasparkjában. A látogató a Dél-Yorkshire-i megyei állatkertben bement a tigriseknek elkerített részre, ahol az egyik vad halálosan megsebesítette. Úgy tudni, a tigris továbbra is társai között az elzárt részleg kifutóján van. Vasárnap fokozatosan megszűnik az eső és változóan felhős, napos idő várható. Egy-egy zápor még kialakulhat. A hajnali 9-13 fokról 16-21 fok közé melegszik a levegő.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

Jazzy.

Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Közcélokra lehet majd felajánlani a vagyonadó egy részét. Halálos tigris támadás volt egy angliai vadasparkban. Vasárnap újra kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyonrész pedig 1,5% lesz. A pénzügyminiszter közölte, az adóhatóság online kalkulátorokkal segíti majd a vagyonok értékének meghatározását. A kormány javaslatáról még tart a társadalmi egyeztetés. A gazdák megélhetéséhez szükséges vagyonelemek kivételét követeli a vagyonadó tervezetéből a KDNP. Latorcai Csaba, az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke szerint a javaslat alapján a termőföld, a mezőgazdasági gépek, az eszközök és az állatok értékét is beleszámítanák az adóköteles vagyonba. A politikus úgy véli, ez különösen súlyosan érinteni a gazdálkodókat. Hangsúlyozta, ha a tervezetet változatlan formában fogadják el, az szerinte a magyar gazdatársadalom tönkretételéhez vezethet. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjújában. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni. Ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Lesújtó a fiatalok mentális állapota az IDEA intézet országos felmérése szerint. A 14 és 19 év közöttiek több mint harmada rendszeresen szorong, az iskola jelenti számukra a legnagyobb stresszforrás, derül ki a kutatásból, amelyet ma a mentális egészség világnapján hoztak nyilvánosságra. A vizsgált korosztály 41%-ának lelki állapota fokozott figyelmet igényelhet, több mint felük pedig valamilyen bántalmazást is elszenvedett az elmúlt évben. Sokan szégyenérzetből vagy bizalmatlanságból nem kérnek segítséget. Csak nem 75 tonna szemetet szedtek össze a Dunamedréből két hónap alatt a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársai. Az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd között szinte valamennyi dunaparti településnél és a fővárosi kerületeknél végeztek tisztítást. A folyóból egyebek mellett mintegy 900 gumiabroncsot és több mint 100 vashordót emeltek ki. Tigris támadásban halt meg egy férfi Anglia egyik vadasparkjában. A látogató a Dél-Yorkshire-i megyei állatkertben bement a tigriseknek elkerített részre, ahol az egyik vad halálosan megsebesítette. Úgy tudni, a tigris továbbra is társai között az elzárt részleg kifutóján van. Vasárnap fokozatosan megszűnik az eső és változóan felhős, napos idő várható. Egy-egy zápor még kialakulhat. A hajnali 9-13 fokról 16-21 fok közé melegszik a levegő.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Közcélokra lehet majd felajánlani a vagyonadó egy részét. Halálos tigris támadás volt egy angliai vadasparkban. Vasárnap újra kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyonrész pedig 1,5% lesz. A pénzügyminiszter közölte, az adóhatóság online kalkulátorokkal segíti majd a vagyonok értékének meghatározását. A kormány javaslatáról még tart a társadalmi egyeztetés. A gazdák megélhetéséhez szükséges vagyonelemek kivételét követeli a vagyonadó tervezetéből a KDNP. Latorcai Csaba, az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke szerint a javaslat alapján a termőföld, a mezőgazdasági gépek, az eszközök és az állatok értékét is beleszámítanák az adóköteles vagyonba. A politikus úgy véli, ez különösen súlyosan érinteni a gazdálkodókat. Hangsúlyozta, ha a tervezetet változatlan formában fogadják el, az szerinte a magyar gazdatársadalom tönkretételéhez vezethet. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjújában. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni, ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Lesújtó a fiatalok mentális állapota az IDEA intézet országos felmérése szerint. A 14 és 19 év közöttiek több mint harmada rendszeresen szorong, az iskola jelenti számukra a legnagyobb stresszforrás, derül ki a kutatásból, amelyet ma a mentális egészség világnapján hoztak nyilvánosságra. A vizsgált korosztály 41%-ának lelki állapota fokozott figyelmet igényelhet, több mint felük pedig valamilyen bántalmazást is elszenvedett az elmúlt évben. Sokan szégyenérzetből vagy bizalmatlanságból nem kérnek segítséget. Csak nem 75 tonna szemetet szedtek össze a Dunamedréből két hónap alatt a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársai. Az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd között szinte valamennyi dunaparti településnél és a fővárosi kerületeknél végeztek tisztítást. A folyóból egyebek mellett mintegy 900 gumiabroncsot és több mint 100 vashordót emeltek ki. Tigris támadásban halt meg egy férfi Anglia egyik vadasparkjában. A látogató a Dél-Yorkshire-i megyei állatkertben bement a tigriseknek elkerített részre, ahol az egyik vad halálosan megsebesítette. Úgy tudni, a tigris továbbra is társai között az elzárt részleg kifutójában. Vasárnap fokozatosan megszűnik az eső és változóan felhős, napos idő várható. Egy-egy zápor még kialakulhat. A hajnali 9-13 fokról 16-21 fok közé melegszik a levegő.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

vigyázd a szemed, és uralda a szádod.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Közcélokra lehet majd felajánlani a vagyonadó egy részét. Halálos tigris támadás volt egy angliai vadasparkban. Vasárnap újra kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyonrész pedig 1,5% lesz. A pénzügyminiszter közölte, az adóhatóság online kalkulátorokkal segíti majd a vagyonok értékének meghatározását. A kormány javaslatáról még tart a társadalmi egyeztetés. A gazdák megélhetéséhez szükséges vagyonelemek kivételét követeli a vagyonadó tervezetéből a KDNP. Latorcai Csaba, az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke szerint a javaslat alapján a termőföld, a mezőgazdasági gépek, az eszközök és az állatok értékét is beleszámítanák az adóköteles vagyonba. A politikus úgy véli, ez különösen súlyosan érinteni a gazdálkodókat. Hangsúlyozta, ha a tervezetet változatlan formában fogadják el, az szerinte a magyar gazdatársadalom tönkretételéhez vezethet. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjújában. Álmos Péter

0: csaknem 75 tonna szemetet szedtek össze a Duna medréből 2 hónap alatt a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársai. Az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd között szinte valamennyi dunaparti településnél és a fővárosi kerületeknél végeztek tisztítást. A folyóból egyebek mellett mintegy 900 gumiabroncsot és több mint 100 vashordót emeltek ki. Tigris támadásban halt meg egy férfi Anglia egyik vadas parkjában. A látogató a Dél-Yorkshire-i megyei állatkertben bement a tigriseknek elkerített részre, ahol az egyik vad halálosan megsebesítette. Úgy tudni, a tigris továbbra is társai között az elzárt részleg kifutóján van. Vasárnap fokozatosan megszűnik az eső és változóan felhős, napos idő várható. Egy-egy zápor még kialakulhat. A hajnali 9-13 fokról 16-21 fok közé melegszik a levegő.
1: A hírek után újra. Jazzy zene.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó egy részét, szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Felszakadozik a felhőzet, de több felé megerősödik a szél. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyonrészre pedig 1,5% lesz. Szigorodnak a környezetvédelmi szabályok. Október 25-től a környezetszennyezési bírságnak el kell érnie az elkövető vállalat előző évi nettó árbevételének 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megemelte. Ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lett. Eljött az ideje, hogy Ukrajnának új elnöke legyen, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök szerint olyan vezetőre van szüksége Ukrajnának, aki képes megállapodást kötni a háború lezárásáról. Azt is mondta, hogy Volodymyr Zelenszkij jobban tenné, ha felhagyna az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal. Az amerikai pénzügyminisztérium pénteken jelentette be, hogy ideiglenesen feloldja az orosz gázolaj szállítására kivetett szankciókat. Donald Trump és Vladimir Putyin megállapodott arról, hogy Oroszország több hónapon át több százezer tonna gázolajat szállít az amerikai és a világpiacra. Fegyveres támadás történt a riádi nemzetközi repülőtéren. 12-en meghaltak, több mint 300-an megsérültek, jelentette be a szaúdi polgári légi közlekedési hatóság. A halálos áldozatok között 4 szaúdi és 8 külföldi állampolgár, köztük egy amerikai van. A támadás sérültjei közül többen kritikus állapotban vannak. Nem jó a fiatalok mentális állapota. Ez derült ki az IDEA intézet országos felméréséből. A 14 és 19 év közöttiek több mint harmada rendszeresen szorong. Az iskola jelenti számukra a legnagyobb stresszforrást. Ez derült ki a kutatásból, amelyet a Mentális Egészség Világnapján hoztak nyilvánosságra. Sokan szégyenérzetből vagy bizalmatlanságból nem kérnek segítséget. Két településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Baranya megyei Magyar Mecskén polgármestert és képviselőket, a Nógrád megyei Pásztón pedig polgármestert választanak. Nyugat felül egyre több felé felszakadozik a felhőzet, de a keleti tájakon tartósan borult maradhat az idő. Napközben a Dunántúlon és a középső ország részben megerősödik a szél. A reggeli 9-13 fok után a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 16 és 21 fok között várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: 2,5% lesz. Szigorodnak a környezetvédelmi szabályok. Október 25-től a környezetszennyezési bírságnak el kell érnie az elkövető vállalat előző évi nettó árbevételének 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megemelte. Ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lett. Eljött az ideje, hogy Ukrajnának új elnöke legyen, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök szerint olyan vezetőre van szüksége Ukrajnának, aki képes megállapodást kötni a háború lezárásáról. Azt is mondta, hogy Volodymyr Zelenszky jobban tenni, ha felhagyna az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal. Az amerikai pénzügyminisztérium pénteken jelentette be, hogy ideiglenesen feloldja az orosz gázolaj szállítására kivetett szankciókat. Donald Trump és Vladimir Putyin megállapodott arról, hogy Oroszország több hónapon át több százezer tonna gázolajat szállít az amerikai és a világpiacra. Fegyveres támadás történt a riádi nemzetközi repülőtéren. 12-en meghaltak, több mint 300-an megsérültek, jelentette be a Szaúdi Polgári Légi Közlekedési Hatóság. A halálos áldozatok között 4 szaúdi és 8 külföldi állampolgár, köztük egy amerikai van. A támadás sérültjei közül többen kritikus állapotban vannak. Nem jó a fiatalok mentális állapota. Ez derült ki az IDEA Intézet országos felméréséből. A 14 és 19 év közöttiek több mint harmada rendszeresen szorong. Az iskola jelenti számukra a legnagyobb stresszforrást. Ez derült ki a kutatásból, amelyet a Mentális Egészség Világnapján hoztak nyilvánosságra. Sokan szégyenérzetből vagy bizalmatlanságból nem kérnek segítséget. Két településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Baranya megyei Magyar Mecskén polgármestert és képviselőket, a Nógrád megyei Pásztón pedig polgármestert választanak. Nyugat felül egyre több felé felszakadozik a felhőzet, de a keleti tájakon tartósan borult maradhat az idő. Napközben a Dunántúlon és a középső ország részben megerősödik a szél. A reggeli 9-13 fok után a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 16 és 21 fok között várható.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: I believe in you.
1: Jesse.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Fegyveres támadás történt a riádi reptéren, új ukrán elnököt szorgalmaz Donald Trump. Ma már felszakadozik a felhőzet, de több felé lehet erős szél. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Fegyveres támadás történt a riádi nemzetközi repülőtéren. 12-en meghaltak, több mint 300-an megsérültek. A halálos áldozatok között 4 szaudi és 8 külföldi állampolgár, köztük egy amerikai van, többen kritikus állapotban vannak. A repteret lezárták, a Riádba tartó járatokat más légi kikötőbe irányították, vagy törölték. Egy héten belül ez volt már a harmadik támadás a repülőtér ellen. A korábbi akciókban 4-en haltak meg. Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyonrészre pedig 1,5% lesz. Szigorodnak a környezetvédelmi szabályok. Október 25-től a környezetszennyezési bírságnak el kell érnie az elkövető vállalat előző évi nettó árbevételének 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. Eljött az ideje, hogy Ukrajnának új elnöke legyen, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök szerint olyan vezetőre van szüksége Ukrajnának, aki képes megállapodást kötni a háború lezárásáról. Azt is mondta, hogy Volodymyr Zelenszkij jobban tenné, ha felhagyna az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal. Az amerikai pénzügyminisztérium pénteken jelentette be, hogy ideiglenesen feloldja az orosz gázolaj szállítására kivetett szankciókat. Donald Trump és Vladimir Putyin megállapodott arról, hogy Oroszország több hónapon át több százezer tonna gázolajat szállít az amerikai és a világpiacra. Nem jó a fiatalok mentális állapota. Ez derült ki az IDEA intézet országos felméréséből. A 14 és 19 év közöttiek több mint harmada rendszeresen szorong. Az iskola jelenti számukra a legnagyobb stresszforrást. Ez derült ki a kutatásból, amelyet a Mentális Egészség Világnapján hoztak nyilvánosságra. Sokan szégyenérzetből vagy bizalmatlanságból nem kérnek segítséget. Két településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Baranya megyei Magyar Mecskén polgármestert és képviselőket, a Nógrád megyei Pásztón pedig polgármestert választanak. Nyugat felül egyre több felé felszakadozik a felhőzet, de a keleti tájakon tartósan borult maradhat az idő. Napközben a Dunántúlon és a középső ország részben megerősödik a szél. A reggeli 9-13 fok után a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 16 és 21 fok között várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: reggelt kívánok, ez itt a Jazzy, ahol most indul a Budapesti Hírmagazin, én Vukov Judit vagyok. Több mint 35 ezer négyzetméteren készül Budapest új egészségügyi központja. 2024 óta zajlik a Budai Egészségközpont, valamint az Országos Gerinc Gyógyászati Központ átfogó fejlesztése az Alkotás utca és a Királyhágó utca találkozásánál, írja a Magyar Építők. A portál rámutatott, hogy a munka első nagy szakasza már befejeződött, ugyanis az A, valamint a B tömböt már felújították, a C tömb pedig áprilisban ért el szerkezetkész állapotát. Utóbbi épületben egyszerre zajlanak gépészeti és elektromos szerelések, valamint betonozási, festési és burkolási munkák. Hozzátették, hogy ez a feladat túlmutat egy új tömb megépítésén, ugyanis az intézmény meglévő, különböző korokban emelt épületeit is egységesen, korszerűen és biztonságosan működő egészségügyi komplexummá alakítják. Az A és a B épületek felújítását másfél év alatt végezték el. A folyamat végén az Országos Gerinc Gyógyászati Központ visszaköltözhet az épület együttesbe. A szerkezeti beavatkozásokat követően külső kéregfalakkal, belső vasbeton merevítő falakkal, valamint vízszintes abroncsolással korszerűsítették az A tömb szerkezetét. Emellett felújították a műtőket, korszerűsítették a nyílászárókat és a hűtési rendszert, továbbá vastag kőzetgyapott hőszigetelés került a külső falakra. A C-tömb építését 2024 márciusában kezdték meg, majd bő egy évvel később a szerkezetépítési munkák is elindulhattak. 2026 márciusában betonozták a záró fődémet, a szerkezet megépítéséhez mintegy 17 ezer köbméter betont és 2300 tonna betonacélt használtak fel, miközben a zsaluzott felületek nagysága elérte az 57 ezer négyzetmétert. Ennek végeztével a munka súlypontját a homlokzatra, a külső infrastruktúra és a belső rendszerek kialakítására helyezték át. Hozzátették, hogy a szervezés és a lebonyolítás is precíz logisztikát igényel, mivel rendkívül sűrű a városi környezet. Ezért pontosan tudni kell azt, hogy az érkező anyagokat mikor és hol használják fel. Emellett a külső közműépítés is szoros koordinációt igényel. Kiemelték, hogy az is alapvető elvárás, hogy egy esetleges áramkimaradás még rövid ideig se veszélyeztesse a berendezések működését, ezért a villamos energia ellátást több egymástól független rendszer biztosítja. A végső átadást 2027 őszére tervezik, amivel a Budai Egészségközpont épületállományának területe 35.500 négyzetméterre nő. Összesen 250 ágy, 17 műtő és 87 rendelő lesz, a három tömb pedig egyetlen kórházként fog működni. Budapest is beszáll a Gripenek fejlesztésébe. Átadták a Gripen vadászgépeket gyártó svéd vállalat új budapesti repülésfejlesztési központját, jelentették be a cég vezetői. A központ mintegy fél év előkészület után 25 magasan képzett szakemberrel kezdi meg a működését, a létszám a közeljövőben jelentősen bővülhet. Elsősorban az autóipari, informatikai és játékfejlesztési szektorban felhalmozott szakértelemre építenek a kiválasztáskor. A tevékenységük egyik fő területe a kiterjesztett valóság alkalmazása a Gripen karbantartásban és a műszaki személyzet képzésében, ezzel valós környezetben szimulálhatók az egyes eljárások. A technológia gyors fejlődése miatt egyre fontosabb, hogy a szakembereket rövid idő alatt lehessen kiképezni, emelte ki a létesítményvezető. A cég hosszú távú együttműködési lehetőségként tekint a Budapesti Repülésfejlesztési Központra, amely a jövőben további feladatokkal bővülhet. Erről a szervezet alelnöke beszélt. Magyarország szerepei túlmutat a vadászrepülőgépek felhasználásán, a magyar szakemberek és a budapesti központ a jövőbeni fejlesztéshez is hozzájárul. Szólt a társaság legújabb fejlesztéséről, a Gripen E/F modelljéről, amely a vadászrepülőgépek új generációját képviseli, és a szoftveres fejlesztés révén alapvetően megváltoztatja a légi hadviselést. Példaként említette, hogy kevesebb mint 3 hónap alatt integráltak egy külső fejlesztésű mesterséges intelligencia ügynököt, ez egyedülálló megoldás. Az új modell iránt magas a kereslet, jelenleg 133 repülőgépre van megrendelés, a típust pedig már Svédországban és Brazíliában is hadrendbe állították. A vállalat célja, hogy a szoftveres fejlesztéseket akár néhány órán vagy napon belül integrálni és alkalmazni lehessen.
1: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Itt a Jazzin folytatjuk a Budapesti Hírmagazint. Egyre többen költöznek Budapestről a Balatonhoz. 2025-ben a hét tóparti járásban 1252-vel többen telepedtek le, mint ahányan elköltöztek. A Sonline egy elemzésre hivatkozva megállapította, hogy az érkezők jelentős része Budapestről és Pest vármegyéből jött, miközben a magas balatoni ingatlanárak miatt egyre többen kereshetnek otthont a környező, kedvezőbb áru településeken. Országosan tavaly 226 000 költöztek másik településre, további 191 000 pedig ugyanazon településen belül változtattak lakóhelyet. A költözések egyik legfontosabb központja továbbra is Budapest volt. A fővárosból több mint 16 000 települtek át Pest vármegyébe, az ellenkező irányban pedig csak nem 10 000 váltottak lakóhelyet. A két irány különbsége alapján Budapest mintegy 6700 lakost veszített Pest vármegyével szemben. Közben országszerte egyre többen hagyják el a nagyobb városokat a kisebb településekért. Budapest és a 100-300 000 lakosú városok jelentős veszteséget szenvedtek el, miközben a 2-5 000-es települések összesen 5800 fős nettó nyereséget értek el. A legerősebb szuburbanizáció Budapest környékén zajlik, a 15 legnagyobb nyertes járásból 12 Pest vármegyében található. A 30 éves költözési adatsorokból az is látható, hogy a magyarországi mobilitást hosszú időn keresztül erősen befolyásolta a nagy létszámú, az 1970-es években született Ratko unoka generáció. A költözők átlag életkora 2005 és 2025 között 29,4 évről 35,7 évre emelkedett, miközben a fiatalabb generációk létszáma már kisebb. Ez a demográfiai változás az ingatlanpiaci mozgásokban is egyre markánsabban megjelenik. Összeírják Budapest kutyáit, ebb összeírást tartanak Budapest több kerületében. A törvény szerint a kutyatartók kötelesek az összeírásban részt venni, amennyiben ennek nem tesznek eleget, úgy állatvédelmi bírságra számíthatnak. A 7. és a 8. kerületben december 1-ig tart az ebb összeírás, ennek során arra kérik a kutyatulajdonosokat, hogy töltsék ki az ebb összeíró adatlapot és juttassák azt el az önkormányzathoz. Az összeírás célja a kerületekben tartott kutyák adatainak, valamint tulajdonosaik, illetve tartóik elérhetőségének nyilvántartása, a veszettség elleni védekezés, az állatok tulajdonosai, tartói és más emberek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint állatvédelmi feladatok ellátása, olvasható a Józsefvárosi Önkormányzat honlapján. Felhívják a figyelmet, hogy az ebb összeírásban akkor is kötelező részt venni, ha a kutyatartó a korábbi években már kitöltötte az ebb összeíró adatlapot. A 6. kerületben október 30-áig, a 3. és a 15. kerületben október 31-éig tart az ebb összeírás. Az Óbudai Önkormányzat arra hívta fel a figyelmet, hogy minden egyes kutyáról külön adatlapot kell kitölteni, az előző összeírás óta elveszett állatokról is, amelyet aláírva kell visszajuttatni a hivatalhoz. A 15. kerületi önkormányzat rámutatott, hogy aki a kötelező adatszolgáltatást nem vagy nem megfelelően teljesíti, 150 000 forintos bírsággal sújtható. A 13. kerületben december 31-éig kell a szükséges adatokat benyújtani. Ebb összeírást 3 évente kötelező tartani. A fővárosi közgyűlés az évelei döntésével felkérte az akkori kormányt, terjesszen az országgyűlés elé egy olyan jogszabálymódosítási csomagot, amellyel az önkormányzatok által végzett ebb összeírás jelenleg rendszerét átalakítják úgy, hogy az ebb nyilvántartást működtető hatóság szolgáltatna adatokat az önkormányzatoknak. Megvan a könyvrajongók kedvenc városa. Egy friss kutatás azt vizsgálta meg, hogy hol várja a legtöbb könyvesbolt, könyvtár és irodalmi program az utazókat. A világ 10 legjobb városa közé Budapest is bekerült. A Holafly 50 várost hasonlított össze a könyvesboltok, könyvtárak és irodalmi túrák száma alapján. Az első helyre Róma került. Az olasz fővárosban 326 könyvesboltot, 87 könyvtárat és 897 irodalmi túrát számoltak össze. Utóbbiból Rómában van a legtöbb a vizsgált városok közül. Itt található a Bibliotheca Angelica, a világ legrégebbi nyilvános könyvtára, valamint az 1909 óta működő Antica Liberia Casanelli is. A ritka könyveket és régiségeket kínáló üzlet egy szabóság helyén működik, eredeti faburkolatait és fújt üvegből készült könyvszekrényeit pedig máig megőrizte. A második helyen Berlin végzett, a német fővárosban 418 könyvesbolt, 44 könyvtár és 46 irodalmi túra érhető el. Bár London harmadik lett, könyvesboltok számában az összes vizsgált várost megelőzte. Budapest is bekerült a legjobb 10 közé, a magyar főváros a 10. helyet szerezte meg. Új olaszországi útvonallal bővült a Wizz Air kínálata. A légitársaság 2027 júniusától közvetlen járatot indít Budapestről Salermóba hetente kétszer, szerdán és vasárnap. Jegyek 2026. szeptember 30-ától foglalhatók. Salermóval már 12 olasz város érhető el közvetlenül Budapestről a Wizz Airrel: Róma, Milánó, Torino, Bari, Rimini, Lamezia, Terme, Velence, Genova és Nápoly mellett Szicíliára és Szardíniára is közvetlen járatok közlekednek.
1: Jazzy. Együtt vagyunk.

Újabb fővárosi híreket hallatnak itt a Jazzin, a Budapesti Hírmagazinban. Jó reggelt kívánok! Jelenleg egyszerre több külső és belső tényező nehezíti a budapesti turizmus teljesítményét. Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke szerint az erős forint, a magas működési költségek és az ország marketing akadozása mellett Budapest egyes közterületeinek állapota, valamint a turisztikai infrastruktúra és a kínálat fejlesztésének elmaradásai is rontják a főváros versenyképességét. Számos olyan adminisztratív és jogszabályi probléma van az ágazatban, amelynek megoldása nem elsősorban pénz, hanem szabályozói hozzáállás kérdése, hangsúlyozta Flesch Tamás a Népszavának adott interjúban a szakmai szervezetek által összeállított 33 pontos javaslatcsomag kapcsán. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke a budapesti turizmus egyik régóta húzódó kérdésének nevezte, többek között a rövid távú lakáskiadás szabályozását. A magyarországi szállodások határozottan nem akarják megszüntetni a rövid távú lakáskiadást, mert nagy szükség van rá, különösen a nagyvárosokban, a szabályozását azonban 10 éve kérik, emelte ki. Hozzátette, nem biztos, hogy a Budapesten alkalmazható megoldásnak meg kell egyeznie más európai városok, például Barcelona gyakorlatával. Meggyőződése, hogy a magyar viszonyokra szabott modellt kell kialakítani, ehhez pedig megfelelő előkészítési időre van szükség. A szakember ezért legalább 2027 végéig, vagyis további egy évvel meghosszabbítaná a jelenlegi moratóriumot. Flesch Tamás szerint Budapestnek ugyanakkor a jövőben nem elsősorban a vendégszám további növelésére, hanem a magasabb költésű turisták megszólítására kellene törekednie. Az európai vendégkör nélkülözhetetlen, viszont egyes távolabbi piacokról érkező turisták lényegesen többet költenek. Az izraeli vendég

0: Jazzy Street, a Jazzy autós magazinja. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: A vonal túlsó végén köszöntettem Mocsai Zoltánt, a Peugeot PR és marketing vezetőjét, és ami miatt meginvitáltam egy beszélgetésre, az tulajdonképpen a hibridekre vonatkozó, hát ilyen gondolatmenet, hogy hol is tart manapság a hibrid autózás. Az teljesen egyértelmű egyébként, hogy maga a Peugeot márka, az már nagyon-nagyon régóta ott van ebben, nagyon komoly fejlesztéseket dobtak össze, annak idején még dízel hibrid verziót is csináltak, amit én speciál nagyon szerettem, de ezek valahogy most kifutottak, és inkább a benzinesek jönnek, de itt a Stellantis csoporton belül ugye még komolyabb hangsúlyt fektettek most erre, mert hogy az európai vásárlók leginkább a hibrid autókra betődtek most rá, és ezen belül például itt a Peugeotnál is van olyan verzió, amelyik mondhatnánk, hogy mild hibrid, egy 48 voltos rendszer, amivel sokkal több emberhez tudják közelebb hozni a hibrid hajtást, mert ugyanis ez az új rendszer képes arra, hogy tisztán elektromosan is mozgassa az autót. Már itt van egy ideje a piacon, de éppen ebből kiindulva egy kicsit nézzük meg a hibrid autók helyzetét a piacon. Ti hogy látjátok? Először is jó reggelt neked.
2: Szia. Jó reggelt kívánok. Amit ugye nagyon fontos elmondani, hogy a hibrid rendszerek ugye általában nagyon nagy fejlődésen estek át az elmúlt 10 évben. Tehát azok a sztereotípiák, amik a hibrid autóhoz gyakran kapcsolnak az ügyfelek, hogy nagyon drága, hangos, fölöslegesen bőgeti a motort, rosszak a menet teljesítmények, nem kellemes a vezetési élmény, csak bizonyos felhasználás mellett takarékosak. Ezek ma már a korszerű hibrid rendszerekre abszolút nem érvényesek. Sőt, azt lehet mondani, hogy egy korszerű hibrid rendszer rugalmasságban, fogyasztásban, hatótávban már ugyanazt tudja, mint egy korszerű dízelmotor, viszont jóval megfizethetőbb áron, hiszen egy egyszerűbb technológiáról van szó. Nyilvánvalóan attól is függ ez, hogy milyen hibrid rendszerről beszélünk, hiszen vannak a plug-in hibrid rendszerek, amelyek egy komolyabb, nagy feszültségű akkumulátort tartalmaznak, nagy feszültségű hajtást, nagy kapacitású akkupakkal. Gyakorlatilag ezek a rendszerek egy tisztán elektromos autó és egy hibrid autó előnyeit ötvözik, ennek megfelelően drágábbak is, és egy nagyon komoly műszaki tartalommal rendelkeznek. De ami a hétköznapi ember szintjén elérhetőbb és nagyon jó dolog, hogy az egyszerűbb, alacsony feszültségű hibrid rendszerek is nagyon sokat fejlődtek az elmúlt években, és ide sorolható a Peugeotnak a 48 voltos hibrid rendszere, amelyet azért szoktunk ugye mild hibridnek nevezni, mert nem egy nagy feszültségű rendszer, és ennek rengeteg előnye van, majd elmondom később. Viszont felhasználói szempontból mindazt tudja, amit egy klasszikus, nagy feszültségű, ahogy szokták azt mondani, öntöltő hibrid rendszer, jóval kedvezőbb áron és jóval hatékonyabban.
1: Milyenek a vásárlói visszajelzések erre a rendszerre? Mert gondolom, aki beleül, az nem biztos, hogy azt várja tőle, amit kap, mert hogy gyakorlatilag egész tisztességes mennyiségű kilométert tudunk megtenni városi közlekedésben úgy, hogy el se indul a benzinmotor, legalábbis nekem a teszt eredmények ezt mutatták.
2: Igen, tulajdonképpen nagyon sokan úgy állnak hozzá, hogy hát ez csak egy benzinmotor, amire egy kicsit rásegít az elektromos hajtás.
1: Most gonosz leszek, nagyon sokan mondták, ja, ez egy ilyen bohóc hibrid, de ez
2: igen,
1: nem.
2: Igen, azt is mondják, hogy bohóc hibrid, mert azért találták ki, hogy az emissziós normákat teljesítse az autó. Na most a Peugeot 48 voltos hibrid rendszerénél abszolút nem erről van szó, hiszen

0: egy olyan rendszer, ami elektromos üzemmódban is, tehát tisztán elektromosan is tudja az autót mozgatni, körülbelül 1-2 kilométert tud egyébként megtenni, viszont ugye városi közlekedésben, alacsony sebességnél, araszolásnál, dugóban, ez akár a vezetéssel eltöltött idő 30-40%-át is jelenti, amikor tisztán elektromos üzemmódban közlekedünk. Ez egyúttal azt jelenti, hogy gyakorlatilag a fékezéskor rekuperált energiát használjuk, tehát ilyenkor kvázi ingyen autózunk, és ebből adódóan ez a rendszer ilyen városi, elővárosi használatban nagyon takarékos tud lenni. Egyébként általános vegyes használatban is nagyon-nagyon kedvező fogyasztási értékeket produkál, tehát még egy nagy kategóriájú SUV-nál, például a 7 személyes 5008-asnál is a gyakorlati tapasztalat az az, hogy 6 liter körül vegyes használatban egy ilyen autóval el lehet járni, ami tényleg a dízelmotorok fogyasztására hajaz.
1: Na, akkor egy rövid zene, és akkor utána ugrunk vissza még egy kicsit a hibridek világába.
2: Jazzy.

0: Jazzy Street. Jazzy Street. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: Itt van velünk Mocsai Zoltán, a Peugeot PR és marketing vezetője, meg vele együtt egy kicsit a hibrid autózás világa, és azért is választottam őt, mert hogy itt most csoporton belül egy nagyon komoly fejlesztés ment az elmúlt időszakban, és érzékelhetően takarékosabbak lettek az autók.
2: Igen, és amit nagyon fontos elmondani, hogy ezek az autók nem csak takarékosak, ugye egy ilyen 48 voltos hibrid rendszernek a rendszer teljesítménye 145 lóerő, ami azért egy tisztességes teljesítmény, tehát még egy nagyobb kategóriájú autót is könnyedén megmozgat, de mindemellett ott van egy 30 lóerő, kb. 30 lóerő teljesítményű villanymotor, ami gyakorlatilag a legalacsonyabb fordulatszámról húz, tehát viselkedés szempontjából, mindamellett, hogy egy 6 fokozatú automata váltó és az ebben integrált villanymotor irányítja gyakorlatilag a hajtásrendszert, olyan, kvázi, mintha egy elektromos autóba ülnénk, beülünk, lenyomjuk a gázpedált, és egy azonnali gyorsulással reagál az autó, de a műszakiratot is alátámasztják ezt az intenzív vezetési élményt, hiszen a kisebb kategóriájú 208-2008-as autókban ez egy 10 másodperc alatti 0-100-as sprintet jelent, és a rendszernek a nyomatéka is eléggé tekintélyes, 230 Nm, ami egyébként a régi 1.6-os dízeleknek a nyomatékértéke. Úgyhogy ez egy nagyon jól használható hajtás. Azt kell, hogy mondjam, hogy a kisebb kategóriájú autókban gyakorlatilag sportos menet teljesítményeket eredményezte egy nagy kategóriájú SUV-ben is a hétköznapi használatnak, a dinamikus autózásnak abszolút megfelel. Mindezt egy takarékos üzemben, és egy nagyon kellemes orgánummal, tehát nem hangos, nem érezzük az átkapcsolást, amikor elektromos üzemmódból átvált a belső égésű motorra. Egy nagyon kellemes vezetési élményt nyújtanak ezek a rendszerek.
1: Hogyha megnézzük a ti hibrid palettátokat például, akkor az mit mutat, hogy milyen motorváltozatok vannak?
2: Igen, tulajdonképpen ugye, amiről most sokat beszéltünk, az a 48 voltos hibrid rendszer, említettem, hogy 145 lóerő teljesítménnyel, ez megtalálható egyébként a legkisebb 208-as modellünkben, sőt van egy kisebb teljesítményi változata is kisebb autók számára, és egészen fölmegy a 7 személyes 5008-asig, és még haszonjárművekben is elérhető lesz hamarosan. És van egy másik hajtásrendszerünk, ez a plug-in hibrid hajtás, ami szintén egy új generációt kapott nemrég. Itt a hajtásnak az összteljesítménye 225-240 lóerő. Itt egy nagy fegyvertény, hogy az akku kapacitását jelentősen megnövelték a jelenlegi generációnak, tehát egy 18 kWh-s akkupak van az autóban. Általában ez egy nettó kapacitás, ez egy bruttó több mint 20 kWh-s akku. Régebben egyébként komplett elektromos autókat hajtottak ilyen méretű akkumulátorral, a régi Peugeot Ionnak egyébként körülbelül ekkora volt az akkumulátora. De lényeg a lényeg, hogy ezek az új generációs plug-in hibrid rendszerek már 80-90 kilométert is meg tudnak tenni tisztán elektromos üzemmódban. Tehát azoknak jó egy ilyen autó, akik nem szeretnének lemondani az egyszerű, gyors tankolásról a hosszú utak esetében, viszont a hétköznapok ingázásában tudják használni tisztán elektromos üzemmódban, nagyon takarékosan és emissziómentesen az autójukat. Egyébként azt szoktuk mondani a plug-in hibridekre, hogy egyfajta belépő drog az elektromos autózás világába. Általában az a jellemző, hogy akinek ilyen autója van, tudja is tölteni, az mindig törekszik arra, hogy minél többet használja elektromos üzemmódban.
1: Megjön egy rövid zene, és akkor egy pillanatra még visszaugrunk egy kicsit. Vásárlói visszajelzések, akik kipróbálták, akik használják, szerviztapasztalatok, egyebek. Tehát, hogy mi az, ami még fontos lehet egyébként itt a hibridek elterjedése érdekében. Akkor rövid zene, és jövünk.
0: Jazzy.

0: Jazzy Street. Jazzy Street. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: Itt van velünk Mocsai Zoltán, a Peugeot PR és marketing vezető, és hát őt szemeltem ki arra, hogy egy kicsit beszéljünk a hibrid technológiákról, mert hogy meglehetősen érdekes a Peugeot modelleknél is ennek a hibrid felépítésnek a rendszere, mert hogy van egy 48 voltos rendszer, és utána átugorva egy lépcsőt tulajdonképpen már, amit ajánlanak, az a plug-in hibrid.
2: Amit ugye látni kell azért a piacon, hogy a hibrid szegmens az az összes meghajtás közül a legdinamikusabban fejlődő hajtási forma jelenleg, mind a magyar, mind az európai piacon. Egyébként a piacot a nem tölthető hibrid rendszerek uralják, tehát az értékesített hibrid modelleknek a 90%-a az ilyen, a maradék 10%-ot adják körülbelül a hibridek közül a plug-in hibridek. Nyilvánvalóan ez az olcsóbb, megfizethető kategória, és hát a visszajelzések egyébként nagyon pozitívak, hiszen amint említettem, ezek a modern hibrid rendszerek tényleg megcáfolják azokat a korábbi tapasztalatokat, vagy sztereotípiákat, amelyet az emberek a hibrid rendszerekhez társítottak, és már az egyszerűbb, egy hát elérhetőbb 48 voltos hibrid rendszer esetén is mindig meglepődnek azon, hogy mennyire rugalmas, mennyire jól megy egy ilyen autó, mennyire csöndes, és mennyire, mindemellett mennyire jó fogyasztási értékeket produkál. Úgyhogy aki beleül egy ilyen autóba, és egy hosszabb tesztutat tud tenni, az általában meggyőzi magát arról, hogy igenis ez egy versenyképes hajtás, és mindaz, amit a hibrid rendszerekhez csatolt ilyen negatív élmények, ezek ma már nem érvényesek. Úgyhogy azt megmondani, hogy tényleg a visszajelzések nagyon pozitívak. A plug-in hibrid hajtás kapcsán pedig az a visszajelzés, ez egy teljesen más világ. Tehát az a nagyon sportos menet teljesítmények, az, hogy ez egy nagyon sok oldalú autó, tehát tényleg elektromos üzemmódban, nagyon sokat lehet vele autózni, de ha kell, lehet vele menni benzinnel. Az összeadott hatótávolsága nagyon jó, tehát 1000 kilométer körül van, tehát az egy nagyon sok oldalú autó, ami nagyon sok élethelyzetben megoldást jelenthet, mindemellett tud a hétköznapokon elektromos autóként közlekedni, úgyhogy nagyon szeretik mind a két hajtást a maga kategóriájában, ezt kell, hogy mondjam.
1: Igen, meg hogyha jól belegondolunk, akkor a plug-in hibridek azért valamilyen szinten teljesítmény hibridek, hiszen ott egyszerre szabadórávaló van az elektromotor a nyomatékkal, a benzinmotorra, és hát onnantól kezdve elképesztően dinamikusak ezek az autók, nagyon jó velük autózni. Én nekem egyébként erről az egészről az jutott eszembe, hogy annak idején jó pár évvel ezelőtt, amikor az egyik konkurens francia márka elindított egy teljesen új hibrid rendszert, akkor ők például meghívták az embereket a márka kereskedésekbe, hogy hogyan is kell vezetni ezt az autót. Érdemes egyébként még elmenni márka kereskedésbe, vagy valami olyan helyre, ahol elmagyarázzák, hogy ezeket a hibrideket hogy tudod takarékosan vezetni, vagy beleülsz, és ez megy zsigerből mindenkinek?
2: Abszolút, abszolút érdemes. Egyrészt érdemes kipróbálni, másrészt ezeknek a rendszereknek van egy sajátossága, például az, hogy nagyon erős a rekuperáció, tehát a fékezési energiának a visszanyerése. Ennek az intenzitása egyébként állítható, tehát kell egy néhány nap, mire az ember megszokja azt a gázpedál használatot, amelynek segítségével a legtöbbet tud menni úgymond motorfék üzemmódba, és a legtöbb energiát tudja elraktározni utána az elektromos haladáshoz, és néhány nap alatt beáll az a vezetési stílus, amivel ki lehet ezeknek a hibrid rendszereknek az előnyeit aknázni. De ettől függetlenül is érdemes egy próbát tenni, hiszen ahogy említettem, nagyon sokat fejlődtek a rendszerek. Erre egyébként egy kiváló alkalom is kínálkozik most a Peugeot hálózatban, hiszen van egy hibrid hetek rendezvényünk hibrid modellekre, úgyhogy érdemes kihasználni most október 17-ig ezt az egy másfél hetet is próbára tenni a Peugeot hibrid rendszereket. Tehát nagyon hatékonyan és okosan sikerült egy olyan rendszert kialakítani, és egyébként ügyfél szempontból minimális felárral, ami a hibrid hajtásnak az összes előnyét kiaknázza, úgyhogy ez egy nagyon okos rendszer szerintem, és mindenképpen érdemes egy próbát tenni vele.
1: Mennyire lett népszerű ez a hibrid?
2: Ma már Peugeot értékesítésben, hogyha a személyautó palettát nézzük, akkor az eladott autók körülbelül kétharmada ilyen hibrid rendszerrel van ellátva. Gyakorlatilag a dízelnek a részaránya tekintve, hogy viszonylag kevés modellhez elérhető, az ma már 10% alatt van. Van néhány százalék elektromos, illetve még ugye a belépő szinten kisebb modellekhez van tisztán benzines autó. Nagyjából így áll össze a mix, de azt lehet elmondani, hogy a Prímet mindenképpen a 48 voltos hibrid rendszer viszi. Egyébként nem csak a kis, hanem a nagy kategóriában is, ami abszolút mutatja ebben a hajtásban rejlő potenciált egyébként a nagyobb SUV-k tekintetében is.
1: Hát érdekes volt a beszélgetés, én köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál, úgyhogy hibridre fel mindenkit biztatok, hogyha valamilyen új autót választ, vagy akár mondjuk a használt autópiacon keresgél, akkor érdemes a hibridek világába egy kicsit belásni magát, elolvasni a különböző teszteket, és megnézni, hogy melyik az, amelyik legközelebb áll az elképzeléseihez, de maradjunk akkor a hibrideknél, mert egy kicsivel akkor már közelebb kerültünk a zöld környezethez. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál. További kellemes hétvégét.
0: Jazzy. Együtt vagyunk. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Star Wars. A cápa. Pszichó. Interstellar. A filmtörténet legnagyobb klasszikusai élőben, szimfonikus nagyzenekarral. Október 25-én a Danubia zenekar elhozza Hollywood slágereit a Budapest Kongresszusi Központba. Vezényel és mesél Hámori Máté. Hollywood. Legendás filmzenék élőben. Jegyek az utazenéhez.hu oldalon. Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó egy részét, megkezdődött a Budapest Maraton. Délután már csak elszórtan lehet eső, köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyonrészre pedig 1,5% lesz. A gazdák megélhetéséhez szükséges vagyonelemek kivételét követeli a vagyonadó tervezetéből a KDNP. Latorcai Csaba, az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke szerint a javaslat alapján a termőföld, a mezőgazdasági gépek, az eszközök és az állatok értékét is beleszámítanák az adóköteles vagyonba. A politikus szerint ez különösen súlyosan érinteni a gazdálkodókat, és sokakat tönkretenne, ha a jelenlegi formájában fogadnák el a tervezetet. Szigorodnak a környezetvédelmi szabályok. Október 25-től a környezetszennyezési bírságnak el kell érnie az elkövető vállalat előző évi nettó árbevételének a 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megemelte. Ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lett. Az euró bevezetése Magyarország javára válhat, de a csatlakozás időpontjánál fontosabb a megfelelő gazdasági felkészülés. Erről a Magyar Nemzeti Bank elnöke beszélt egy budapesti rendezvényen. Varga Mihály elmondta, hogy a közös valuta olcsóbb finanszírozást, kiszámíthatóbb gazdasági környezetet, és évente mintegy 130 milliárd forintos megtakarítást hozhat. Az euró bevezetésével ugyanakkor az ország elveszítené önálló monetáris politikáját, ezért elengedhetetlen az infláció tartós féken tartása, valamint a költségvetési egyensúly és a versenyképesség javítása, tette hozzá a jegybank elnöke. Két településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Baranya megyei Magyar Mecskén polgármestert és képviselőket, a Nógrád megyei Pásztón polgármestert választanak. Kezdődik a Budapest Maraton. Ezekben a percekben több mint 10 000 vágnak neki a 42 kilométeres távnak. A rajt és a cél a Pázmány Péter sétányon lesz, az útvonal pedig a Duna két partját és a belvárost érinti. A forgalomkorlátozásokról a rendőrség és a BKK honlapján lehet tájékozódni. Országszerte borult az ég, főként a Tiszántúlon lehet eső, később nyugat felől vékonyodik a felhőzet, délután már csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 16-21 fok, este 6-14 fok lesz.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzén.
4: A fővárosban Zuglóban a Miskolci utcában a Telepes utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. A 81-es trolibusz terelve közlekedik, a Dózsa-György út felé nem érinti a 20 utcai lakótelep megállót. Az Őrsvezér tere felé pedig a Miskolci utca Csömöri út megállót. A hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Lezárták a 11. kerületben az Albert utcát a Zsombor utca és az Andor utca között burkolatjavítás miatt. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Stefánia úton, a Hungária körút felé az Egressi út után, mert közművet javítanak. Útszűkületen kell áthajtani hétvégén a 18. kerületben az Üllői úton, befelé a Garai utcánál és a Bártfa utcánál a villamos pályakarbantartása miatt. Az 50-es villamos helyett Pesszent-Lőrinc béketér és a Szarvascsárda tér között pótlóbusz közlekedik. A 236-os autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Jazzy Street, a Jazzy autós magazinja. Tesztelünk, értékelünk, kritizálunk és jó tanácsokkal látunk el minden közlekedőt, évszaktól és járműtől függetlenül. Jazzy Street. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: A stúdióban megérkezett Salgó András úr, a BMW PR igazgatója, és mondtad, hogy hajnalba olvasgattad itt az internetet, mert hogy ugye az egyik bemutatón túl vagytok, de nem veszem el a kenyeredet, mesélj nekünk.
2: Jó reggelt, Sanyi, neked is és a hallgatóknak is. Igen, nagyon fontos újdonságokat mutattunk be a napokban, ugyanis a második debreceni autó napvilágot látott, ez pedig nem más, mint a BMW iX4-es. Ugye tavaly indult el az iX3-as, ami azóta is egy hatalmas siker, már három műszakban gyárt a debreceni gyár, több mint 100 000 autónál jár már a megrendelés, és most megérkezik a második modell, ezt most mutattuk be, ami nyilván a nevéből fakadóan egy kupés kialakítású, a BMW szakzsargonában Sports Activity Vehicle, tehát egy ilyen SAV, de igazából az iX3 alapjára épül, de annál sportosabb, és a dizájnjában egy attól eltérő autó, aminek majd most indul el novemberben a sorozatgyártása, úgyhogy most már nem csak egy autó miatt lehetünk büszkék a BMW-re Magyarországon, mint a második modell is.
1: Milyen műszaki paraméterekkel érkezik?
2: Az iX3-oshoz hasonlóan ezzel az 50X Drive kivitellel indul, illetve van egy 40X Drive kivitel, tehát mind a két indító verzió összkerék meghajtásos, ez két motoros. A 40-esben egy 82,6 kWh nettó kapacitású akkumulátor van, ami szintén paramétereiben nagyon sokat tud, 5,6 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100-ra, és 300 kW-tal tölthető, tehát egy nagyon-nagyon jó belépőszint. Az 50X Drive az a jól ismert, most úgymond jól ismert 469 lóerős verzió, ami ugye az iX3-ban is megtalálható. Ez a két modell lesz az induló duó, és ugye ami nagyon érdekes, hogy az iX3-asnak is elég jó a légellenállási együtthatója, 0,24, ha a hallgatók közül valaki ismeri ezeket a számokat az fejből, jó. Meg a viszonyítást, azért ez egy ilyen típusú karosszériánál nagyon jó, és az iX4-nél ugye ez a lejtős hátsó kialakítás jobb egyszerűen a szélcsatornában jobb értékeket hoz, itt 0,23-ra lement, és ugyanebben az erőforrással, itt ugye javult a hatótáv is, itt 828 kilométer a 805-tel szemben, ugyan pici javulás, de mindenképpen jól mutat, úgyhogy egy nagyon hatékony modellpárossal indulunk, és azt majd januártól, tehát 2027 januárjában egészíti ki az M60-as kivitel, ami egy következő M60 X-Drive, ez lesz a harmadik modell, amiben ugyanez a 108,7 kWh akkumulátor található, 875 Nm-es nyomatékkal, ez a modell pedig 777 km megtételére lesz képes, de ez egy M-performance modell, ugye ez az M betűit azt jelenti, ami azt jelenti, hogy 240 km/h maximalizálja a BMW végsebességét, és 3,9 másodperccel a gyorsul 100-ra, tehát egy elképesztő újdonság, és egyébként nagyon érdekes, hogy az iX4-es bemutatójával együtt az iX3-asból is az M60-as modell, tehát ezt a csúcsmodellt megmutattuk, úgyhogy ez a két újdonság, ez jövő januárban áll majd csatasorban.
1: Ugye azt látjuk a világban, jelen pillanatban, meg Európában is, hogy vergődik az elektromos autógyártás. Nagyon nehéz eladni elektromos autót darabszámba, és akkor itt csak így dobtál egy ilyen számot, hogy jobb, túl vagyunk a 100 000-en. De egy rövid zene, és akkor jövünk vissza.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Street. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: Zene után megint csak itt vagyunk, itt van velünk Salga András úr, a BMW PR igazgatója, meg hát vele együtt a BMW újdonságai. Meg mondhatom azt, hogy régisége is, mert hogy az X3-as ugye már nem újdonság, de ezek szerint akkor, hogyha ilyen darabszámba tudjátok eladni ezeket az autókat, tehát az a technológia, amit most a BMW fejlesztett, és most már az új modellekben, akár a 7-esben is, hogyha nézem, akkor ez már a 6. generációs akkumulátor, itt már állított hengerekkel varázsolnak, mindenhogy jobb a hűtés, jobb a hatásfok, változik minden. Tehát folyamatosan nő az akkumulátorcsomagoknak a hatásfoka, és ezáltal most, amit említettél, 800 kilométeres hatótáv, az meg ilyen szürreálisnak tűnt.
2: Igen, én azt gondolom, hogy a vásárlóknak, és ez Magyarországon is abszolút igaz, azért jelentősen átalakult az igénye egy elektromos autóval szemben is. Ez a 800 plusz kilométeres hatótáv, vagy akár 700 plusz, és ezt is szerintem, mert azt tényleg stabilan tudják ezek az autók, azért az egy egész más dimenzióba helyez ezeket az újdonságokat, és amit a BMW-vel, az úgynevezett Neue Klasse technológiával, ugye miről már nagyon sokat beszéltünk, elindított a magyarországi X3-mal. Ott azok az ígéretek, amiről beszéltünk már az elmúlt egy évben, azok most kezdenek el megvalósulni, piacra kerülni. Ugye az X3-as volt az első Neue Klasse modell, utána a BMW bejelentett, hogy érkezik az i3-as, ugye mi egy 3-as BMW-nek az elektromos kivitelébként, ennek is a következő hetekben már lesz hazai premierje. Megjelent utána az X5-ös, ahol szintén elektromos modell is, rögtön egy iX5 bekerül a kínálatba. Ez is majd érkezik. A 7-es BMW-ben a Neue Klasse technológia jelenik meg, ugye ez egy meglévő modellnek egy nagyon jelentős frissítése, az egy picit más eredetű, mint mondjuk a debreceni autó, de itt is érezhető ennek a Neue Klasse technológiának a jótékony hatása, és most érkezik az iX4, ami most már a többedik Neue Klasse modell, de innen Magyarországról, Debrecenből ez a második. Százszónak is egy a vége, ezzel a technológiával, ami nem csak az akkumulátorcsomagot, nem csak ezeket a hengeres cellákat jelenti, hanem egy teljesen új vezetési koncepciót, egy teljesen új számítógépes vezérlést is hoz, egy egészen más dimenziót nyit a BMW modellek életében, ami használatosságban, az autó finom mozgásában, a hatékonyságban, az energiafelhasználásban, a helykihasználásban, ugye ezeket a hengeres akku cellákat egészen másképp lehet csomagolni, itt ugye része a padlólemeznek maga az akkumulátor, egy egészen új felhasználói élményt hoz, de talán ami a vezető és az utasok számára legegyértelműbb, hogy ez a panoráma kijelző, ugye ami az iX3-ban indult el, most már ebben az iX4-ben és egyébként a 7-es BMW-ben is megtalálható. Ez egy új BMW védjegyként kezd most már így meghonosulni, és egyébként nagyon kedvezőek az első tulajdonosi visszajelzések is, a sajtó részéről is nagyon sok pozitív visszaigazolást kaptunk, hogy ez egy nagyon jó irány. Úgyhogy ez a siker, amit most mondtál, vagy kérdeztél, én azt gondolom, hogy nagyon sok tényezőnek köszönhető, ami így együtt nagyon jól működik ebben a Neue Klasse technológiában.
1: Érdekes a fejlődés iránya, mert hogy ha megnézzük, hogy a 7-es BMW-nek is itt van az új változata, ami azt mutatja, hogy tulajdonképpen amit az X3-ban megmutattatok először, azok szépen beleköltöztek most a 7-es BMW-be is, rengeteg ilyen dolog van benne, mert amikor ugye megjelent az első i7-es, az egy kuriózum volt a maga kategóriájában. Én olvastam a nemzetközi teszteket is, és egyébként ilyen rossz minőséget emlegetnek az újságírók, de egy rövid zene, és akkor visszaugrunk még.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Street, a Jazzy Autós magazinja. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: Itt van velünk Salgó András úr, a BMW PR igazgatója, meg vele együtt egy picit akkor belekukkantunk a király kategória mezőnyébe is, mert hogy az i7-esnek az új változata, amelyik megjelent, a német autós újságírók szerint is egy korszakváltás volt, és hogy ez a BMW eddigi történetében egy félidős belenyúlásban a legeslegnagyobb változást
2: abszolút
1: hozta.
2: Tehát ez egy olyan jelentős facelift, tehát egyébként a BMW ezt LCI-nek, ilyen life cycle impulse-nak hívja, hogy Ami korábban erre nem volt példa. Azt gondolom egyébként, hogy a neue Klasse technológia megjelenésében ez legalább annyira izgalmas volt, mint amikor az első neue Klasse modell az EX3 megjelent, hogy egy meglévő modellben hogy lehet integrálni azt a technológiát, ami a EX3-ast ugye elindította, és egyébként a BMW-nek a jövőjét jellemezni fogja. És azt gondolom, hogy nagyon szépen sikerült az autó dizájnban, tehát kívülről is azért nagyon jól megkülönböztethetővé teszi a frissítés előtti verziótól, sokkal elegánsabb, és egészen apró részletekkel érték azt el, például a BMW hűtőmazma, horizontális elrendezésűek, ezek a küllők, más az első fényszóró kialakítása, mások a felületek, egy kicsit más a motorház fedél kialakítása, és pont egy nemzetközi eseményen az egyik dizájnerrel beszélgettünk, aki egy mexikói úr egyébként, aki a 7-es BMW-n dolgozott, és azt mondta, hogy egy dizájn szempontból is egy nagyon nagy kihívással álltak szemben, hogy egy nagyon markáns, nagyon meghatározó modellt kellett úgy átalakítani, hogyha az ember ránéz, ez nagyon frissnek tűnjön, és ez abszolút sikerült. Ugye belül könnyebb volt a helyzet, hiszen a 7-esbe is bekerült ez a panoráma kijelző. Azok a hallgatók, akiknek ez nem biztos, hogy elsőre megvan, egy kis segítség, ez azt jelenti, hogy a szélvédő teljes szélességében, a vezető szemmagasságában van egy olyan sáv, ahova kvázi ez lett a műszerfal, ahol adatokat vetít a BMW, ez három szegmensből áll, az első harmada az fix, ott a sebességmérő egyebek vannak, és a másik két szegmens, azt pedig lehet szabadon konfigurálni, és a kormány mellett van egy olyan központi kijelző, kicsit a vezető felé is döntve, ahonnan nagyon intuitívan, nagyon-nagyon jól lehet az egész rendszert kezelni, és egyébként a 7-es BMW, bár a BMW nem annyira ment el ezekkel a képernyő trendekkel, de a 7-es BMW az első olyan BMW, amiben az utas előtt is megjelenik egy úgynevezett passenger screen, tehát egy utas kijelző. Nyilván a 7-es BMW-nek azért más az ügyfélköre. Illetve az autóban is, bocsánat, hogy így ugrálok, csak tényleg annyi érdekesség van, hogy van egy harmadik kijelző, ami pedig a hátsó térben az autónak a mennyezetéből hajlik le, egy fantasztikus 8K felbontású Dolby Atmos hangzásra képes olyan felület, ahol nem csak filmet nézni, dolgozni, konferenciavést indítani, hanem egy ilyen lanyszerű térben pihenni is lehet, elképesztő csomaggá állt össze ez a dolog, és ez a kijelző, ez a színházi kijelző, vagy theater screen is nagyon-nagyon sokat fejlődött az előző generációhoz képest.
1: Ami nekem tetszett, hogyha a vezető túl sokat nézeget át a túloldali kijelzőre, akkor figyeli az autó, és lekapcsol.
2: Úgyhogy abszolút itt rend van, és
1: közben nem nézünk filmet.
2: Így van, de egyébként pont ez egy nagyon okos dolog, hiszen ennek a panoráma kijelzőnek pont az az egyik legnagyobb jó tulajdonsága, hogy a vezető szem magasságában vannak az információk. A head-up display, mint olyan, ami szintén ugye a BMW-nek egy nagy vívmánya volt 30 évvel ezelőtt, majdhogy nem feleslegessé válik, hiszen a tekintetem tényleg az úton van, de igen, ahogy te is mondtad, ha elkezdünk kipillantani az utas előtti kijelzőt, akkor a rendszer felülírja ezt. Illetve ami a 7-esben egy nagyon klassz dolog, hogy elképesztő széles motorkínálattal rendelkezik, tehát van belőle 740-es benzin, és ez egy 400 lóerős hathengeres, amúgy csodálatos motor, mild hybrid támogatással, van belőle egy hathengeres dízel, ez a 740D, szintén mild hybrid támogatással, ez 313 lóerős, van benne plug-in hybridből is kettő, az 50-es és a 60-as, és van belőle három különböző szintű elektromos, tehát az i7-esből is van 50-es, 60-as és M70-es M-performance modell, ami 680 lóerős, tehát mondjuk ki, elképesztő.
1: Van vagy 1020 Nm
2: és több mint 1000 nyomatékú. Szóval az autó nem csak egy csúcsmodell, hanem egy olyan fantasztikus variálhatóságot is, és egy olyan széles skálát és igényszintet tud lefedni, hogy azt gondoljuk, hogy itt az európai vásárlóknak is el fogja nyerni a tetszését.
1: Egyébként, amit még kiemeltek, hogy eszementen jól viszi át a nyomatékot. Tehát nagyon jól megtalálták, hogy ne érezd azt, hogy elszabadult hajóágyúba ülsz.
2: Abszolút, nagyon igaz, és ha vezeted akár az i7-est, de egyébként erre a 740-esre is nagyon igaz, hogy annyira filigránul mozog az autó, annyira könnyedén, azért ez egy közel 5 méter 40 centi hosszú, hatalmas luxus limuzin, ami...
1: Van is 2,7 tonna körül.
2: Az elektromosa, igen, egyébként a benzines azért ettől jó néhány száz kilóval könnyebb, de az autónak a mozgása, a vezethetőség az elképesztő. Elképesztő azért, mert ez az aktív hátsó kerék kormányzás nagyon sokat segít, tehát itt a városban én magam is meglepődöm, hogy milyen szűk íven meg lehet vele fordulni, mennyire könnyű manőverezni, főleg ahhoz képest, hogy milyen hosszú az autó, de mondjuk országúton, szerpentinen, kanyarokban is abszolút valódi BMW-nek mutatja magát, amiben bár hátul is legalább annyira jó ülni, mert ahogy az előbb is elmondtam, nagyon-nagyon kényeztető és fantasztikus a hátsó tér, de ezt az autót vezetni is állati jó.
1: Na, szerintem erre majd mindenképpen visszatérünk. Van még valami újdonságunk?
2: Igazság szerint csak annyi zárszóként, hogy annyi minden érkezik most így egyszer, hogy a BMW...
1: Párizsban ott vagytok?
2: Párizsban nem vagyunk ott, de Párizs helyett és Párizsal egy időben most jön majd meg a piacra az i3-as BMW, ugye ami a 3-as BMW-nek a 8. generációja, és szintén néhány héttel ezelőtt megmutattuk a benzines kivitelt is, és abból is lesz egy csodálatos M350-es, szintén 6 hengeres, mild hybrid rendszerrel támogatott 443 lóerős modell, és a 3-as sorozat ugye BMW-nek mindig is a szívcsakrája, a közepe volt már 1975 óta, ugye az i3-as és a benzines 3-as külsejében szinte megkülönböztethetetlen, de azért az ember egymás mellett látja őket, látja a különbségeket. Tehát ez a 3-as BMW-ből az i3-as érkezik most idén először, és majd jövő tavasszal a 3-asnak a benzines verziói, és jön az X5-ös is, ami szintén egy nagyon fontos modell, a magyarországi értékesítésünkben mindig is kulcs szerepet játszott, és bízunk benne, hogy játszani is fog, amiből elindult először a belső égésű verziók, majd abból is megjön az iX5, illetve a plug-in hibridek, úgyhogy a BMW nem áll meg, nem lassít, és nagyon sok újdonságot fogunk piacra hozni.
1: Köszönöm, hogy jöttél hozzánk, és beszélhettünk itt az újdonságokról. Úgyhogy, ha valaki kíváncsi a BMW új modelljeiről, nem kell Párizsig menni.
2: Köszönöm szépen én is.
1: Köszi. Hello.
2: Szép napot.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Street. Jazzy Street. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: A vonal túlsó végén már is köszönhetem Antalóczi Tibor urat, a villanyautósok alapítóját és főszerkesztőjét, és hát vele beszélgetünk arról a petícióról, hogy a fővárosi közgyűlés úgy döntött, hogy neki motoroz a zöldrendszámos autóknak a környezetvédelem jegyében, és olyan dolgokat mondtak, ami mögött én valahogy nem látom se a szakmát, se a hozzáértést, de hogy valamilyen szinten el tudjon indulni egy kommunikáció, és egyáltalán komolyan vegyék ezt a dolgot. Ezért elindult egy petíció, és akkor itt a vonal túlsó végén köszönhetem Antalóczi Tibort. Halló, szia!
2: Szervusz, üdvözlöm én is a hallgatókat. Igen, létezik egy ilyen irány, ugye azt mindannyian tudjuk, hogy 2024 végén őszén megváltoztatták a parkolási szabályokat, ami 2027 elején léptek volna, illetve lépnek majd hatályba, és ennek ismételt átgondolására hívja fel ez a petíció a figyelmet. De hagyasszak meg egy kellemes tapasztalatot annak kapcsán, amit így még a felvétel indítása előtt mondtál, eszembe jutott, hogy múltkor egy ilyen csendesebb esti időszakban sétáltam Budapesten, és egy ilyen közepesen forgalmas főbb utcán, és mellék utcából lámpás kereszteződéshez értem, én is megálltam, és a mellék utcából kikanyarodók kaptak zöldet, és akkor egyszer csak kikanyarodott onnan egy autó, semmi hangja nem volt, nézem, zöldrendszámos elektromos kikanyarodott, még egy teljesen hangtalanul semmi hangja nem volt. Majd aztán észre kapott a harmadik helyen álló belső égési motoros autó, elindult a motor, és nagy bőgéssel jött az utcából. Akkora volt a kontraszt, hogy ilyen is lehet Budapest, hogyha hagynánk, hogy elterjedjenek az elektromos autók. Hogy ez félelmetes, és én szeretném, hogyha ilyen lenne a város.
1: Igen, egyébként pedig, amit én nehezményezek, és ezen a kormánynak el kellene gondolkodni, most ez függetlenül ettől a petíciótól, hogy az önkormányzatoktól el kell venni azt a jogkört, hogy ők határozzák meg, hogy a zöldrendszámos autó fizető parkolással működik-e vagy nem. Megmondom miért. Jelen pillanatban nincsen pályázatokra pénz, nincsen támogatás. Tehát amivel valahogy egy picit lehet az embereket motiválni, az az, hogy egyelőre még a parkolás legalább ingyenes ezekkel az autókkal. Ha nem akarják, hogy egész nap valaki a városba tárolja a zöldrendszámos autóját, akkor mondhatom, hogy csináljanak rövid parkolási zónákat, ami vonatkozik a zöldrendszámos autóra, és hogy 3 óránál tovább nem lehet ott parkolni, de az, hogy fizetősé teszik, akkor, amikor semmiféle más motiváció már nem maradt mögötte, akkor tényleg el kellene gondolkodni azon, hogy a kormánynak kell beavatkozni, de mindegy, ezen most lépjünk túl, mert hogy most nem ez a téma.
2: Hanem a petíciónak nem ez a célja, hanem a petíciónak az a célja, hogy az önkormányzatot rávegye arra, hogy ezt gondolják újra,
1: és szóbáljanak.
2: Alkossanak egy új szabályozást, ami nem ellehetetleníti, vagy nem ellenérdekelté teszi az autósokat az elektromos autóválasztásban, hanem ellenkezőleg afelé tereli. Hiszen azt nagyon jól láttuk, hogy az elmúlt 10 évben a zöld rendszám egy rendkívül sikeres ösztönző volt. 10 évvel ezelőtt nem volt egy se Budapesten, vagy hát nagyon kevés. És hogyha körbenézünk a környező országok fővárosaiban, akkor Ausztriában ugyan egy picivel több elektromos autó van, mint nálunk, de nem arról van, hogy most sokkal-sokkal több, de a környező országokban, Szlovákiában, Romániában, Szerbiában, Horvátországban, Szlovéniában messze mögöttünk vannak.
1: Hogyha megengeded, tegyünk ide be egy zenét.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Street. Jazzy Street. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: Még mindig itt van velünk Antalóczi Tibor úr, a villanyautósok alapító főszerkesztő, és hát arról a petícióról beszélgetünk, amelyen a fővárosi közgyűlés határozatára reakció, miszerint, és nem elég, hogy még a 2 tonnánál nagyobb elektromos autókra dupla parkolási díjat akarnak kivetni, de még az 5 rendszámos autókról is el akarják venni az ingyenes parkolást. Tehát akkor, amikor még bőven lehetne tolni az elektromos autókat, hogy még tisztább legyen a levegő, hogy még több ilyen autó közlekedjen a városba, miközben pedig ugye a fővárosi közgyűlés és a főváros folyamatosan a környezet védelméről beszél, arról, hogy tiszta legyen a levegő, arról, hogy megóvjuk a város lakóit, tehát akkor nem értem a 2 dolgot, tehát ilyen fiskális szempontokat vetünk egymással szembe, tehát valahogy akkor megpróbáljuk meggyőzni ezzel a petícióval az önkormányzatot, gondolom én.
2: Igen, annál is inkább, mert hogy ugye november végével a zöldrendszámos autók egy részéről, azok, amik nem tisztán elektromosak, hanem plug-in hibridek, azokról le fog kerülni a zöldrendszám. Tehát ők, azok az autók innentől kezdve autonikusan, függetlenül bármilyen egyéb változástól fizetni fognak a parkolásért. Tehát nagyjából az autók 1/4-ről eltűnik, és ők már fizető autók lesznek, tehát csökken azok száma, akik ezt a kedvezményt élvezik, és azokra korlátozódik most már, akik tényleg csak tisztán üzemelve tudnak a városban közlekedni. Hogyha megszűnik ez a teljes ingyenesség, akkor nincs más motiváció az emberek előtt, hogy ők miért választják, amikor a legközelebb elektromos autót választanak, akkor miért, vagy autót választanak, akkor miért választanak elektromos autót. Hát azt mondja, hogy akkor ő választ dízelt, mert eddig is dízellel járt, és probléma letudva, mi pedig a városba pedig szívjuk a kipufogó gázokat. Nyilván, aki eddig elektromos autót vett, se tesején nem fogunk visszaülni dízelbe, csak azért, mert megszűnik az ingyenes parkolás. Itt nem rólunk szól igazából. Ez a dolog azokról szól, akik még nem tapasztalták ezt meg, akiknek kell valami hajtóerő, valami ösztönző, valami, ami átlöki őket abba, hogy ők meghozzák ezt a döntést. Hiszen egy ismeretlenbe, egy újba kell beleszokjanak, és tulajdonképpen ez segíti ez az ösztönzés. De ez, ugye említetted a 2 tonnás autókat, az meg abszolút abszurd, ami történik, hogy a 2 tonnás autók dupla díjat fizessenek. Miért pont 2 tonna? Miért nem 2087 kiló? Miért nem 1997 kiló?
1: Tehát miért eredetileg 1800 kiló lett volna.
2: Teljesen mindegy, akárhol meg lehet húzni ezt a határt, de miért ott húzod meg? A dupla fizetés az egy óriási nagy különbség. Most, hogy említessem, több olyan autótípus is van forgalomban Magyarországon, és itt köztük van elektromos, és aminek például a sima normál verziója 2 tonna alatt van, de ha felraknak rá egy vonóhorgot, akkor 2 tonna fölé kerül. Akkor most ő fizessen dupla díjat, és az fair. Vagy ennél sokkal még abszurdabb az, hogyha azt mondom, hogy vannak olyan autótípusok, nem is kevés, 40-etik most föl tudnék sorolni, ha lenne műsoridőnk rá, olyan páros, ahol az autónak a hagyományos meghajtású benzines vagy dízel változat a 2 tonna alatti, az elektromos meg 2 tonna fölötti. Tehát mire ösztönözzük, ha ezt bevezetjük, ezt a szabályozást? Mire ösztönözzük az autósokat? Hát választ a dízelt vagy a benzinest, hiszen azzal egyszeres parkolási díjat fogsz fizetni, az elektromosra meg duplát kellene. Ez miért jó? Kinek jó?
1: Hát nem jó az üzenet, maradjunk annyiban.
2: Nem jó az üzenet, ez szerintem amikor ezt meglátták, akkor az olajlobbinál visítva tapsoltak, hogy ennél jobbat ők se írhattak volna.
1: Igen. Gyakorlatilag a fővárosi közgyűlés ugye nem szakemberekből áll, meg hát egyébként a környezetvédelme se fontos számukra, tehát mindaz, amit ők erre vonatkozóan mondanak, innentől kezdve azért komolytalan, de nézzük, hogy hogy lehet akkor ebbe a petícióba aláírni, hogy lehet csatlakozni ez a petícióhoz.
2: A petíció.budapest.hu oldalon találhatók meg az éppen futó petíciók, most per pillanat ez az egy fut, tehát nincs másik ilyen lakossági kezdeményezés. Ugye ennek a petíciónak a lényege az, hogyha legalább 10 000-en támogatják ezt a petíciót, akkor a fővárosi önkormányzat, illetve a közgyűlés kénytelen napirendre tűzni és újra tárgyalni ezt az egész kérdést. És ugye azt kéri a petíció, hogy vonják vissza ezt a módosítást, ezt a parkolási rendelet módosítást, és fontolják, meg gondolják újra. Nyilván a petíció benyújtója, meg akár az érdekelt szervezetek, szakértők szerintem mind nyitottak arra, hogy leüljenek és átbeszéljük a problémákat a mostani megoldással, és találjunk ki egy olyan megoldást, ami mindenkinek jó, és eléri azt a közös célt, hogy egy tisztább, csendesebb környezetben élhessünk a jövőben. Tehát itt a petíció.budapest.hu oldalon, hogyha valaki belép, kiválasztja ezt a petíciót, akkor táp alkalmazáson keresztül aláírva, tehát magát azonosítva tud csatlakozni ez a kezdeményezéshez. A kezdeményezők nem látják személyes adatokat, sőt semmilyen adót nem látnak a darabszámon túl. Az egésznek a lényege csupán az azonosítás, hogy ne lehessen csalni itt a szavazással, vagy ezzel a csatlakozással.
1: Hogy álltok egyébként az aláírás gyűjtéssel?
2: 4600 környékén vagyunk, és azt még hozzá kell tenni, hogy ez minden idők legsikeresebb kezdeményezése ezen a felületen. Ez nagyjából 6 éve fut ez a kezdeményezés Budapesten, és eddig a legsikeresebb az 1500 kezdeményezőig jutott, tehát még egy kezdeményezésnek sem sikerült eljutni arra szintre, hogy a közgyűlés elé kerüljön a dolog. Ez lesz az első, amelyiknek ezt sikerült teljesítenie, de arra szeretnék kérni mindenkit, hogy aki csak egy kicsit is érdeklődik a környezet iránt, vagy szeretne egy tisztább, csendesebb környezetben élni itt Budapesten, az csatlakozón ehhez semmiben nem kerül, ingyen van, semmi retorzió nem fog érni, tehát ettől nem kell már félni. Szerintem egy olyan világban élünk, úgyhogy nyugodtan csatlakozhat és támogathatja ezt a jó ügyet.
1: És egyébként nyugodtan azok is aláírhatják, akiknek nincs autója, nem is fognak venni, mert hogy az ő életkörülményeik is javulnak attól, hogyha sok-sok olyan elutó lesz, ami helyben zéro emissziós, tehát nincs káros anyag kibocsátása. Tehát nagymamák, nagypapák, mindenki nyugodtan aláírhatja, unokák, mert hogy ettől lesz tisztább a levegő, ettől lesz jobb az élet a városban, hogyha egyre több elektromos jármű közlekedik. Például nagyon fontos az is, hogy a vállalkozások, kisvállalkozások, a szerelők, a kőművesek azért vesznek elektromos járművet, mert akkor nem kell ráterhelni arra, aki a lakásfelújítást, a javítást kérte, a plusz parkolási díjat, hanem gyakorlatilag ez így automatikusan akkor leesik belőle. Tehát millió egy előnye van a dolognak, amit valahogy meg kell értetni akkor a fővárosi közgyűléssel. De hát én köszönöm, hogy itt voltál. Tehát akkor még egyszer a petíciónak az aláírási helye.
2: petíció.budapest.hu
1: petíció.budapest.hu Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Sok sikert nektek, meg nekünk.
2: Én is köszönöm.
1: És nagyjából ennyi volt a mai műsor. Köszönet a kitartó figyelemért. És ha valakinek fontos az, hogy a közlekedés zöldebb legyen, a levegő tisztább legyen, és a szállópor mennyisége is kevesebb legyen, mert ugyanis az elektromos autók a visszatáplálás révén sokkal kevesebb fékbetétet használnak, sokkal kevesebbet kell a pedálra lépni, tehát millió egy előnye van a zöld közlekedésnek, úgyhogy támogassa mindenki egy aláírással ezt a dolgot, hogy a fővárosi közgyűlésnek újra kelljen tárgyalni ezt, és hogy átgondolják a város vezetői, hogy biztos, hogy jó irányba mennek akkor, amikor a zöldrendszámos, tisztán elektromos autókat elkezdik büntetni tulajdonképpen azzal, hogy bevonják őket a fizetőparkolásba, vagy éppenséggel a duplájára emelik a parkolási díjukat. Hát ennyi volt akkor a mai műsor, köszönet a kitartó figyelemért, búcsúzik a műsorvezető Bögös Sándor, további kellemes hétvégét mindenkinek.
0: Jazzy. Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Fegyveres támadás történt a riádi reptéren, fel lehet ajánlani közcélokra a vagyonadó egy részét. Délután már csak elszórtan lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Fegyveres támadás történt a riádi nemzetközi repülőtéren. 12-en meghaltak, több mint 300-an megsérültek. A halálos áldozatok között 4 szaudi és 8 külföldi állampolgár, köztük egy amerikai is van. Több sérült állapot a kritikus, a repteret lezárták. Egy héten belül ez volt már a harmadik támadás a repülőtér ellen. A korábbi akciókban 4-en haltak meg. Az amerikai elnök elfogadhatatlannak nevezte az incidenst, az ENSZ főtitkára pedig a civilek elleni akciók leállítására szólított fel. Bár az Irán barát jemeni húszi lázadók egyelőre nem jelentkeztek a támadás elkövetéséért, az ellenük harcoló nemzetközi koalíció szóvivője őket tette felelőssé a történtekért. A huszik az utóbbi hetekben többször is támadtak szaudi célpontokat, azért mert Riád a kormányerőket támogatja a jemeni harcokban. Dél-Ukrajnában legkevesebb 17 civil halt meg tegnap egy Zaporizzsját ért támadásban. Az ukrán rendőrség szerint az oroszok 5 irányított légi bombát dobtak a város lakó negyedeire. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, Ukrajna válaszolni fog a légi csapásokra. Az Európai Unió szerint Oroszország ukrajnai háborújának finanszírozását segíti az orosz gázolajra vonatkozó amerikai szankciók átmeneti feloldása. Kaja Kallas külügyi főképviselő szerint most nem szabad enyhíteni a Moszkvára nehezedő nyomáson, ezért az Unió nem változtat szankciós politikáján. Washington azután függesztette fel a büntető intézkedéseket, hogy az amerikai és az orosz elnök több mint 300 ezer tonna gázolaj amerikai és világpiacra szállításáról egyezett meg. Újabb támadás történt egy lengyelországi iskolában. Egy héten belül ez már a harmadik. Varsóban egy 21 éves diáklány 3 másik fiatalt sebesített meg egy veszélyes tárggyal egy felsőoktatási intézményben, mielőtt az egyik alkalmazott lefegyverezte. Egy sérültet kórházba vittek, 2 a helyszínen láttak el. Közcélokra is fel lehet majd ajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett, jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyonrészre pedig 1,5% lesz. Nyugat felől felszakadozik a felhőzet, délután már csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 16-21 fok, este 6-14 fok lesz. Jövő héten már visszatér a napos száraz idő.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
4: A fővárosban futóverseny miatt 6 óra és 13 óra 30 perc között lezárják a budai alsórakpartot, a Pázmány Péter sétány és az Üstökös utca között. Lezárásra kell készülni 9 órától 10 óra 20 percig az Apród utca, Attila út, Alagút utca, Clark Ádám tér, Lánchíd, Széchenyi István tér útvonalon, valamint 11 óráig az Andrássy úton, az Oktogon és a Bajcsy-Zsilinszky út között. Zuglóban a Miskolci utcában a Telepes utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. A 81-es trolibusz terelve közlekedik. A Dózsa-György út felé nem érinti a Huszt utcai lakótelep megállót, az Őrs vezértere felé pedig a Miskolci utca Csömöri út megállót. Rendezvényt tartanak ma 20 és 22 óra között a Papp László sportarénában, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra, torlódásra készüljenek. A hétvégén a H6-os hév helyett Soroksár Hősök tere és a Közvágó híd között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Tart a csatorna felújítása a Városligeti Fasorban. A Dózsa-György út és a Bajza utca között egy hosszabb szakaszon csak a szervizúton tudnak közlekedni. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: A hírek után újra. Jazzy zene. Pezsgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. Üljünk be Bárány Anna mellé a meseautóba, és induljunk együtt egy szentimentális időutazásra. A zenei aláfestést a jazz aranykorának legjobbjai adják. Jazzy Goldies, Bárány Annával, itt a Jazzin.

Nagyon kellemes rádióhallgatást kívánok, ez a Jazzy időutazó, lelassuló műsora a Jazzy Goldies, 60 perc a jazz aranykorának és jó magam legnagyobb sztárjaival. Tudom, hogy nagyon sokszor mondtam már önöknek, de kérem tényleg higgyék el, hogy nem tudom elégszer hangsúlyozni, hogy mennyire nagyon hálás vagyok önöknek a figyelmükért, a szeretetükért. Múlt héten is egy bevásárlásom során robogtam be éppen a Sugár üzletközpontba, és a forgóajtónál ott középen megállított egy lány, hogy mennyire szereti a hangomat, és én pedig ott álltam, és ilyen fülig pirulva habogtam, persze ahelyett, hogy most már tudom, hogy olyan szépen kellett volna mélyíteni a hangomat, és úgy rebeghettem volna hálát, hát ez nem teljesen sikerült, de hogyha György Jussz hallgatja a műsort, akkor nagy szeretettel köszöntöm őt is a rádiókészülék mellett, szóval tényleg nagyon-nagyon szépen köszönöm önöknek, mert hogy önök miatt érdemes ezen az egészen dolgozni, és tudom, hogy a szeptember is már az őszhöz tartozott, de valahogy amikor a 30 fok feletti hőmérsékletre mentünk ki a házból, az valahogy inkább a nyarat idézte, de ez a mai nap, ez a kicsit őszi, kicsit fáradt, ez már olyan igazi ősz, és ilyenkor mindig édesapámra való tekintettel Petőfi verse jut az eszembe, beleszavaltuk mindig, nem fogom elmondani az egészet, de hát itt van az ősz, itt van újra, és szép, mint mindig én nekem. Tudja Isten, hogy mi okból szeretem, de szeretem. Szóval olyan őszi, teaiszogatós zenei válogatással készültem mára, és ehhez a kalendárium is a segítségemre volt. 1939-ben ugyanis ezen a napon rögzítette a szaxofon legendás mestere Coleman Hawkins a Body and Soul című melódiát, és hogy ez miért volt különleges, arról majd később mesélek még. Ha egyet visszalapozunk, akkor is még mindig maradhatunk a Body and Soul-nál, hiszen 1908-ban, október 10-én született New Yorkban a dal szerzője Johnny Green. A naptár már 1935-öt mutat, amikor felgördül a függöny, és a Broadway-n bemutatják George Gershwin Porgy és Bess című operáját. 1963. október 10-e pedig fekete betűvel került a naptárba, elhunyt Edith Piaf, francia chanson énekesnő. Élete utolsó hónapjaiban a dél-franciaországi Place Cassire-be vonult vissza a nyilvánosságtól. Itt hűséges társa, a nála 20 évvel fiatalabb férje, Theo Sarapo és legközelebbi barátai ápolták a végsőkig kimerült súlyos beteg énekesnőt. A mindössze 47 évesen 1963. október 10-én elhunyt legenda halálhírét hivatalosan csak másnap jelentették be Párizsban, mivel szerettei teljesíteni akarták utolsó kívánságát, hogy szülővárosában érje a halál. A katolikus egyház ugyan megtagadta tőle a hivatalos gyászmisét, viharos magánélete miatt, ám a nem bánok semmit sem halhatatlan tolmácsolóját, így is hatalmas tisztelet övezte. Temetésén a Père Lachaise temetőben több mint 100 000 gyászoló gyűlt össze, ami teljesen megbénította Párizs közlekedését, így búcsúztatva a francia chanson örök ikonját. Jöjjenek most a Jazzy Goldies melódiái. A Porgy és Bessből a Summertime, Miles Davis-től, majd Edith Piafra emlékezünk. Végezetül, de nem utolsó sorban, Louis Jordant hallgathatjuk. Jó szórakozást!

Már is folytatódik az ideutazás, hiszen ez a Jazzy Goldies. A következő percekben a világ könnyű zenei és jazz történelmének egyik legfontosabb darabjáról szeretnék mesélni. Egy olyan dalról, amely nélkül a mai modern jazz talán nem is ugyanúgy szólna, ez a Body and Soul. Ha létezik tökéletes jazz standard, akkor ez az. Bár a köztudatban tőzsgyökeres amerikai dalként él, a története valójában egy izgalmas, kontinenseken átívelő utazással kezdődött. A zenéjét az 1908. október 10-én született amerikai Johnny Green szerezte, a szövege mögött pedig egy háromtagú szerzőpáros, Edward Heyman, Robert Soar és Frank Eaton állt. Most jön egy igazi csavar. A dalt nem Amerikában, hanem Angliában mutatták be először. A legelső stúdió felvételt ugyanis a brit zenekarvezető Jack Hilton és zenekarra rögzítette 1930. február 7-én. Amikor a szerzemény áthajózott az Atlanti-óceánon, az Egyesült Államokban azonnal komoly falakba ütközött. Képzeljék el, hogy a korabeli amerikai rádiók egyszerűen cenzúrázták, sőt bojkottálták. Túl merésznek, túlságosan pikánsnak találták a szövegét. A 30-as évek bármilyen furcsa is, meglehetősen puritán időszak volt arra felé. Végül a tiltás sem állíthatta meg a sikert, a Paul Whiteman Orchestra verziója a slágerlisták legtetejére ugrott, és 6 hétig ott is maradt. De a Body and Soul igazi zenetörténeti robbanása később, 1939. október 11-én, tehát napra pontosan 87 éve történt. Ekkor lépett be a stúdióba a zseniális szaxofonos Coleman Hawkins. Hawkins valami olyat tett, ami addig teljességgel elképzelhetetlen volt, szinte teljesen félretolta az eredeti fülbemászó dallamot, és helyette egyetlen hatalmas 3 perces improvizációt fújt fel a lemezre. Ezt fogom lejátszani én is, nem is olyan sokára. Ez a merész lépés nem csak Hawkins karrierjét betonozta be, de a jazz történészek szerint ez a felvétel fektette le a modern bebop jazz alapjait. Így tehát érthető, hogy ez a zseniális Hawkins-féle verzió később hivatalosan is beiktatásra került a Grammy Hall of Fame hírességei közé. A Goldies hallgatói pontosan tudják, hogy ez a dal nem maradt instrumentális, sokszor játszom itt önöknek. Olyan ikonok formálták a maguk képére, mint Billie Holiday, vagy éppen Ella Fitzgerald. Ha pedig a modernebb korok felé evezünk, nem mehetünk el a dal egyik legdrámaibb, legszebb duettje mellett sem. Megjegyzem, hogy nekem ez a kedvencem, pedig aztán tényleg nagyon-nagyon sok verziót meghallgattam már. 2011. márciusában történt az Abbey Road stúdió falai között, hogy az idős mester Tony Bennett és a zseniális fiatal Amy Winehouse közösen énekelték fel a melódiát. Fájdalmas, de ez a felvétel lett Amy Winehouse legutolsó stúdió munkája a tragikus halála előtt. A duettért később posztumusz Grammy-díjat is kaptak. Most pedig jöjjenek a magyar feldolgozások, mert hogy ilyen is volt bőven, talán a legmeghatározóbb mérföldkő Bódi Magdi nevéhez fűződik. Ő 2004-ben adott ki egy teljes jazz albumot, amelynek nem csak az egyik legszebb égköve lett ez a dal, hanem stílusosan a teljes nagy lemez is ezt a címet kapta, de ne felejtkezzünk el a Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kossuth Díjas zongoristáról, a hazai jazz élet egyik legmeghatározóbb alakjáról, Szakcsi Lakatos Béláról sem, aki rendszeresen játszott a koncertjein, többek között Gerendás Péterrel közösen is, a Body and Soul-t és a szerzemény helyet is kapott a hivatalos Szakcsi Lakatos Béla Live at the Budapest Jazz Club című albumon is. A Body and Soul ma már egy abszolút rekorder. A különböző feldolgozásainak száma a világon régen meghaladta már a 3000-et. Hát szerintem ennyi információ nagyjából elég is volt. Hallgassuk meg inkább a 87 éve megjelent legendás felvételt. A Jazzy Goldies-ban most Coleman Hawkins játszik. Jó szórakozást!

Itt a Jazzin már is folytatódik az időutazás a Jazzy Goldie sztárjaival. A Kultúra magazin foglalkozott a Moulin Rouge-zsal, őket idézem. Egy hely, amely ma is botrányos, extravagáns, erotikus, művészi és szenvedélyes. Egy hely, amely a Cancan bölcsőjének számít. Egy hely, amely valódi sztároknak adott otthont. A Toulouse-Lautrec által megfestett mesés világ, a párizsi Moulin Rouge 135 éve ejti rabul a látogatókat. Toulouse-Lautrec híres plakátjain és festményein egy hűséges barátot, a táncos nő Jane Averilt fedezhetjük fel, sőt az arcképét is megfestette. Ezeken magányosnak, titokzatosnak tűnik, egész másnak, mint a tolboák és a frufruk világában. Jane Averilt felhasználta Toulouse-Lautrec művészi tehetségét, hogy a plakátokon keresztül még nagyobb ismertségre tegyen szert, Toulouse-Lautrec pedig Jane Averilt hírnevét használta arra, hogy plakátművészként és festőként is ismerté váljon. Szoros együttműködésüket egyfajta kimondatlan megállapodással pecsételték meg, ami azt is magában foglalta, hogy kettejük között sosem lesz több barátságnál. De miért pont Jane Averilt? Más táncos nők, mint például Louise Weber művész nevén La Goulou, vagyis a falánk, vagy Nini Le Patisserie szintén sztárok voltak a maguk idejében, de mindegyik közül Jane volt a legtitokzatosabb. A lány ugyanis egy olyan forradalmi táncot talált ki, amit az emberek akkoriban még nem láttak, viszont hamar megszerettek. Így lett a tánc a viszontagságos életű gyereklány hivatalos foglalkozása. Becenevét állítólag még korábban egy angol szeretőjétől kapta, aki egy nap Jane-nek szólította őt Jean helyett. A lánynak ez megtetszett, és úgy döntött, angolosítja a nevét. Robbanékony karaktere miatt a Moulin Rouge-ban ráragasztották az őrül Jane becenevet, utalva a kórházi múltjára. A Moulin Rouge abban is segítette a táncosnőt, hogy sorsa több művésszel is összehozza, Picasso-val például, aki 4 rajzot készített róla, vagy Alfred Jerry-vel, az Übükirály szerzőjével és Oscar Wilde-dal is. Még Ady Endre is megfordult a Moulin Rouge-ban, igaz, nem minden elégedettséggel. A mulatót még ma is az eredeti csillogó, strasszos, tollas francia revű film jelzi, amit Mr. Gret és Josephine Baker teremtett meg. Előbbi viselte elsőként azt a hatalmas fejdíszt, amely ma Párizstól Las Vegasig a showgirlök viseletéhez tartozik, és ő volt az az első sztár is, aki a lépcső tetején jelent meg, és lelépdelve fogadta a partnerek és a közönség hódolatát. Sokan a botrányos tánc a Cancan híre miatt voltak kíváncsiak a mulatóra, ahol később fellépett Marlene Dietrich, Edith Piaf, akinek 1944-ben itt mutatta be Yves Montand, Maurice Chevalier. A Moulin Rouge-ban a II. Világháború alatt a német megszállás alatt is nagy élet folyt. A fennmaradt fotókon a német tiszteket utánozhatatlan eleganciával öltöző francia nők veszik körül, akik jóképű germán partnereik oldalán elégedetten bámulnak a fényképészek lencséjébe. Az 50-es évektől a szórakozó helyen megfordult többek között Elvis Presley, Buster Keaton, Charles Aznavour, Liza Minnelli, Ella Fitzgerald és Ray Charles, valamint mint Ginger Rogers és Frank Sinatra is. A nézők között gyakran felfedezhették Salvador Dalit és Gaia-t, Ringo Starrt vagy akár George Michael-t. A Moulin Rouge a Montmartre aljában a Pigalle téren található 900 férőhelyes nézőterének 97%-os a kihasználtsága. Az év 365 napján minden este 2 show műsor látható 9 és 11 órakor. A Moulin Rouge, ahol évente 630 ezren fordulnak meg, az Eiffel torony, a Versailles kastély és a Disneyland Paris mellett a leggyakrabban fotózott francia

0: Jó szórakozást!
1: Hé, uram, jöjjön én velem. Szőjön álmokat, nem nagy áldozat. A Moulin Rouge-ban áll a bál, ó, a magam fajta más táncra vál.

anő, mint sohajt felé. Stuksz maga vérbeli párizsi lett, de képzele vagy sír egy pár midinett. Stuksz maga jobb, mint a Chevalier. Az ember nem látná, én úgy éljek el se

0: Itt a Jazz In, folytatódik a Jazzy Goldies, és Benedek Miklós felvétele után is maradunk a magyar színjátszásnál. Ha azt mondom, minden viccet félreteszek, most már én is komoly leszek, vagy ha felidézem Schneider Mátyás feledhetetlen alakját a Hippolita lakályból, akkor önök pontosan tudják, hogy kire gondolok. A magyar filmtörténet legnagyobb, utánozhatatlan nevettetőjéről, Kabos Gyuláról emlékezünk most, hiszen október 6-án volt 85 éve, hogy távozott közülünk, mindössze 54 évet élt. Emlékezünk most egy olyan zsenire, akinek az előadásain egy egész ország nevette könnyesre magát, miközben az ő személyes élete tele volt drámával és küzdelemmel. Kezdjük rögtön egy olyan indítással, ami akár az egyik filmjében is szerepelhetne. Kabos Gyula, aki eredetileg Kán Gyula néven született egy budapesti családban, szülei akaratára kereskedelmi iskolába járt, mert hogy könyvelőt akartak nevelni belőle, ő azonban titokban, esténként Solymosi Elek színi iskoláját látogatta. Kabos legelső, 15 évesen átélt statiszta tapasztalata egy emlékezetes balesettel indult a Népszínházban. A Kínai menyegző című operettben volt lámpa vívő, amikor a lámpaláztól rossz helyre lépett és bezuhant a zenekari árokba, ráadásul egyenesen a brácsásra esett rá. Maga később úgy emlékezett vissza, hogy ez az ő első fellépése valójában egy lelépés volt, és rögtön egy tragikomikus figurát alakított, mert a nézők nevettek, de ő meg két hétig az ágyat nyomta a sérülései miatt. Ebből a szerencsétlen mégis komikus kezdetből indult el az a karrier, amely a 30-as évek abszolút sztárjává tette őt. Kabos zsenialitása abban rejlett, hogy nem csupán a megírt szövegből dolgozott, hanem ő volt a szünetek és a dadogások nagymestere. Sajátos, hadaró, kicsit bizonytalan, mégis villámgyors beszéd stílusa, a szemüvege mögött villogó tekintete és a jellegzetes kézmozdulatai a védjegyévé váltak. Olyan örökzöld zseniális vígjátékokat vitt a hátán, mint a Meseautó, a Lila Ákác vagy a Kölcsönkért kastély. A magánéletben azonban elkerülte a felhőtlen jókedv. Miközben a mozikban százezrek kuncogtak rajta, ő folyamatosan súlyos adósságokkal és hitelezőkkel küzdött, részben korábbi sikertelen színház igazgatói adósságai miatt. A legsötétebb fordulatot azonban a történelem hozta el. Az erősödő antiszemitizmus és a zsidó törvények miatt a filmgyárak teljesen mellőzni kezdték, így 1939. januárjában feleségével felszállt a vonatra a keleti pályaudvaron, és elhagyta az országot. Az Egyesült Államokban New Yorkba emigrált, abban a reményben, hogy ott majd új életet kezdhet. Amerika azonban nem ismerte és nem értette a sajátos, ízig-vérig magyar humorát. Utolsó évei keserűségben és elszegényedve teltek, alkalmi fellépésekből próbált megélni. A végzete is a színpadon érte utol. 1941 őszén egy kis brooklyni színházban játszott, amikor előadás közben rosszul lett. Bár az orvosa szigorúan eltiltotta a fellépéstől, ő a megélhetésért tovább játszott, míg végül a harmadik rosszullét után tüdőgyulladást kapott. 1941. október 6-án hunyt el egy New York-i kórházban, oxigén sátor alatt. Tragikus módon egy New Jersey temetőben egy elírás miatt Kobas néven temették el. Aztán egy tengeren túli magyar rajongó felkutatta a sírhelyet, így a hamvait hazahozták, és 1996-ban kapott méltó, végső nyughelyet a farkasréti temetőben. Önök a Goldies hallgatói talán emlékeznek arra, hogy én gyakran járok a farkasréti temetőbe, mert hogy az én legnagyobb sztárjaim, és sajnos január óta már a Fenyő Miklós is, ott nyugszanak. Viszem a mécseseket, megállok a sírhalmon, és emlékezem. Kabos Gyula sírhelye az egyes parcella második sorában található. Hát ki más énekelhetne most itt a Jazzin? természetesen Kabos Gyulát hallgathatjuk.
1: Ma minden nagyon jó, a kedvem ragyogó, bár egy kis könyvelő vagyok, de búsuljon a ló. Megvallom őszintén, befrigizáltam én, s a fixemből majd lélektetett vetek elsején. Vagyonom nem volt, hitelem nincsen, s ragyogó kedvem van. Van bennem egy talós mit, ez aztán a jó vit. Hügyülök erre, hügyülök arra, amikor spiszem van. Azt mondják, hogy ilyenkor tesszük élem van. Most a csókot kívánom, bár ez banál is. Most úgy érzem, imádom, tán még magád is. Vagyonom nem volt, hitelem nincsen, s ragyogó kedvem van. Van bennem egy szalon, s mit, jól érzem magam. Két három deci bor, s a vírem már is forr. A zsebem üres lett, de viszont piros lett az orr. Nos nem gondolkodom, a gondot felrúgom, hogy miből fizetem a házbért, azt még nem tudom. Vagyonom nem volt, hitelem nincsen, s ragyogó kedvem van. Van bennem egy talorszint, elhatták a jó vit. Fügyülök erre, fügyülök arra, amikor spiszem van. Azt mondják, hogy ilyenkor legszebb élem van. Most a csókot kívánom, már ez banális. Most úgy érzem, imádom, tán még magát is. Vagyonom nem volt, hitelem nincsen.

Az elmúlt percekben Korda Györgyöt hallhatták itt a Jazzin, és ezzel a mai műsor végére értünk. Ez volt a Jazzy Goldies-ra szánt egy óra. Remélem, szerették a mai válogatásomat is. Most lecsukom a gramofon tetejét, leveszem az esti ruhát, de csak jövő vasárnapig, amikor délelőtt 10-kor újra elvárom önöket itt a Jazzin. Ráadásul egy igazán különleges rendhagyó műsorral készülünk. A Jazzy Goldies ugyan és reményeim szerint Végvári Ádám stúdiójából jelentkezik majd, annak okán, hogy a szólógitáros énekes zeneszerző idén júliusban betöltötte a 75. életévét, és ezt október 29-én majd az Erkel Színházban egy nagyszabású koncerttel ünnepli, úgyhogy remélem kicsit bekukkanthatunk a kulisszák mögé. Köszönöm a figyelmüket a ma fellépett összes sztár nevében, a mikrofon mögött a Jazzy Goldies-ban ma is Bárány Annát hallották. Kellemes vasárnapot, és majd jó étvágyat az ebédhez. Hey,

0: pezsgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomásra rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Fegyveres támadás történt a Riádi reptéren, ismét Zaporizsját bombázták az oroszok. Délután már csak elszúrtan lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Fegyveres támadás történt a Riádi nemzetközi repülőtéren. 12-en meghaltak, több mint 300-an megsérültek. A halálos áldozatok között 4 szaudi és 8 külföldi állampolgár, köztük egy amerikai is van. Több sérült állapot a kritikus, a repteret lezárták. Egy héten belül ez volt már a harmadik támadás a repülőtér ellen. A korábbi akciókban 4-en haltak meg. Az amerikai elnök elfogadhatatlannak nevezte az incidenst, az ENSZ főtitkára pedig a civilek elleni akciók leállítására szólított fel. Bár az Irán barát jemeni húszi lázadók egyelőre nem jelentkeztek a támadás elkövetéséért, az ellenük harcoló nemzetközi koalíció szóvivője őket tette felelőssé a történtekért. A huszik az utóbbi hetekben többször is támadtak szaudi célpontokat, azért, mert Riád a kormányerőket támogatja a jemeni harcokban. Dél-Ukrajnában legkevesebb 17 civil halt meg tegnap egy Zaporizsját ért támadásban. Az ukrán rendőrség szerint az oroszok 5 irányított légi bombát dobtak a város lakó negyedeire. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök kijelentette, Ukrajna válaszolni fog a légi csapásokra. Az Európai Unió szerint Oroszország ukrajnai háborújának finanszírozását segíti az orosz gázolajra vonatkozó amerikai szankciók átmeneti feloldása. Kaja Kallas külügyi főképviselő szerint most nem szabad enyhíteni a Moszkvára nehezedő nyomáson, ezért az Unió nem változtat szankciós politikáján. Washington azután függesztette fel a büntető intézkedéseket, hogy az amerikai és az orosz elnök több mint 300 ezer tonna gázolaj amerikai és világpiacra szállításáról egyezett meg. Újabb támadás történt egy lengyelországi iskolában. Egy héten belül ez már a harmadik. Varsóban egy 21 éves diáklány 3 másik fiatalt sebesített meg egy veszélyes tárggyal egy felsőoktatási intézményben, mielőtt az egyik alkalmazott lefegyverezte. Egy sérültet kórházba vittek, 2 a helyszínen láttak el. Budapesten esett a legtöbb eső, mintegy 53 mm-t mértek az elmúlt 24 órában. Jelentősebb mennyiség hullott a Balaton térségében és a Mecsek környezetében is. Az Alföldön jellemzően 30 mm esett, míg az északnyugati területeket szinte elkerülte az eső. Sopron mellett mindössze 0,1 mm csapadékot mértek. Nyugat felől felszakadozik a felhőzet, délután már csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 16-21 fok, este 6-14 fok lesz. Jövő héten már visszatér a napos, száraz idő.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
4: A fővárosban, Zuglóban, a Miskolci utcában, a Telepes utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. A 81-es trolibusz terelve közlekedik, a Dózsa-György út felé nem érinti a 20 utcai lakótelep megállót, az Őrs vezértere felé pedig a Miskolci utca Csömöri út megállót. A hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Lezárták a 11. kerületben az Albert utcát, a Zsombor utca és az Andor utca között burkolatjavítás miatt. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Stefánia úton, a Hungária körút felé az Egressi út után, mert közművet javítanak. Útszűkületen kell áthajtani hétvégén a 18. kerületben az Üllői úton, befelé a Garai utcánál és a Bártfa utcánál a villamos pályakarbantartása miatt. Az 50-es villamos helyett Pesszentlőrinc béketér és a Szarvascsárda tér között pótlóbusz közlekedik. A 236-os autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

11 óra után kezdetét veszi a Jazzy Lexikon itt Jazzin. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Kajárik Andrea. A Jungle Brit elektronikus szól együttes negyedik albuma, a Volcano, 3 évvel ezelőtt jelent meg. Erről az egyik legnépszerűbb dal a Back on 74 volt. Hazájukban Ivor Novello díjra is jelölték a dalt. Mika Miller manchesteri szólénekesnő e hónap elejét Hollandiában töltötte, több fellépése is volt. Ma este Glasgow-ban láthatják rajongói, már is szól tőle az A Little Bit of Me.

0: Jazzy Lexikon.
1: Budapest hosszú története során a ma is működő csatornázási rendszer különböző módszerek felhasználásával alakult ki. Már a római korban épültek vízvezetékek, fürdők és csatornák. A harmadik században a középületekben és lakóházakban vízöblítéses illemhelyek voltak. A szenny és csapadékvizeket csatornahálózat gyűjtötte össze és vezette a Dunába. Azonban a népvándorlás évszázadaiban a római közművek nagy része elpusztult. A középkorban a szennyvizek az utcák kövezetén folytak, a járványok állandó veszélyét hordozva. Helyenként azonban már foglalkoztak a problémával. Budán a királyi vár vízemelő szerkezete 1416-ban készült el, majd Mátyás uralkodása idején vízvezeték is épült, bár az emberek nagy része ekkor még egyáltalán nem tartotta fontosnak a csatornázás ügyét.
0: Jazzy Lexikon.

Önök továbbra is a Jazzy Lexikont hallják. Széna Bosse svéd énekesnő 7 évesen egy iskolai feladat keretében fogalmazta meg vágyait. Énekesnő szeretnék lenni, szeretnék egy úszómedencés házat Hollywoodban és egy lovat. A most 35 éves énekesnő egész jól halad álmai megvalósításával. Hazájában már több díjat is bezsebelt. Jön tőle a Never Get Used To. Előtte Barbara Mendez brazil énekesnő érkezik a Billie Jean 80-as évekbeli Michael Jackson sláger Bossa verziójával.

0: Jazzy Lexikon.
1: Sokáig elképzelhetetlen volt a nyugati életérzés Magyarországon, de ahogy lazult a szovjet szigor, úgy szivárgott be az amerikai álom a vasfüggönyön. Igaz, az első megvalósulására 1988. áprilisáig kellett várni. Ekkor nyitott meg az első hazai McDonald's, ami már az első napon tömegpszichózist okozott. A nyitásnál tömegek álltak a régi Posta utcai Mackey előtt, 10 000-nél is többen ettek itt aznap, és még napokig tülekedni kellett az akkor még 26 forintos sajtburgerért. Az első kiszolgálók még külföldiek voltak, ők tanították be a magyarokat a gyorséttermi munka minden titkába, a kiszolgálási idő pedig a rendelés leadásától 72 másodperc volt. Érdekesség, hogy csupa magyar alapanyaggal dolgoztak. Bábolnai húspogácsa és zsemle, miskolci krumpli, de a mustár és a szószok is magyar üzemekben készültek. Nyitáskor a teljes kínálat 15 tételt tartalmazott. Ebből 2 kivételével. A mai napig mind megtalálható az étlapon.
0: Jazzy Lexikon.

A Jazzy Rendezvún bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Jazzy Rendezvú Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzy.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. Mária Biondi már gyerekkorában kórusokban csiszolgatta hangját. Egyik legnagyobb megtiszteltetés, ami érte, az volt, amikor Ray Charles előtt

0: Jazzy Lexikon.
1: Az Andrássy út 45-ben álló írókboltja nem csak mint hatalmas kínálattal rendelkező könyvesbolt, de különleges helyszín. A szemfüles látogató a galéria részén még észreveheti a keleties bambusz motívumokat idéző stukkókat. Ezek a korábban itt álló japán kávéház utolsó emlékei. Az 1894-ben nyitott kávéház fénykora a két világháború között Krasner Menyhét tulajdona alatt volt, de története során híres volt művészeti asztaltársaságáról is. A Színyei Mersepált, Ferenczi Károlyt, Ripple Rónai Józsefet, Kernstock Károlyt tagjai között tudó Miénk körének emléktáblája áll a bejárat mellett. Gyakran megfordultak itt a Latabár testvérek is. Rejtő Jenő néha készülő regénye részletével fizetett a fogyasztása után, és itt írta számos versét József Attila.
0: Jazzy Lexikon.

0: piece of my life.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Star Wars, a cápa, Pszichó, Interstellar. A filmtörténet legnagyobb klasszikusai élőben, szimfonikus nagyzenekarral. Október 25-én a Danubia zenekar elhozza Hollywood slágereit a Budapest Kongresszusi Központba. Vezényelés mesél Hámori Máté. Hollywood. Legendás filmzenék élőben. Jegyek az utazenéhez.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Adatközpontot támadtak az ukránok és az oroszok, áradások pusztítanak Nepálban. Délután már csak elszórtan lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Újabb csapást mértek az ukránok az orosz Yandex online szolgáltatóra. A héten a cég harmadik adatközpontját érte dróntámadás. A Ryaznyanyi régió és Kaluga után a Vlagyimiri telep volt a célpont. Az objektum működése leállt, a szolgáltatások egy része pedig elérhetetlenné vált a felhasználók számára. Közben az oroszok is adatközpontot támadtak Odesszában, valamint légicsapást mértek egy katonai rakománnyal érkezett hajóra a Csornomorszki kikötőben. Sokkolónak nevezte az amerikai-orosz megállapodást a cseh kormányfő. Donald Trump és Vlagyimir Putyin a héten több mint 300 ezer tonna gázolaj szállításáról egyezett meg. Cserébe Washington felfüggesztette az Oroszország elleni szankciókat. Andrej Babis szerint Európának erre a lépésre feltétlenül reagálnia kell, akár már a jövő heti uniós csúcson. Kaja Kallas uniós külügyi főképviselő tegnap azt mondta, az amerikai büntető intézkedések feloldása Oroszország ukrajnai háborújának finanszírozását segíti. Az Európai Unió viszont nem akar enyhíteni a Moszkvára nehezedő nyomáson, ezért nem változtat szankciós politikáján. Fegyveres támadás történt tegnap a riádi nemzetközi repülőtéren, 12-en meghaltak, több mint 300-an megsérültek. A halálos áldozatok között 4 szaudi és 8 külföldi állampolgár, köztük egy amerikai is van, több sérült állapot a kritikus. A repteret lezárták. Egy héten belül ez volt a harmadik támadás a repülőtér ellen, a korábbi akciókban 4-en haltak meg. Az amerikai elnök elfogadhatatlannak nevezte az incidenst, az ENSZ főtitkára pedig a civilek elleni akciók leállítására szólított fel. Bár az Irán barát jemeni huszi lázadók egyelőre nem jelentkeztek a támadás elkövetéséért, az ellenük harcoló nemzetközi koalíció szóvivője őket tette felelőssé a történtekért. Áradás sodort el több házat Nepálban. Áldozatokról egyelőre nem tudni. A fővárostól Katmandutól mintegy 100 kilométerre nyugatra élőket felszólították arra, hogy hagyják el otthonukat Gorka körzetében. Az áradást feltehetően az idézte elő, hogy az érintett folyó egy szakaszát földcsuszamlás torlaszolta el. Nepálban másfél hónapja történt súlyos természeti katasztrófa. Több mint 1400-an meghaltak, több ezren eltűntek egy gleccser szakadás miatt. A szerencsétlenség több mint 30 ezer embert érintett, mintegy 7500 házat pusztított el. Nyugat felől felszakadozik a felhőzet, délután már csak elszórtan lehet kisebb esős zápor. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 16-21 fok, este 6-14 fok lesz.
1: A hírek után újra. Jazzy zene. Jazzy Mix. Kőszegi Kristóf mixével.

Mixet Kőszegi Kristóf készítette. Jazzy. Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel csütörtök este 8 órától. Itt a Jazzin. Jazzy Mix. Kőszegi Kristóf mixével. Itt a Jazzin.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Adatközpontot támadtak az ukránok és az oroszok, holnap kezdődik az őszi érettségi időszak. Délután már csak elszórtan lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Újabb csapást mértek az ukránok az orosz Yandex online szolgáltatóra. A héten már a cég harmadik adatközpontját érte dróntámadás. A szolgáltatások egy része elérhetetlenné vált a felhasználók számára. Közben az oroszok is adatközpontot támadtak Odesszában, valamint légi csapást mértek egy katonai rakománnyal teli hajóra a Csornomorszki kikötőben. Fegyveres támadás történt tegnap a riádi nemzetközi repülőtéren. 12-en meghaltak, több mint 300-an megsérültek. A halálos áldozatok között 8 külföldi állampolgár is van. Egy héten belül ez volt a harmadik támadás a repülőtér ellen. A korábbi akcióban 4-en haltak meg. Bár az Irán barát jemeni huszi lázadók egyelőre nem jelentkeztek a támadás elkövetéséért, az ellenük harcoló nemzetközi koalíció szóvivője őket tette felelőssé a történtekért. Sokkolónak nevezte az amerikai orosz olaj megállapodást a cseh kormányfő. Donald Trump és Vladimir Putyin a héten több mint 300 000 tonna gázolaj szállításáról egyezett meg. Cserébe Washington felfüggesztette az Oroszország elleni szankciókat. Andrej Babis szerint Európának erre a lépésre feltétlenül reagálnia kell, akár már a jövő heti uniós csúcson. 4 kérdésben tartanak ma népszavazást Szlovéniában. A kormánypártok által kezdeményezett referendumok a többi között érintik annak a kötelező hozzájárulásnak az eltörlését, amivel a közszolgálati médiát finanszírozzák. A választók kifejthetik véleményüket arról is, hogy a szociális támogatást közhasznú munkához kössék. Mivel ezekben a kérdésekben véleménynyilvánító népszavazás zajlik, az eredmények nem kötelezik változtatásra a törvényhozást. Holnap kezdődik az őszi érettségi időszak. Több mint 200 iskolában 24 500 vizsgáznak. A tanulók többsége előrehozott vagy szintemelő vizsgára jelentkezett. Az írásbelik október 22-ig tartanak, míg az emelt szintű szóbelik november elején, a középszintűek november 16-a és 20-a között lesznek. A Kurták 100 jubileumi év egyik kiemelt eseményét közvetíti este a Duna TV. A Zeneakadémián lesz Kurták György és Christoph Hein Die Stehardin című operájának nemzetközi premierje. Az este első részletében Kurták kamaradarabokból készült összeállítást, és Liszt Ferenc jazzgondoláját is hallhatja a közönség. Napos felhős idő lesz, már csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megérénkül, néhol megerősödik. Délután 16-21 fok, este 6-14 fok lesz. Jövő héten már visszatér a napos száraz idő.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Egy óra után ismét a Jazzy Lexikonnal jelentkezünk itt a Jazzin. Nagyon kellemes délutánt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Kajárik Andrea. Frank Sinatra legidősebb lánya Nancy Sinatra 72-ben hódította a Kind of a Woman dallal, mely egy magabiztos, határozott nőt mutat be, aki egy valódi úriemberre vágyik. Az I'm So Excited dal a 80-as években a Pointer Sisters nagy slágere volt. Nina horvát énekesnő a 90-es években újította fel a dalt, s nem csak hazájában lett listavezető vele, hanem Európa szerte a klubok kedvence lett.

0: Jazzy Lexikon.
1: Az MTK a magyar sport egyik patinás egyesülete. A Magyar Testgyakorlók Köre alakuló közgyűlésére 1888-ban került sor egy budapesti kávézóban. Az alapító tagok a magyar arisztokrácia és a zsidó polgárság köréből kerültek ki. A századforduló előtti sport és közéletben szokatlan volt az MTK-sok demokratikus felfogása, a szélsőségekkel szembeni kiállása. Az egyik alapító Szekrényesi Kálmán volt, akit az úszás apostolának is neveztek, ugyanis első magyarként úszta át a gibraltári szorost, a szuezi csatornát, a bódeni tavat és a Balatont is. Mindemellett repülőgépkonstruktőr és az irodalmi társulat titkára is volt. A dzsidás kapitány, a kerékpár és az erőgép szavainkat is ő alkotta.
0: Jazzy Lexikon.

0: come on.
1: Ez itt még mindig a Jazzy Lexikon. A Cruel Summer slágerrel a 80-as években a Bananarama hódított, később a dalt többen is felújították. Például az Ace of Base svéd csapat 98-ban, 5 évvel ezelőtt pedig az Escapades készítette el a dal bossa verzióját. Elsőként Marvin Gaye ikonikus lemeze szól, a Sexual Healing, 82-ben jelent meg a Midnight Love albumon, később két Grammy-díjat is hozott az énekesnek.

0: Jazzy Lexikon.
1: Gróf Széchenyi Zsigmond ükapja a Nemzeti Múzeumot alapító Széchenyi Ferenc volt, dédapja pedig a legnagyobb magyar Széchenyi István testvére. Széchenyi Zsigmond a 20. század egyik legjelentősebb magyar utazója és vadászírója, született vadász volt. 14 műve 51 kiadást ért meg, könyveinek varázslatos hangulata van, vadászkalandjai egy olyan kort idéznek fel, amely mára már teljesen eltűnt. Életét beárnyékolták a 20. századi történések. A II. Világháború után nincstelenként kellett újrakezdenie életét. Az első kerületi Úri utca 52 szám alatti lakóházán emléktábla hirdeti a vadászíró egykori lakhelyét, és a bejárat fölött a Széchenyi címer is megtalálható.
0: Jazzy Lexikon.

Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Happy Hours-ben, és hétvégente itt a Jazzin.

Önök továbbra is a Jazzy Lexikont hallják. Ray Charles legendás előadótól az I'm Gonna Keep On Singing szól nem sokára. Maga a felvétel valamikor a 70-es évek végén, 80-as évek elején készülhetett, viszont csak 2010-ben dobták piacra egy posztumusz albumon, mely a Rare Genius The Undiscovered Masters címet kapta. Itt lesz a Steely Dan-től az East St. Louis, a dal feldolgozás. Eredetien még 1927-ben született, s Duke Ellington zenekarának ez volt az első slágerlistás felvétele Amerikában. A Steely Dan-féle verzió jóval később, 74-ben készült. Elsőként szóljon a D-Fast-tól a Doug Run. A német New Jazz együttes a mai napig aktív, idén-nyáron három új kislemezzel is jelentkeztek.

0: Jazzy Lexikon.
1: Az 1949-ben a belvárosban átadott buszállomás épülete az akkori Sztálin, jelenleg Erzsébet téren több volt, mint egy várócsarnok és jegypénztár. A felső emeletén kulturális rendezvényeknek is helyet adó teret alakítottak ki. A peron felett terasz futott végig, amelynek fontos funkciója volt. Akkoriban ugyanis nem a busz alján, az utastér alatti csomagtartóba helyezték el az utasok podgyászát, hanem a busz tetején. Ezt érték el innen a teraszról. Az épület már 1977-ben műemlék lett. A forgalom növekedésével idővel új pályaudvarokra volt szükség. A stadionoknál 1982-ben nyílt meg az új, nagyobb központ, így a keleti országrészbe innen indultak a buszok. 4 évvel később az Árpád hídnál 1986-ban létesült egy újabb buszpályaudvar, ami tovább csökkentette a belvárosi állomás terhelését. A nyugati országrészbe induló járatok számára 1999-ben adták át az eteletéri autóbuszállomást, illetve a 21. század első éveiben már épült a Népligetnél is egy buszpályaudvar. Emiatt az akkor már Erzsébet téri állomás feleslegessé vált, így 2001. októberében eredeti funkciója megszűnt.
0: Jazzy Lexikon.

0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Adatközpontot támadtak az ukránok és az oroszok, holnap kezdődik az őszi érettségi időszak. Délután már csak elszórtan lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Újabb csapást mértek az ukránok az orosz Yandex online szolgáltatóra. A héten már a cég harmadik adatközpontját érte dróntámadás. A szolgáltatások egy része elérhetetlenné vált a felhasználók számára. Közben az oroszok is adatközpontot támadtak Odesszában, valamint légi csapást mértek egy katonai rakománnyal teli hajóra a Csornomorszki kikötőben. Fegyveres támadás történt tegnap a riádi nemzetközi repülőtéren. 12-en meghaltak, több mint 300-an megsérültek. A halálos áldozatok között 8 külföldi állampolgár is van. Egy héten belül ez volt a harmadik támadás a repülőtér ellen. A korábbi akcióban 4-en haltak meg. Bár az Irán barát jemeni huszi lázadók egyelőre nem jelentkeztek a támadás elkövetéséért, az ellenük harcoló nemzetközi koalíció szóvivője őket tette felelőssé a történtekért. Sokkolónak nevezte az amerikai orosz olaj megállapodást a cseh kormányfő. Donald Trump és Vladimir Putyin a héten több mint 300 000 tonna gázolaj szállításáról egyezett meg. Cserébe Washington felfüggesztette az Oroszország elleni szankciókat. Andrej Babis szerint Európának erre a lépésre feltétlenül reagálnia kell, akár már a jövő heti uniós csúcson. 4 kérdésben tartanak ma népszavazást Szlovéniában. A kormánypártok által kezdeményezett referendumok a többi között érintik annak a kötelező hozzájárulásnak az eltörlését, amivel a közszolgálati médiát finanszírozzák. A választók kifejthetik véleményüket arról is, hogy a szociális támogatást közhasznú munkához kössék. Mivel ezekben a kérdésekben véleménynyilvánító népszavazás zajlik, az eredmények nem kötelezik változtatásra a törvényhozást. Holnap kezdődik az őszi érettségi időszak. Több mint 200 iskolában 24 500 vizsgáznak. A tanulók többsége előrehozott vagy szintem elővizsgára jelentkezett. Az írásbelik október 22-ig tartanak, míg az emelt szintű szóbelik november elején, a középszintűek november 16-a és 20-a között lesznek. A Kurták 100 jubileumi év egyik kiemelt eseményét közvetíti este a Duna TV. A Zeneakadémián lesz Kurták György és Christoph Hein Die Stehardin című operájának nemzetközi premierje. Az este első részletében Kurták kamaradarabokból készült összeállítást, és Liszt Ferenc gyászgondoláját is hallhatja a közönség. Napos felhős idő lesz, már csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megélénkül, néhol megerősödik. Délután 16-21 fok, este 6-14 fok lesz. Jövő héten már visszatér a napos száraz idő.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.
3: A thing if it ain't got that swing.

0: That's jazz.
1: That's jazz.
2: Kettő óra után a Jazzy Lexikonban Kajerik Andrea köszönti Önöket. Zolbert Smooth Jazz szaxofonos harmadik albuma kapta a Fókusz címet, 4 évvel ezelőtt jelent meg, s 6 neves nemzetközi és hazai vendégművész is közreműködik rajta. A címadó dal forog majd a lemezről. Elsőként jöjjön Valterinótól a Friends, az olasz DJ producer pont 1 évvel ezelőtt jelentkezett a dallal, mely Beautiful Souls albumára is felkerült.

0: Jazzy Lexikon.
1: 1926-ban nyílt meg a Corvin áruház, amely mögött egy tőkeerős német-holland befektetőcsoport és profi menedzsment állt. Számos újdonságot vezettek be a hazai piacon, menetjegyirodát és megfizethető éttermet nyitottak. A közönséget gyakran szalonzenekar szórakoztatta, az emeleti kiállító térben pedig művészeti alkotásokat mutattak be. Itt volt először szezonvégi kiárusítás, az 1931-ben épített mozgó lépcső pedig valódi szenzációnak számított a városban. Később, moszkvai mintára, itt valósították meg először az önkiszolgáló rendszer ősét.
0: Jazzy Lexikon.

0: Önök továbbra is a Jazzy Lexikont hallják. A Kaleo izlandi bluesrock együttes egyedülálló füstös hangzásáról ismert, s nem utolsó sorban frontemberük jellegzetes énekhangja is egyedivé teszi műveiket. Persze azért is népszerűek, mert lélegzett elállító izlandi tájakat is láthatunk klipjeikben. Jön tőlük a Hey Gringo! Elsőként szóljon Shirley Bassey-től a Big Spender, a dal 66-ban egy Broadway musicalhez született, Peggy Lee volt az első előadó, aki elénekelte, de igazán nagy sláger Shirley Bassey walesi énekesnő előadásában lett, aki 2007-ben a Glastonbury Fesztiválon is elénekelte a rajongók nagy örömére.
1: The minute you walked in the joint,

me get right to the point. I don't pop my cork for every man I see.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Pilvax egykori tulajdonosáról, Pilvax Károlyról kapta a nevét, aki az 1840-es években működtette a kávéházat a pesti belvárosban. A reformkor vége felé a radikális értelmiség és különösen a fiatalok törzsejévé vált. Itt alakult meg a Fiatal Magyarország és a Tízek Társasága nevű asztaltársaság, amelynek tagjai között volt Vasvári Pál, Vajda János és Petőfi Sándor is. A fiatal költő 1844-től rendszeresen itt reggelizett. 1848. márciusában Petőfi és társai itt beszélték meg a forradalom követeléseit, és itt került sor a 12 pont megszövegezésére is. A hagyomány szerint március 15-én itt szavalt el Petőfi először a nemzeti dalt, és innen indultak ki a forradalmi események. A kávéházat az események forradalmi csarnoknak is nevezték ez időben.
0: Jazzy Lexikon.

pezsgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. Üljünk be Bárány Anna mellé a meseautóba, és induljunk együtt egy szentimentális időutazásra. A zenei aláfestést a jazz aranykorának legjobbjai adják. Jazzy Goldies vasárnap 10 és 11 óra között Bárány Annával itt a Jazzin.

folytatódik a Jazzy Lexikon. A Brothers Johnson kaliforniai funk együttest a Johnson fivérek George és Louise alapították. A 70-es, 80-as évek kedvencei voltak ők, sikerüket nem utolsó sorban Quincy Jones legendás producernek is köszönhetik. A Lady Madonna dal eredetileg a Beatles slágere volt, a francia billentyűs által alapított Philippe Sess Trio 20 évvel ezelőtt elkészítette dal jazzesített változatát. Elsőként szóljon Parov Stellartól a Hurt, az osztrák elektroswing sztár a múlt héten Spanyolországban vendégeskedett, legközelebb december elején láthatják majd rajongói Bécsben.

0: Jazzy Lexikon.
1: Andrássy Gyula gróf 1890-ben bekövetkezett haláláról értesülve, Tisza Kálmán miniszterelnök azonnal törvényjavaslatot terjesztett a parlament elé egy emlékmű felállításáról, melyet az országgyűlés hamar elfogadott. A híres politikus lovasszobrának helyét az országház déli szomszédságában jelölték ki. Az emlékművet Zala György szobrászművész készítette, és Ferenc József császár és király személyesen avatta fel 1906. december 2-án. A szobor 1845-ig állt a Kossuth téren, amikor is több más szoborral együtt a szobor döntögetés áldozata lett. 2010 után, amikor tervek születtek a Kossuth téren álló 1944 előtti szobrok visszahelyezésére, döntés született arról, hogy Andrássy Gyula gróf eredeti szobrának hiteles másolatát is vissza kell állítani eredeti helyére. Ez megtörtént, és 2016. szeptember 13-án a leszármazottak körében ünnepélyesen felavatták a régi új szobrot.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: Az 1838-as árvíz után felmerült, hogy a mai nagykörút vonalán húzódó, akkori keskeny Duna ágat kiszélesítenék, hajózhatóvá tennék, és a római part csónakázós vendéglős hangulatot megteremtenék a város közepén, létrehozva velencei mintára egy Kárpát-medencei Canale Grande-t. 1863-ra el is készült a Duna csatorna terve a hidak, kikötők és csatornaparti paloták rajzaival együtt. A csatorna árvizek esetén levezette volna a megnőtt víztömeget, ezzel megvédve az ártól a belvárost. Az elképzelés végül pénzügyi okok miatt nem valósult meg, a helyén futó közúti nyomvonal azonban véglegesen bekerült a városrendezési tervekbe, és meg is valósult a jelenlegi nagykörút alakjában.
0: Jazzy Lexikon.

0: to the press.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
4: Újabb fegyveres támadás volt a riádi reptéren. Súlyos buszbaleset történt Törökországban. Borult többfelé esős idővel indul a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Nomankos vagyok. Háborús bűnnek nevezte a riádi repülőtér elleni támadást a jemeni huszik ellen harcoló nemzetközi koalíció szóvivője. A szaúdi tisztségviselő az Irán által támogatott milíciát tette felelőssé a történtekért. Tegnap 12-en vesztették életüket és több mint 300-an megsérültek, amikor támadás érte a légi kikötőt. A halottak között 8 külföldi állampolgár van, több sérült állapota kritikus, a repteret lezárták. Egy héten belül ez volt a harmadik támadás a riádi repülőtér ellen, a korábbi akciókban 4-en haltak meg. Lehetséges merényletről kaptak információt a lengyel biztonsági hatóságok, ezért délelőtt sürgős tanácskozást tartottak. A fenyegetések Donald Tusk kormányfőre, valamint helyettesére, a védelmi miniszterre vonatkoztak. Donald Tusk délelőtt maga is részt vett egy másik értekezleten, amelyen az elmúlt napokban történt 3 iskolai késelést és az interneten megjelent iskolai erőszakra vonatkozó fenyegetéseket vitatták meg. Sokkolónak nevezte az amerikai orosz olaj megállapodást a cseh kormányfő. Donald Trump és Vladimir Putin a héten több mint 300 ezer tonna gázolaj szállításáról egyezett meg, cserébe Washington felfüggesztette az Oroszország elleni szankciókat. Andrej Babis szerint Európának erre a lépésre feltétlenül reagálnia kell, akár már a jövő heti uniós csúcson. A politikus szerint a megállapodás azért is jelent hatalmas pofont a kontinensnek, mert az amerikai elnök korábban azt vetette Európa szemére, hogy Oroszországból származó nyersanyagokat használ. Ukrajna felhagyja az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal, ha Moszkva nem támadja tovább az ukrán energetikai infrastruktúrát, közölte Volodymyr Zelenszkij közösségi oldalán. Az ukrán elnök hangsúlyozta, bármely a feszültség csökkentésére irányuló intézkedésnek kölcsönösnek kell lennie. Súlyos buszbaleset történt Törökországban. A turistákat szállító jármű egy kamionnal ütközött délelőtt a tengerparti Izmirt Bursa városával összekötő úton. Legkevesebb 11-en meghaltak és 27-en megsebesültek. A mentés jelenleg is tart. Itthon a Balaton térségében esett a legtöbb eső az elmúlt napon. Balatonkenesén 43 mm-t mértek, Budapesten 29 mm eső hullott. Jelentősebb mennyiséget mértek a Mecsekben és az Alföldön is, az északnyugati területeket viszont szinte elkerülte az eső. Sopron mellett mindössze 0,1 mm esőt rögzítettek. Estétől nyugat felül ismét beborul az ég, és többfelé eleredhet az eső. Holnap délen lehetnek egész nap borongós területek. Hajnalban az északi völgyekben fagypont körül, máshol 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
5: A fővárosban, Zuglóban, a Miskolci utcában, a Telepes utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. A 81-es trolibusz terelve közlekedik, a Dózsa-György út felé nem érinti a Huszt utcai lakótelep megállót, az Őrs vezértere felé pedig a Miskolci utca, a Csömöri út megállót. Útszűkületen kell áthajtani hétvégén a 18. kerületben az Üllői úton, befelé a Garai utcánál és a Bártfa utcánál a villamos pályakarbantartása miatt. Az 50-es villamos helyett Pest-Szentlőrinc béketér és a Szarvascsárda tér között pótlóbusz közlekedik. A 236-os autóbusz igénybevételét is ajánljuk. A Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sínekre terelik, mert csatornát javítanak. Hétvégén a H6-os hév helyett Soroksár, Hősök tere és a Közvágóhíd között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Lezárták a 11. kerületben az Albert utcát, a Zsombor utca és az Andor utca között burkolatjavítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: A hírek után Újra. Jazzy zene.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban egy olyan téma érkezik, amelyet egyébként én mindig utána akartam ennek menni és utána olvasni, és amikor láttam, hogy erről fogunk beszélgetni, nagyon-nagyon örültem, hogy most akkor mindent meg fogok tudni az Orient Expressről.
2: Hát ez egy fogalom. Szerintem mindenkinek beugranak azok a hamisítatlan hangulatú, gyönyörű szép favázas kupék, a luxus, a történelem, Agatha Christie, Poirot.
1: Így van.
2: Minden.
1: És a vonatozásnak a romantikája.
2: És a luxusa, mert ezért ezek igazán luxus körülmények voltak az Orient Expressen, és azok ma is. Az Orient Express a vonatok királyának, a királyok vonatának is nevezhetjük. És azért hoztuk ezt a témát mára, mert 1883 őszén robogott át az első Orient Express Budapesten.
1: Kihez kapcsolódik ennek a fejlesztése, tervezése?
2: Az első hálókocsi tervével egy amerikai vasútépítő mérnök, egy bizonyos George Mortimer Pullman állt elő. Ő volt az, aki kitalálta, hogy át kéne alakítani a személyszállítást kocsikat úgy, hogy az ülések támlájából ágyakat lehessen rögtönözni. Aztán erre az ötletre reagálva az amerikai vonattársaság bevonta az üléseket plüsssel, a világítást olajlámpák szolgáltatták, és a melegítést kályhák adták. Tehát ezek voltak az első ilyen luxus próbálkozások. Az első ilyen kocsik különben 1859-ben kezdtek el közlekedni Amerikában. És aztán ezt az úgynevezett Pullman kocsit meglátta egy az új világba látogató belga bankár, George Nagelmackers, és ő volt az, aki áthozta az ötletet Európába. 1872-ben megalapította a Nemzetközi Hálókocsi Társaság elnevezésű vállalkozást, és még ebben az évben elindult az első kísérleti jellegű hálókocsi Párizs és Bécs között. Sikerült nagyon jó részvényeseket megnyerni ennek a vállalkozásnak, például a belga királyt, második Lipótot, aki nagyon nagy fantáziát látott ebben a lehetőségében. Nem tudjuk, hogy itt a luxus volt-e az, ami őt csábította, vagy a hálókocsik rejteke, ahol nyugodtan fogadhatta a váltakozó partnereit, úgyhogy nem tudjuk. Minden esetre megnyerte ennek az ügynek, úgyhogy a Nagelmackers féle luxus kocsikkal felszerelt Orient Express 1883. október 4-én indult el első hivatalos útjára Párizsból.
1: Mi volt a végcél?
2: A végcél, az úti cél a török birodalom fővárosa Konstantinápoly volt, ahova 19. századi mércével, hát rekordidő alatt 3,5 nap alatt értek el. Úgyhogy ez egy hatalmas teljesítmény volt. És hogy mi tette különlegessé ezeket a kupékat, a már említett kényelem és luxus mellett ugye megjelentek a monogramos bőrgarnitúrák, csillogó díszes résztárgyak, és hát persze mindehhez azért vastag pénztárca is dukált, hiszen nagyon-nagyon drága volt már akkor is. Gőzzel fűtötték a kocsikat, ekkor gyertyával, aztán később gázzal világítottak, és hát nagyon szép favázas és fa burkolatos vagonokról van itt szó. Az egyik oldalán megjelent a vagonoknak a fő részvényes, a belga király oroszlános királyi címere, tehát ezt láthatjuk az akkori kocsikon.
1: Hogy közlekedett?
2: Itt ilyen kocsit különben a budapesti vasúttörténeti parkban is találunk, tehát megvan az egyik eredeti kocsi, el lehet menni és meg lehet nézni.
1: Hogy közlekedett az Orient Express?
2: Az első 5 évben, tehát 1883-tól 1888-ig Strasbourg, Stuttgart, Bécs, Budapest, Temesvár, Orsova, Bukarest érintésével haladt, több mint 2,5 ezer kilométer után elért a havasalföldi Gyurgyevóba, ahol hajón keltek át a Dunán a bulgáriai Ruszéba, és innen egy újabb 7 órás vonatozás után Várna következett, innen pedig 15 órás tengeri hajókázás után érkeztek meg Isztambulba. A magyar szakasz az körülbelül 689 kilométer volt. Nem csak az átszállások miatt volt viszontagságos ez az utazás, hanem itt megjelent a dunai árvíz, néha földcsuszamlás, néha hóakadály is hozzájárult a kalandokhoz, és 1891-ben például görög rablók is rátámadtak az Orient Expressre, és csak váltságdíj fejében engedték szabadon az utasokat. Tehát egészen elképesztő kalandok.
1: Ezeket filmekben láthatjuk, a nagy vonatrablásokat.
2: Különben Agatha Christie maga is utazott az Orient Expressen az 1900-as évek elején, és így született meg 1933-ban a Gyilkosság az Orient Expressen című regénye, amiből aztán a 70-es években film is készült.
1: Valamikor megtörtént az, hogy nem kellett átszállni hajóra?
2: 5 évvel az első szerelvény indulását követően 1888-ra elkészült a Budapest, Zimony, Belgrád, Szófia vasúti pályaszakasz, és itt már valóban közvetlenül megszakítás nélkül lehetett eljutni Isztambulba, és ekkor a menetidő 67 óra 35 percre rövidült.
1: A Mesélő Budapest rovatban innen folytatjuk az Orient Express történetét.
0: Jazzy. együtt vagyunk.

0: Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban az Orient Expressről beszélgetünk. Az Orient Express fényűző kupé, sejtelmes hálókocsijai, hangulatos étkezői nagy ritkán újra sínre gördülnek. A zseniális krimiíró Agatha Christie fantáziáját is megmozgató vonat legenda letűnt idők nagyjait idézve vándorol országról országra, és néha ugye hazánkba is ellátogat. Az első világháború környékén hagytuk abba, vagy odáig még nem jutottunk el?
2: Hát tulajdonképpen az első fénykora az Orient Expressnek, az igazi fénykora az pontosan az első világháborúig tartott. Olyan hihetetlen személyek utaztak az Orient Expressen, mint például első Ferdinánd bolgár cár, Danilo montenegrói trónörökös, egy indiai maharadzsa az összes feleségével, és maga Agatha Christie is, ahogy már említettük korábban, a krimik koronázatlan királynője. Ő volt az, aki egy Isztambul felé tartott, és egy hóesés miatt hosszabb várakozásra kényszerült. Ennek az élménynek a nyomán született meg a regénye, ahogy mondtuk, 1933-ban, és Sidney Lumet amerikai filmrendező vitte filmre 1974-ben a parádés szereposztással.
1: Az Orient Expressnek volt egy útvonala. Ez mindig ugyanaz volt, vagy változott?
2: Sajnos itt is az első világháború az, amely véget vetett ennek a fénykornak, hiszen Magyarország ugye a monarchia a vesztes oldalon találta magát, úgyhogy a világháború után elkerült minket az Orient Express, elkerült a vesztes országokat, úgyhogy Párizsból a svájci Lausanne-ig, majd az Alpokon át a Simplon alagúton keresztül Milánó, Velence, Belgrád és Szófia érintésével lehetett eljutni a török fővárosba, és hát természetesen ez a bojkott érzékenyen érintette az egykori központi hatalmak országainak idegenforgalmát, úgyhogy végül hosszan tartó tárgyalások után sikerült felöldani a bojkottot, és hát ezen a téren a Magyar Államvasutak vezetősége is komoly diplomáciai sikereket könyvelhetett el, úgyhogy 1924-től 39-ig az Orient Express ismét útjába ejtette Bécset és Budapestet, és Bukaresttől tovább ment Konstantinápolyba. Ebben az időben visszatért hozzánk az Orient Express. Aztán 39-ben kitört a második világháború, és ez megint egy korszak végét jelentette.
1: Milyen korszak végét?
2: A világháború után elvesztette a vonat a luxus jellegét, és a szerelvényhez másodosztályú kocsikat is csatoltak. Úgyhogy itt aztán takarékossági programok születtek, a hidegháborús patthelyzet miatt is szünetelt a luxusjárat, és úgy tűnt, hogy örökre vége ennek a korszaknak, amikor egy amerikai vállalkozó megvásárolta az Express-t és a vele járó összes jogot, úgyhogy nagyon kemény munkával a poraiból támasztotta föl ezt a legendás járatot. Több tulajdonos váltást követően szerencsére, és hát hála Istennek a mai napig, ahogy mondtad te is, ismét jár az Orient Express egy felújított formájában, több útvonalon is közlekedik Európa szerte. Az igazi Orient Express különben 1977-ben közlekedett utoljára Párizs és Isztambul között, de még 2001-ig azért járt Budapestig és Bukarestig, aztán lerövidült az útvonal, 2009-ben teljesen eltűnt a menetrendekből, és a nosztalgia járatok azok, amelyek most ismét járnak, és ezek szoktak megjelenni időről időre Budapesten is, úgyhogy a keleti, illetve a nyugati pályaudvarra időről időre befutnak, érdemes figyelni a híreket ezzel kapcsolatosan, hiszen én magam is szoktam velük dolgozni idegenvezetőként, amikor megérkeznek a nyugatiba vagy a keletibe, akkor fogadjuk a Budapestre érkező vendégeket, és a tényleg nagyon-nagyon különleges programokkal szoktuk őket itt Budapesten is megkínálni.
1: És azok, akik felszállnak erre a vonatra, ők mi miatt?
2: Hát szerintem azt a letűnt luxust keresik, azt az időutazást talán, ami talán még most is tetten érhető ezekben a vagonokban. Azt a 20-as, 30-as évekbeli fényűző világot, amely egyrészt eltűnt már, másrészt talán egy-egy ilyen szerelvénnyel valahogy mégiscsak megidézhető. El szokott látogatni karácsony táján is Budapestre a Simplon Orient Express, és vannak most már új állomások is, tehát van például Párizs, Bécs, Amsterdam, Velence, Firenze, Prága, és hát Budapesten is megjelennek. Viszont az nagyon fontos, hogy amikor itt vannak Budapesten, 2-3 napig vannak itt a szerelvények, és általában kiszoktak menni vonatmosóba, aztán átkerülnek a Magyar Vasút Történeti Parkba, úgyhogy vannak lehetőségek arra, hogy ezeket a szerelvényeket megtekintsük. Tehát mindenképp érdemes figyelni a híreket, hogy mikor jön az Orient Express Magyarországra, és mikor és hol tekinthetők meg ezek a kocsik.
0: Jazzy. Jazzy.

0: think the world of you. You can
1: guess. Testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában Hávarga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és Hávarga Mariannal szombat délutánonként 4 órától és hétfőnként este 7 órától a Jazzyn.

0: Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban most jó sokat megyünk vissza az időben, és megismerhetik a világ első képeslapját. Én nem is gondoltam volna, hogy ez ide kötődik.
2: 1869. októberében jelentek meg az első olyan képeslapok, olyas forma képeslapok, mint amiket manapság látunk, és ez viszont az osztrák-magyar monarchia szárnyai alól került ki, tehát a monarchia volt az első a világon, ahol ezek a képeslapok elindulhattak.
1: Nekem képzeld el, egyszer volt egy olyan munkahelyem, ahol az volt a szokás, és ezt kérték minden kollégától, hogyha valahova elutazik, akkor onnan adjon fel egy képeslapot, és aztán ezt egy táblán gyűjtöttük, és elképesztő volt, hogy lehet, hogy már visszajött egyébként dolgozni a kolléga, a képeslapja meg utána érkezett meg, de megérkezett a képeslap.
2: Igen, nagyon hangulatos szerintem egy képeslap, főleg a mai digitális világban azért semmilyen fogható az, amikor kapsz egy darabot, egy lebélyegzett lapot személyes sorokkal, szóval ennek megvan a varázsa, és megvolt akkor is. Ahogy mondtuk, az osztrák-magyar monarchia területén lehetett ezeket feladni. Korábban is voltak már ugyan elődei ezeknek a képeslapoknak. Ezeket akkoriban még viszont borítékban kellett feladni. Tehát itt a nagy újítás, ez a nyílt levelezőlap volt, vagy nyílt képeslap volt. Ez 1865-ben merült föl először az 5. postakongresszuson Németországban, azonban ekkor még a levéltitok miatti aggodalmak miatt az ellenzők kerültek többségbe. Tehát 4 évet kellett várni, amíg aztán 1869-ben végül szabad út nyílhatott ezeknek a nyitott képes levelezőlapoknak. Október 1-én indult el az első ilyen, ezt németül korrespondenzkárténak, magyarul pedig levelezési lapnak fordították. Ezek úgy néztek ki, hogy a bélyeg oldalon a címzésnek volt a helye, a hátoldalon pedig volt a szöveg. És az volt az egyik nagy újítás ezekkel kapcsolatban, hogy olcsóbbak voltak, míg egy levél feladása ekkoriban 5 krajcárba került, a levelezőlapokért csak 2 krajcárt kellett fizetni.
1: Ez akkor nagyon gyorsan elterjedt, de mikor lett az? Én arra kíváncsi vagyok, mikor jutunk el oda, amikor ugye van egy kép, és a hátoldalára tudunk írni.
2: Így van, tehát az 1870-es évek elején már meglehetősen nagy népszerűségnek örventek ezek a lapok, és ne felejtsük el, hogy ezeknek a képeslapoknak az aranykora egybeesik Budapest aranykorával is, ugye az egyesítés 1873-ban történt, és az a példátlan és hatalmas ívű fellendülés, ami mind Budán, mind Pesten a főváros életében megtörtént, ez pont egybeesik a képeslapok népszerűségével. Ne felejtsük el, hogy ekkor megindulnak a vasutak, tehát egyből gyorsabban eljutnak a képeslapok a címzettekhez, a posta szinte szárnyakra kap, oktatási törvény születik ugye Eötvös Józsefnek köszönhetően, aminek következtében az írástudók aránya megnő, tehát többen tudnak és akarnak képeslapot írni. És ahogy mondtad, tényleg eleinte a hosszú címzés volt divatban, hogy az egyik oldalon csak a cím, és a másik oldalon volt a kép, illetve egy nagyon pici rövid kis üzenet, és 1905-ben történt meg az a váltás, hogy a képeslap egyik oldala ugye csak kép, és a másik oldalon fele-felébe van a címzés, illetve rajta az üzenet. Tehát ehhez már a 20. század elejének el kellett jönnie.
1: Volt olyan, aki kifejezetten erre specializálódott, hogy ilyen képeket készítsen?
2: Több képeslap vállalkozás is működött, de volt egy, amiről idén már beszéltünk, a Magyar Nemzeti Galériában volt egy kiállítás, egy bizonyos Brück und Sohn nevű német cég volt, akik egész Európát behálózták, és kiküldték a fotósaikat, és ezeket a képeslapokat utólag színezték, utólag retusálták, és ennek a cégnek a gyűjteményéből 12.500 darab képeslap maradt fenn, amelyet Budapesten fényképeztek, és ez egy páratlanul értékes kollekció, hiszen ezekből a képeslapokból látjuk azt, hogy hogyan is nézett ki a város 150 évvel ezelőtt. Megmaradt egy archívumban, és 2005-ben odaadták a Dresdai Deutsche Fototek archívumnak, ezt digitalizálták 2018-ban, de azt gondolom, hogyha elmegyünk például Múzeum körúton egy antikváriumba, ott is számtalan régi budapesti képeslap van, én szoktam ilyeneket venni, néha ezzel kényeztetem magam, hogy veszek egy-egy ilyen régi képeslapot. Ezek is olyan egyedi hangulatot árasztanak, hogy mindenképp érdemes megszagolni őket, megfogni őket, és esetleg venni egyet-kettőt, vagy csak az interneten akár megnézni őket, hiszen tényleg egy kor, egy eltűnt kor lenyomatai ezek.
1: Akár a mai napnak, vagy ennek a hétnek lehet egy ilyen kihívása, hogy a gyerekünket elvisszük, és megtanítjuk neki, hogy hogy kell képeslapot feladni, mert biztos vagyok benne, hogy ebben a korban azért ez már nem annyira megszokott. Köszönöm.
2: Bizony, köszönöm én is.
0: Jazzy.

0: Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban egy világnaphoz kapcsolódunk, amely nem más, mint a Fehér Bot napja. És ebből az alkalomból valami nagyon érdekes dolognak jártál utána, a tapintható domborműveket hoztad el ma nekünk.
2: Így van, hiszen a Fehér Bot napja az a látás károsultak, vakok, gyengéllátóknak a napja. És hogy miért hívják Fehér Bot napjának, vagy miért is használnak a vakok Fehér Botot, ennek egy picit utána néztem, és azt találtam, hogy egy francia grófnőtől származik az ötlet. Ő volt az, aki Párizs utcáin sétálgatva megfigyelte, hogy milyen nehéz és milyen veszélyes a vakok számára a közlekedés. Ő találta ezt az eszközt a legalkalmasabbnak arra, hogy távolról is megismerjék, felismerjék, és hogy hát kézben hordozható, és egyfajta segédeszköz lehet a vakok és gyengénlátók számára. És persze a látótársak is egyből látják, hogy egy látássérült van közöttük, és így tudnak neki segíteni. Úgyhogy így terjedt el a fehér bot használata Európában, aztán az egész világon, és 1964-ben az USA-ból indult az a kezdeményezés, hogy október 15-e a Fehér Bot napja legyen.
1: És akkor hogy jött a tapintató dombor művek ötlete?
2: Ez egy fantasztikus dolog szerintem. Számos városban, nagyváros

0: Farkas Ádám szobrászművész készített 2014-ben, és ez az alkotás a Kossuth téri látogatóközpont mellett található, és az az érdekessége, hogy szobor a szoborban, hiszen a Kossuth tér újra felavatott szobrai is rajta vannak ezen a maketten. Tehát megfoghatjuk a tornyokat, az országház tornyait, kitabogathatjuk a lovas szobroknak a kicsinyített mását, tehát igazán testközelivé teszi a Kossuth tér élményét.
1: Következő az
0: budai bronz panoráma, bár ez érdekes módon Pesten van, de a budai oldalt tapogathatjuk ki, ugyanis a budai panoráma tapintható maketjét a Vigadó térnél helyezték el, a kettes villamos megállója mellett, és hát ennek a segítségével a vakok és gyengénlátók is megtapasztalhatják, hogy milyen csodálatos tényleg a dunai panoráma. Ez szintén Farkas Ádám szobrászművész alkotása 2008-ból, tehát a Vigadó előtt a kettes villamos megállójának magasságában találjuk. Aztán elhoztam az állatkertet is, még mindig a pesti oldalon. Az állatkert több pontján Braille írással, tehát Braille feliratozással és tapintható figurákkal segítik a vakok és gyengénlátók tájékozódását, és van egy tapintható térkép is, amely az állatkert bejáratánál az elefántkapu közelében található. Ez Székely Katalin 2012-es alkotása.
1: Hogyha hatot hoztál is, voltunk hármat Pesten, akkor most lesz három budai?
0: Igen, átmegyünk a budai oldalra pontosan. Az én egyik kedvenc, amit idegenvezetőként szinte naponta látok, és hát látom, hogy nagyon sokan tapintgatják, fotózzák, ismerkednek vele, ez a Mátyás templom maketje. Halász bástyához vezető út legelején, a Szentháromság tér magasságában van, és ezen a tomborművön kitapogathatjuk a Mátyás templom apróbb részleteit, illetve magát a halász bástyát is, tehát a tornyokat, az egész térnek az arányait. Ez szintén Farkas Ádám alkotása 2002-ből, és fontos említenünk, hogy itt is Braille írással a vakok, gyengénlátók el is tudják olvasni, hogy mit tapogatnak ki a kezükkel. Aztán a budai hegyek domborművét hoztam, amely a normafához vezető út bal oldalán található. Itt egy terméskőből kirakott talapzaton áll a bronz alkotás, és kicsinyítve arányosan a budai hegyek domborzatát hozza.
1: Szuper.
0: Tehát ez is egy tapintható, láthatatlan, és az utolsó egy kicsit kakuktojás, hiszen ez nem a hagyományos értelemben vett vakok és gyengénlátók számára készült térkép, hanem a Buda királyfi és Pest király kisasszony úgynevezett kilátó kőszobra. Ez a Gellért hegy oldalában található, a víztározó tetején, a Hegyalja út fölötti parkban. Itt van a filozófusok kertje is. Azt hiszem, hogy erről beszéltünk már korábban. És ez egy jóval korábbi alkotás. 1982 óta van ott a Gellért hegy oldalában Lesenyei Márta alkotása. És ez egy egészen nagy, kétalakos kompozíció. Itt a városrész Buda és Pest terepasztal szerűen van ábrázolva, és van benne egy hasadék természetesen, amely a Dunát ábrázolja. És fölötte pedig két egész alakos, vagy hát majdnem egész alakos kompozíció ábrázolja Buda királyfit, illetve Pest király kisasszonyt. Én ezt a szobrot nagyon szeretem, amikor a gyerekeim kicsik voltak, többször mentünk ide, és hát itt valóban megértik, vagy megérthetjük, megértethetjük a gyerekeinkkel is Buda és Pestnek a különálló mi voltát, illetve hogy hogyan is egyesül a város, úgyhogy ez a hatodik ilyen dombormű.
1: De természetesen rengeteg ilyen dombormű van még, a megvalósult domborműveket a tapintható, láthatatlan weboldalon megcsodálhatjuk, vagy utána nézhetünk, hogy hova érdemes elmenni. Köszönöm szépen.
2: Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.
3: Ce matin-là, elle lui avait laissé quelques mots sur la petite table en bois dans la chambre. Sur le papier, on pouvait lire « Mon amour, tu trouveras la référence de mon rouge à lèvres que tu aimes tant, déposé à l'arrière en guise de baiser. » Aussi, j'ai pris ma douche, mais dans la baignoire, pour détendre ce corps long, que tes caresses ont rendu fou.

0: Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban, a Budapest Múzeumai sorozatunkban egy nagyon különleges kiállításra hívjuk meg most a hallgatókat, amelyet szerintem egyszer biztos, hogy ki kell próbálni, el kell menni. Azért fogalmazok így, hogy ki kell próbálni, mert szerintem mindjárt megértik a hallgatók. A láthatatlan kiállítás lesz az, amelyről most beszélgetni fogunk. És ez egy olyan kiállítás volt, amely szintén költözött az idők során, de talán most már megvan az állandó helyszíne. Mi is ez a láthatatlan kiállítás?
2: Beszéltünk már a héten a Fehér Bot napjáról, amelyet október 15-én ünneplünk, és hát nem véletlenül, hogy ezen a héten egy olyan múzeumot hoztunk, amely egy láthatatlan világba kalauzol minket, egy olyan világba, ahol nekünk is meg kell tanulnunk eligazodni csupán a tapintás, a hangok és az illatok nyomán, és megtapasztalhatjuk, hogy milyen érzés a legtöbb információt adó érzékszervünk, a szemünk, a látásunk nélkül élni, és hogyan erősödnek fel az egyéb érzékszerveink. Mert hogy ez egy ilyen kiállítás, amelyet vakok, illetve látássérültek kíséretében tapasztalhatunk meg.
1: Mit tapasztalhatunk a kiállítás ideje alatt?
2: Teljes sötétséget. Én nem tudom, hogy voltál-e már olyan vaksötétben, ahol nem tudtad, hogy az orrodig se látsz el. Tehát ez tényleg olyan teljes sötétséget tudnak teremteni körénk, hogy az embernek fogalma sincs, hogy merre az arra. És tényleg a tapintásunkra, a szaglásunkra, a hallásunkra hagyatkozunk, és így fedezzük fel a vakok világát. Egy vakvezető segítségével járhatjuk végig ezt az egészet. Megnézhetjük, hogy hogyan kell tájékozódni egy utcán, például egy vakember vagy látássérült ember számára. Megtapasztaljuk, hogy hogyan lehet megfőzni egy vasárnapi ebédet, hogyan kell kifizetni egy csésze kávét egy bárban, mindezt látás nélkül. Tehát azért ezek számunkra olyan egyszerű és egyértelmű dolgok, de hogyha nem lenne látásunk ott, akkor egészen máshogy kell megközelíteni ezeket az egyszerű dolgokat is.
1: Mi ennek a kiállításnak a célja?
2: Én azt gondolom, hogy valahol azt adja át, és nagyon szépen, és nagyon hatásosan, hogy megtapasztalhatjuk azt, hogy a szem kiiktatásával is lehet szép és teljes a világ. Tehát eleinte, amikor mi is végigmentünk a családdal, olyan nagyon elveszettnek éreztem magam, és olyan nagyon félelmetes volt az egész, és ahogy aztán megszokod ezt a sötétséget, és tényleg, ahogy a többi érzékszerv úgy átveszi a szemednek a helyét, a szerepét, egy hihetetlen belső utazás is tényleg, tehát nagyon-nagyon-nagyon érdekes. A kiállítás különben először 2007. augusztusában nyílt meg a budapesti E-klub épületében. Eleinte csak időszakos jelleggel működött, de aztán akkora volt rá az érdeklődés, hogy hamarosan állandó kiállítássá nőtte ki magát. 2012-ben került új helyszínre, a Millenáris B épületébe költözött, és aztán egy ideje most a Népligetben, a Népligeti út 2-es szám alatt találhatjuk, tehát most itt van a láthatatlan kiállítás.
1: Miket tapasztalhatunk itt meg még, vagy milyen szolgáltatásokon vehetünk részt?
2: Az évek során tényleg bővült a kínálat. 2009 óta van egy új szolgáltatásuk, ez pedig a láthatatlan vacsora, amely minden pénteken kerül megrendezésre. Itt a látogatók teljes sötétségben és minden vizuális segítség nélkül tehetik próbára az érzékszerveiket, úgyhogy megtapasztalhatjuk, ha elmegyünk egy ilyenre, hogy a szaglásunk és az ízlésünk tényleg mennyire fejlett, és hogy látás nélkül hogy ki tudnak teljesedni az illatok és az ízek. Kipróbálhatjuk azt is, hogy ha teljes sötétség vesz minket körül, és az ételeket csak az illatuk, az állaguk, vagy a tapintásuk és az ízük alapján tudjuk beazonosítani, hogy kicsit változik az ízlésünk. Tehát más a megtapasztalása egy-egy ételnek a látás nélkül.
1: A láthatatlan kiállításon, ha ezen a programon részt veszünk, akkor mit fogunk megtapasztalni még?
2: Ez a vacsorás program, ez úgy néz ki, hogy először végig járjuk a kiállítást, és utána van a vacsora. Itt különben vak és látássérült pincérek és zenészek várják a résztvevőket. Csak annyi a különbség a megszokotthoz képest, hogy nem látják egymást, sem a pincérek és a vendégek sem, nem látjuk a berendezéseket sem, a tárgyakat sem. Mit hallunk viszont? Halljuk a beszédet, a zenét, érezzük az illatokat, és hát abszolút átjön az éttermi hangulat látás nélkül is. Ugyanígy a láthatatlan kiállítás részeként lehet láthatatlan masszázsra is időpontot foglalni, illetve csapatépítő programokat is lehet szervezni, hiszen az is érdekes lehet, ahogy egy csapat tagjai hogy viselkednek teljes sötétségben látás nélkül, szóval nagyon-nagyon sok mindenre fény derülhet, azt gondolom, egy ilyen kiállítás kapcsán.
1: Ha még nem voltak, akkor látogassanak el a láthatatlan kiállításra. Köszönöm.
0: Jazzy. Együtt.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Star Wars. A cápa. Pszichó. Interstellar. A filmtörténet legnagyobb klasszikusai élőben, szimfonikus nagyzenekarral. Október 25-én a Danubia zenekar elhozza Hollywood slágereit a Budapest Kongresszusi Központba. Vezényel és mesél Hámori Máté. Hollywood. Legendás filmzenék élőben. Jegyek az utazenéhez.hu oldalon. Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Újabb fegyveres támadás volt a riádi reptéren. Egy havi csapadék esett egy nap alatt a Balatonnál. Borult többfelé esős idővel indul a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Háborús bűnnek nevezte a riádi repülőtér elleni támadást a jemeni huszik ellen harcoló nemzetközi koalíció szóvivője. A szaúdi tisztségviselő az Irán által támogatott milíciát tette felelőssé a történtekért. Tegnap 12-en vesztették életüket és több mint 300-an megsérültek, amikor támadás érte a légi kikötőt. A halottak között 8 külföldi állampolgár van, több sérült állapota kritikus, a repteret lezárták. Egy héten belül ez volt a harmadik támadás a riádi repülőtér ellen, a korábbi akciókban 4-en haltak meg. Lehetséges merényletről kaptak információt a lengyel biztonsági hatóságok, ezért délelőtt sürgős tanácskozást tartottak. A fenyegetések Donald Tusk kormányfőre, valamint helyettesére a védelmi miniszterre vonatkoztak. Donald Tusk délelőtt maga is részt vett egy másik értekezleten, amelyen az elmúlt napokban történt 3 iskolai késelést és az interneten megjelent iskolai erőszakra vonatkozó fenyegetéseket vitatták meg. Sokkolónak nevezte az amerikai orosz olaj megállapodást a cseh kormányfő. Donald Trump és Vladimir Putin a héten több mint 300 ezer tonna gázolaj szállításáról egyezett meg, cserébe Washington felfüggesztette az Oroszország elleni szankciókat. Andrej Babis szerint Európának erre a lépésre feltétlenül reagálnia kell, akár már a jövő heti uniós csúcson. A politikus szerint a megállapodás azért is jelent hatalmas pofont a kontinensnek, mert az amerikai elnök korábban azt vetette Európa szemére, hogy Oroszországból származó nyersanyagokat használ. Ukrajna felhagyja az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal, ha Moszkva nem támadja tovább az ukrán energetikai infrastruktúrát, közölte Volodymyr Zelenszkij közösségi oldalán. Az ukrán elnök hangsúlyozta, bármely a feszültség csökkentésére irányuló intézkedésnek kölcsönösnek kell lennie. Súlyos buszbaleset történt Törökországban. A turistákat szállító jármű egy kamionnal ütközött délelőtt a tengerparti Izmirt Bursa városával összekötő úton. Legkevesebb 11-en meghaltak és 27-en megsebesültek. A mentés jelenleg is tart. Itthon a Balaton térségében esett a legtöbb eső az elmúlt napon. Balatonkenesén 43 mm-t mértek, Budapesten 29 mm eső hullott. Jelentősebb mennyiséget mértek a Mecsekben és az Alföldön is, az északnyugati területeket viszont szinte elkerülte az eső. Sopron mellett mindössze 0,1 mm esőt rögzítettek. Estétől nyugat felül ismét beborul az ég és többfelé eleredhet az eső. Holnap délen lehetnek egész nap borongós területek. Hajnalban az északi völgyekben fagypont körül, máshol 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
2: A fővárosban Zuglóban a Miskolci utcában, a Telepes utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. A 81-es trollibusz terelve közlekedik, a Dózsa-György út felé nem érinti a Huszt utcai lakótelep megállót, az Őrs vezértere felé pedig a Miskolci utca Csömöri út megállót. Útszűkületen kell áthajtani hétvégén a 18. kerületben az Üllői úton, befelé a Garai utcánál és a Bártfa utcánál a villamos pályakarbantartása miatt. Az 50-es villamos helyett Pesszentlőrinc béketér és a Szarvascsárda tér között pótlóbusz közlekedik. A 236-os autóbusz igénybevételét is ajánljuk. A Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamosinekre terelik, mert csatornát javítanak. Hétvégén a H6-os hév helyett Soroksár Hősök tere és a Közvágó híd között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Lezárták a 11. kerületben az Albert utcát, a Zsombor utca és az Andor utca között burkolatjavítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

4 óra után a Jazzy Lexikonnal jelentkezünk itt a Jazzin. Nagyon kellemes délutánt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Kajerik Andrea. Tinus német producer lemeze a Struggle, amelyen Rita Franklin legendás szólénekesnő vokálja hallható. Eredetileg a Deeper Love-val 94-ben aratott sikert Rita, s vezette bele a Billboard Dance listáját. E felvétel vokáljait kölcsönözte Tinus. Dan West ausztrál szólénekestől a Never Love szól már is, ő modellként is ismert, debütáló albuma pedig tavaly jelent meg.

0: Jazzy Lexikon.
1: A belváros és Lipótváros határánál találjuk a különös nevű Miatyánk utcát, amely minden bizonnyal a főváros legrövidebb utcája. Első megjelölésekor Kupfer Gassénak, azaz Réz utcának nevezték, mivel ide nyílt egy jeles rézöntőmester műveje. Időközben felépült a deáktéri evangélikus templom, időszerűvé vált tehát a névváltoztatás. Errefelé jöttek, utat rövidítve az istentiszteletre Lipótváros evangélikus hithű polgárai, és nagyjából annyi idő alatt mentek végig a soron, ameddig az ember magában elmond egy miatyánkot. Így tehát megszületett az új név. Az 1950-es évek elején az utcát, mint közterületet egyszerűen megszüntették, az utca névtábla csak a rendszerváltás után, az 1990-es években került vissza a helyére.
0: Jazzy Lexikon.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. Az Incognito brit AC Jazz együttestől az All For You-t választottuk ma. Mézelik szólénekesnő hangját hallhatjuk a lemezen. Ő egyébként Stevie Wonderrel is dolgozott együtt, szólóban is alkot, és rendkívül büszke fiára, aki tehetséges fotográfus. Paul Anka-tól egy feldolgozás érkezik. A Jump a Van Halen nagyslágere volt a 80-as években, a Kanadában született énekes pedig 2005-ben megjelent Rock Swings albumához készítette el e dal új változatát.

0: Jazzy Lexikon.
1: A világháborús pusztítások nem kímélték a templomi harangokat sem, ezért nagyon kevés 19. századnál régebbi harang van még ma is használatban. A legszélesebb körben ismert magyar aranykoszorús harangöntő Szlezák László. Az első világháború utáni harangpótlások komoly hányadát ő végezte, így ő öntötte újjá a Váci, az esztergomi és a budapesti Szent István bazilika nagyharangját is. Ez utóbbi, a Szent Imre harang közel 8 tonnát nyom. Szlezák László gyárát 1951-ben államosították, majd 3 évre rá be is zárták. Mesterségét 1956-tól fogadott fia Galambos Lajos folytatta.
0: Jazzy Lexikon.

Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling péntek este 7 órától Bárány Annával és Suri

ez itt még mindig a Jazzy Lexikon. A Balanceville Group fúziós jazzzenét játszik. Egy gitáros és egy zongorista találkozásából született a formáció, két másik muzsikussal kiegészülve. Novemberben már 10. jubileumi koncertjükre látogathatnak majd el rajongóik, jön tőlük a Bikeway. Michael Linton szaxofonos Dániában született, fiatalon nagy sikereket aratott hazájában, s több díjat is bezsebelt. 21 évesen Los Angelesbe költözött, azóta is ott él. Jön tőle a Too Good To Be True. Elsőként a Nightmares on Wax-től szól a You Wish. Egy leedsi származású DJ 88-ban alapította a formációt. George jelenleg Ibizán él, a már is hallható You Wish pedig a mai napig egyik legsikeresebb produkciója.

0: Jazzy Lexikon.
1: A budaörsi repülőtér az ország legrégebbi, ma is létező kisgépes nemzetközi repülőtere. Ma már főként sportrepülőgép forgalmat bonyolít le. Régi, központi épülete 1937-ben épült ipari műemlék. A repülőtér megvalósításának igénye először 1931-ben merült fel, azonban a gazdasági világválság miatt csak 6 évvel később készült el. A II. Világháború végére gyakorlatilag az összes budapesti repülőteret lebombázták, az akkor már félig kész Ferihegyit is. A budaörsi maradt a legjobb állapotban, ezért a háború után innen kezdődött a hazai repülés újraindítása. Ideiglenesen ez lett Magyarország nemzetközi repülőtere, ahonnan 46. októberében elindultak az első járatok, először Debrecenbe, majd Pozsonyba és Prágába is.
0: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Vezető európai politikusok bírálják az amerikai orosz olajegyezményt. Holnap újraindul a vasúti forgalom a déli pályaudvaron. Borult többfelé esős idővel indul a hét. Jó estét kívánok, Vörös Domonkos vagyok.
4: Háborús bűnnek nevezte a riádi repülőtér elleni támadást a jemeni huszik ellen harcoló nemzetközi koalíció szóvivője. A szaúdi tisztségviselő az Irán által támogatott milíciát tette felelőssé a történtekért. Tegnap 12-en vesztették életüket és több mint 300-an megsérültek, amikor támadás érte a légi kikötőt. A halottak között 8 külföldi állampolgár van, több sérült állapota kritikus, a repteret lezárták. Egy héten belül ez volt a harmadik támadás a riádi repülőtér ellen, a korábbi akciókban 4-en haltak meg. Lehetséges merényletről kaptak információt a lengyel biztonsági hatóságok, ezért délelőtt sürgős tanácskozást tartottak. A fenyegetések Donald Tusk kormányfőre, valamint helyettesére, a védelmi miniszterre vonatkoztak. Donald Tusk délelőtt maga is részt vett egy másik értekezleten, amelyen az elmúlt napokban történt 3 iskolai késelést és az interneten megjelent iskolai erőszakra vonatkozó fenyegetéseket vitatták meg. Sokkolónak nevezte az amerikai orosz olaj megállapodást a cseh kormányfő. Donald Trump és Vladimir Putin a héten több mint 300 000 tonna gázolaj szállításáról egyezett meg, cserébe Washington felfüggesztette az Oroszország elleni szankciókat. Andrej Babis szerint Európának erre a lépésre feltétlenül reagálnia kell, akár már a jövő heti uniós csúcson. Ukrajna felhagyja az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal, ha Moszkva nem támadja tovább az ukrán energetikai infrastruktúrát, közölte Volodymyr Zelenszky közösségi oldalán. Az ukrán elnök hangsúlyozta, bármely a feszültség csökkentésére irányuló intézkedésnek kölcsönösnek kell lennie. Súlyos buszbaleset történt Törökországban. A turistákat szállító jármű egy kamionnal ütközött délelőtt a tengerparti Izmirt Bursa városával összekötő úton. Legkevesebb 11-en meghaltak és 27-en megsebesültek. A mentés jelenleg is tart.
5: Este befejeződnek a hétvégi karbantartási munkák a déli pályaudvarnál, így hétfő hajnalban újraindulhat a vasútforgalom, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, a MÁV szakemberei kijavították a vonatközlekedést évek óta lassító hibákat, így tarthatóbb lesz a menetrend. A többi között betonaljakat cseréltek, váltókat javítottak, ellenőrizték a biztosító berendezéseket, és elvégezték a Kisgellért-hegyi alagút kapuzatának és támfalának karbantartását is.
4: Estétől nyugat felül ismét beborul az ég, és többfelé eleredhet az eső. Holnap délen lehetnek egész nap borongós területek. Hajnalban az északi völgyekben fagypont körül, máshol 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

5 óra után a Chelsea Lexikonban Kajerik Andrea köszönti Önöket. Papik római producer 2 évvel ezelőtt rögzítette zenésztársaival a Love Beyond-dalt. Több híres előadóval is dolgozott már együtt, például Alan Scafardival, Ellie Brunával és Sarah Jane Morrisszal is. A nem sokára hallható felvételt pedig David Florio ismert milánói előadóval rögzítette. Chaka Khan többszörös Grammy-díjas énekesnő már 73 éves, karrierje pedig pont 73-ban lendült fel, amikor még a Rufus Funk csapatot erősítette. Snoop Dogg-gal közös lemeze a Boogies in My Soul.

0: Jazzy Lexikon.
1: Az elevátorház egy nagyméretű ipari létesítmény volt a Boráros tértől északra, a Közraktár utca Duna felüli oldalán. A beérkező áruk osztályzására, tárolására, átrakodására épült. Alapterülete 90x35 méter, magassága 50 méter volt. Az első világháború után csökkent a jelentősége, ráadásul a második világháborúban komoly károkat szenvedett, ezért elbontották. A hozzá csatlakozó Dunapart teherpályaudvart az 1990-es évek elején számolták fel.
0: Jazzy Lexikon.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. M.T. Jones Liverpool énekes zenében a 60-as, 70-es évek tengeren túli soul klasszikusainak hangzása köszön vissza. Első nagy lemeze a Joy az idén jelent meg. Erről szól az I Don't Understand. Lizzo-tól az About Them Time szól már is, mellyel a négyszeres Grammy-díjas rapper énekesnő vezette az amerikai Billboard Hot 100 listát.

0: Jazzy Lexikon.
1: A tangó az ecseri piac régebbi neve a pesti szlengben. Budapest legnagyobb használt cikk piacának a története már az 1800-as években elkezdődött. Az ócskások kezdetben a városfalon kívüli területet használták piacként, majd ahogy a város nőtt, egyre kijebb költöztek. A piac egy darabig az Andrássy úton, később a mai II. János Pál pápa térhelyén, majd az 50-es években valóban az ecseri úton működött. 1864-ben a József Attila lakótelep építésekor a piacot még távolabb, a Nagykörösi úthoz telepítették. Az árusok ekkor azonban már az ecseri piac nevet is vitték magukkal.
0: Jazzy Lexikon.

A Jazzy Rendezvún bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Jazzy Rendezvú Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzy.

Elérkeztünk a mai Jazzy Lexikon utolsó blokkjához. Grady Tate jazz dobos énekes 74-ben jelentkezett a Moon Dance felvétellel, mely feldolgozás. Van Morrison 4 évvel korábbi sikerdalát újította akkor fel. A Cantaloupe az Us Free Breed jazz rap formáció nagy slágere volt a 90-es évek elején, ez is feldolgozás, eredetien még a 60-as években született Herbie Hancocktól. Elsőként Mr. Groove producer és Ernie Watts 2-szeres Grammy-díjas amerikai jazz szaxofonos közös lemezét halljuk, ez a Devotion. Mr. Groove egyébként DJ-ként is dolgozik, leginkább a 70-es, 80-as évek diszkos slágereit szokta játszani.

királyi kúria, a budapesti királyi ítélőtábla, a királyi főügyészség és koronaügyészség. A homlokzat egyik legfontosabb eleme a triga, hármas fogatú római diadalszekér, amiben a géniusz áll jobb kezében a felvilágosodás fáklyáját, baljában a békepálma ágát tartva. A timpanonban található kompozíció Zala György munkája, egy tárgyalást ábrázoló bíróval, vádlóval, védővel, panaszossal és vádlottal. Jazzy Lexikon.

0: drop the stone.
1: Jazzy Lexikon.
2: Az M2-es metró vonalának a megépítését a Rákosi korszakban elrendelő 1950. évi kormányhatározat így intézkedett az állomásokról. A föld alatti vasút állomásait a szocialista művészet alkotásaival kell díszíteni, és ezzel is kifejezésre kell juttatni, hogy a föld alatti gyorsvasút szocializmust építő népünk hatalmas műve. Nálunk már ennek kevés nyoma van, de ennek a koncepciónak a megvalósulását ma is láthatják, akiknek lehetőségük nyílik egy moszkvai vagy szentpétervári metróállomás meglátogatására.
1: Jazzy Lexikon.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Star Wars. A cápa. Pszichó. Interstellar. A filmtörténet legnagyobb klasszikusai élőben, szimfonikus nagyzenekarral. Október 25-én a Danubia zenekar elhozza Hollywood slágereit a Budapest Kongresszusi Központba. Vezényelés mesél Hámori Máté. Hollywood. Legendás filmzenék élőben. Jegyek az utazenéhez.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Vezető európai politikusok bírálják az amerikai orosz olajegyezményt. Holnap újraindul a vasúti forgalom a déli pályaudvaron. Borult többfelé esős idővel indul a hét. Jó estét kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Háborús bűnnek nevezte a riádi repülőtér elleni támadást a jemeni huszik ellen harcoló nemzetközi koalíció szóvivője. A szaúdi tisztségviselő az Irán által támogatott milíciát tette felelőssé a történtekért. Tegnap 12-en vesztették életüket és több mint 300-an megsérültek, amikor támadás érte a légi kikötőt. A halottak között 8 külföldi állampolgár van, több sérült állapota kritikus, a repteret lezárták. Egy héten belül ez volt a harmadik támadás a riádi repülőtér ellen, a korábbi akciókban 4-en haltak meg. Lehetséges merényletről kaptak információt a lengyel biztonsági hatóságok, ezért délelőtt sürgős tanácskozást tartottak. A fenyegetések Donald Tusk kormányfőre, valamint helyettesére a védelmi miniszterre vonatkoztak. Donald Tusk délelőtt maga is részt vett egy másik értekezleten, amelyen az elmúlt napokban történt 3 iskolai késelést és az interneten megjelent iskolai erőszakra vonatkozó fenyegetéseket vitatták meg. Sokkolónak nevezte az amerikai orosz olaj megállapodást a cseh kormányfő. Donald Trump és Vladimir Putin a héten több mint 300 ezer tonna gázolaj szállításáról egyezett meg, cserébe Washington felfüggesztette az Oroszország elleni szankciókat. Andrej Babis szerint Európának erre a lépésre feltétlenül reagálnia kell, akár már a jövő heti uniós csúcson. Ukrajna felhagyja az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal, ha Moszkva nem támadja tovább az ukrán energetikai infrastruktúrát, közölte Volodymyr Zelenszky közösségi oldalán. Az ukrán elnök hangsúlyozta, bármely a feszültség csökkentésére irányuló intézkedésnek kölcsönösnek kell lennie. Súlyos buszbaleset történt Törökországban. A turistákat szállító jármű egy kamionnal ütközött délelőtt a tengerparti Izmirt Bursa városával összekötő úton. Legkevesebb 11-en meghaltak és 27-en megsebesültek. A mentés jelenleg is tart. Este befejeződnek a hétvégi karbantartási munkák a déli pályaudvarnál, így hétfő hajnalban újraindulhat a vasútforgalom, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, a MÁV szakemberei kijavították a vonatközlekedést évek óta lassító hibákat, így tarthatóbb lesz a menetrend. A többi között betonaljakat cseréltek, váltókat javítottak, ellenőrizték a biztosító berendezéseket és elvégezték a Kisgellért hegyi alagút kapuzatának és támfalának karbantartását is. Estétől nyugat felül ismét beborul az ég, és többfelé eleredhet az eső. Holnap délen lehetnek egész nap borongós területek. Hajnalban az északi völgyekben fagypont körül, máshol 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
3: A fővárosban, Zuglóban, a Miskolci utcában, a Telepes utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. A 81-es trolibusz terelve közlekedik, a Dózsa-György út felé nem érinti a Huszt utcai lakótelep megállót, az Őrsvezértere felé pedig a Miskolci utca Csömöri út megállót. Rendezvényt tartanak ma 20 és 22 óra között a Papp László sportarénában, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra, torlódásra készüljenek. Tart a csatorna felújítása a 8. kerületben a Dankó utcában. A Szerdahelyi utca és a Magdolna utca között útszűkület okoz lassulást. A Magdolna utca és a Kálvária tér közötti szakaszt már korábban lezárták. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Stefánia úton. A Hungária körút felé az Egressy út után, mert közművet javítanak. Lezárták a 11. kerületben az Albert utcát, a Zsombor utca és az Andor utca között burkolatjavítás miatt. Lezárták a fél útpályát a 13. kerületben az Esztergomi úton, az Árpád híd alatt közműjavítása miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

0: testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában Hálvarga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és Hálvarga Mariannal a Jazzyn.
1: A Jazzyn kezdődik Dr. Jazzy című egészségmegőrző műsorunk. Köszöntöm hallgatóinkat, Hálvarga Marian vagyok. Vendégem a Jazzy stúdiójában Dr. Csomai Zita, orvos, természetgyógyász, az autoimmun betegségek című nemrég megjelent kötet szerzője. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást, és szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat is.
1: Holisztikus szemléletű orvosként már nagyon sok publikációt, könyveket jegyez. Ez egy új kötet, ahogyan említettem, de egyébként nagyon sok más területet is választhattam volna. Maradjunk azonban az autoimmun betegségeknél már csak azért is, mert nagyon sok határterületet érint. Azt gondolom, hogy egy csomó olyan állapot és betegség van jelen a lakosság körében, amiről nem is feltétlenül tudja elsőre, hogy ez egy autoimmun hátterű betegség, a pajzsmirigy betegségektől kezdve, a reumás elváltozásokon keresztül nagyon sok mindent említhetünk. Azt javasolnám, hogy a beszélgetés elején nézzük meg, hogy orvosi definíció szempontjából ön hogyan határozza meg az autoimmun betegséget, és egyébként ehhez képest a köztudatban hogyan jelenik meg.
2: Orvosilag autoimmun betegségnek azokat az állapotokat nevezzük, amikor maga az immunrendszer a saját sejtjeit idegennek érzékeli, és támadást indít a saját sejtek ellen. Még annak idején én az orvosi egyetemen úgy tanultam, hogy ezek általában ismeretlen eredetű, gyógyíthatatlan állapotok, de ma már tudjuk, hogy számtalan olyan tényező van ezeknek a hátterében, amik hozzájárulnak egy autoimmun betegség kialakulásához, és akár életmód beli változtatásokkal rengeteget tudunk tenni annak érdekében, hogy a beteg állapota javuljon.
1: Ezzel kapcsolatban eszembe jut például az alopécia. Szerintem ez pont egy olyan állapot, amit nagyon sokféleképpen ítélnek meg. Magyarországon, hogyha az alopéciás beteg orvoshoz, szakorvoshoz fordul, akkor szinte biztos, hogy azt az információt fogja kapni, hogy élete végéig a hajhullással vagy a teljes test szőrzet elvesztésével kell együtt élnie. Ehhez képest, amikor készültem a beszélgetésre, például a Clevelandi Egyetemnek a honlapján azt találtam, hogy azért vannak visszafordítható esetek is, amiben az étrend, illetve a környezeti hatások biztos, hogy fókuszba kell, hogy kerüljön. Nézzük meg az alopéciát egy kicsit közelebbről.
2: Így van, és még hogyha egy picit tovább mehetünk, több mint 100 olyan betegséget ismerünk, aminek autoimmun háttere van, és ezek nagyon sokszor nincsenek autoimmun betegségként a köztudatban, akár az alopécia is ezek közé tartozik. Én azt láttam, én is kezeltem több ilyen pácienst, hogy itt mindig van egy ilyen állandósult, perzisztens vírusfertőzés, amit most az elmúlt években a világjárvány nagyon belobbantott, tehát hogyha megnézzük a statisztikákat, akkor azt látjuk, hogy az autoimmun betegségeknek a száma is jelentősen megemelkedett, és ehhez ugye itt az étrendi változtatásoknál számtalan olyan beteggel találkozunk, akiknek olyan étel intoleranciái vannak, ami nem allergia, hanem ezek az úgynevezett IgG típusú immunreakciók, amik nem okoznak általában emésztőrendszeri tünetet, de mégis az immunrendszer reagál ezekre az ételekre, és ehhez még esetleg hozzájön egy stresszes állapot, vagy valamilyen vitaminásványi anyag hiány, és kialakul egy olyan felborult immunválasz, ami akár alopéciát okozhat. Ugye itt az autoimmun betegségeknél ez mindig nagyon fontos, hogy az immunrendszer támadja a szöveteinket, a sejtjeinket, és az, hogy ez mennyire lesz visszafordítható, vagy mennyire tudjuk a beteg állapotát stabilizálni, javítani, az mindig azon fog múlni, hogy abban a pillanatban, amikor elkezdjük ezeket az életmódbeli változtatásokat, mekkora volt az a károsodás, ami már tulajdonképpen elpusztult sejteket jelent, hiszen akár egy pajzsmirigynél, vagy akár még egy hasnyálmirigy esetében is, hogyha a sejt beteg zöme még jó állapotban van, akkor remekül visszafordíthatók ezek a folyamatok, míg mondjuk egy alopéciánál, hogyha 100%-ban kihullott a betegnek az összes testszőrzete, akkor ezt nem biztos, hogy vissza tudjuk fordítani. Ezért szerintem nagyon fontos, hogy mindig az első tünetek megjelenésénél, vagy hát igazából ugye a megelőzés lenne a lényeg, de hogy az első tünetek megjelenésénél kezdjünk okokat keresni, próbáljuk ezeket a megoldásokat megtalálni, mert minél korábban kezdjük el ezeket a kezeléseket, annál jobb eséllyel tudjuk visszafordítani.
1: Innen folytatjuk azonnal a dr. Jazzit, amelynek mai vendége dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász. A témánk továbbra is az autoimmun betegségek.
0: Jazzy! Együtt vagyunk!

0: Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzy-vel.
1: Folytatódik beszélgetésünk a Dr. Jazzy-ben Dr. Csomai Zita orvos természetgyógyásszal, az autoimmun betegségek című kötet szerzőjével. Most két nagyon fontos hívószó is elhangzott öntől. Egyrészt ugye a hasnyálmirigy, és akkor rögtön gondolhatunk az egyes típusú cukorbetegségre, ahol pont a hasnyálmirigyet támadja az immunrendszer. A másik, ami elhangzott, a vírusfertőzés, különösen most a kullanc szezonban, ugye a Lyme-kor, illetve egyébként az Epstein-Barr fertőzések is nagyon komoly kihívást jelentenek, és okozhatnak autoimmun betegséget. Arra kérem, hogy röviden térjünk ki mindkettőre.
2: Jó, kezdjük a vírusnál, jó?
1: Jó.
2: A krónikus vagy perzisztens vírusfertőzések, itt nagyon pici különbség van. A perzisztens azt jelenti, hogy valamikor bekerült a szervezetbe, és ott van tartósan. Lehet ez már magzati korban bejutott fertőzés is, tehát nem kell, hogy a beteg mondjuk átessen egy mononukleózison, egy konkrét vírusfertőzésen, ahhoz, hogy ott legyen a szervezetében ez a vírus. Az Epstein-Barr vírus is, de maga most már a Covid-ról is számtalan olyan tanulmány megjelent, hogy valóban hozzájárul az autoimmun betegségek kialakulásához, illetve amit én láttam így a saját praxisomban, ez a varicella, ami a bárányhimlőnek a vírusa, ami szintén nagyon aktiválódott így az elmúlt időszakban, és például a bőrnek a különböző betegségei, hólyagos bőrbetegségek, bőrt érintő autoimmun betegségek jelentősen megemelkedtek, azok rész benne ehhez köthetők. Itt igazából egy picit úgy kell ezt elképzelni, hogyha így a hallgatóknak egy ilyen képet akarunk adni, hogyha támad bennünket egy kórokozó, akkor az immunrendszer ugye válaszként visszatámad, mint hogyha egy pici háború zajlana, és hogyha rengeteg támadó van, akkor ugye egy nagy hadseregre van szükség, és ide bejuthatnak olyan, hát ilyen civil áldozatok, akik hasonlóképpen néznek ki, mint azok, akik bennünket támadnak, és erre válaszként ugye ezek a civilek is elesnek ebben a háborúban. Ma már ennek elég nagy szakirodalma van, ezt molekuláris mimikrinek hívják, hogy a különböző sejteknek ez az antigén szerkezete mihez hasonlít, és például az Epstein-Barr vírusnak az antigén szerkezete viszonylag sok sejtünk antigén szerkezetéhez hasonlít. Ezek egyébként ilyen táblázatok formájában a könyvben benne vannak, hogy melyik betegséggel úgymond keresztreagál, vagy melyik szervünkkel, szövetünk el keresztreagál az Epstein-Barr vírus, vagy akár a borrelia is, ami ugye a Lyme-kornak az okozója.
1: És akkor nézzük meg az egyes típusú cukorbetegséget. Én azt gondolom, hogy a közbeszédben valahogy nincs jelen ez az információ, hogy az egyes típusú cukorbetegség az egy autoimmun állapot.
2: Így van. Nagyon sok esetben tapasztaljuk azt, hogy valamilyen vírusfertőzés lobbantja be az egyes típusú cukorbetegséget. Itt tudunk a Coxsackie B vírusról, annak is a négyes típusáról, az Epstein-Barr vírus szintén szerepet játszhat, és ma már egyébként laboratóriumokban tudjuk azt vizsgálni, hogy különböző ellenanyagok megjelennek-e az egyes típusú cukorbetegeknél. Itt például a cinktranszporter 8-as, az, ami a leggyakrabban pozitív az egyes típusú cukorbetegség esetében. Ennek is vizsgálták a molekuláris mimikriét, hogy mivel keresztreagál. Számomra ez például nagyon érdekes, hogy a paradicsom az nagyon hasonló antigén szerkezettel bír. Nekem is van olyan páciensem, akinél megnézték ezeket az ellenanyagokat, illetve néztünk ételintolerancia vizsgálatot, és ami a szakirodalomban megjelent, nem csak a paradicsom, hanem néhány egyéb étel, itt például a káposzta, a padlizsán, amik szintén hasonlóak, azok kijöttek ugyanúgy pozitívan ennél a kis betegemnél, tehát hogy maga a betegnek a lelete, az hozta azt, amit a szakirodalomban leírnak, és valóban, amikor ő elkezdte ezeket az ételeket nem fogyasztani, akkor kiegyensúlyozottabb lett az inzulin háztartása. Azért nem lehet azt mondani, hogy meggyógyult, mert hogyha teljes egészében elpusztultak ezek a Langerhans szigetek, akkor nincs, ami termelje az inzulint, de korai stádiumban, nagyon időben észrevéve, én még hiszek abban, hogy akár ez is akár részben, akár teljesen visszafordítható lehet.
1: A könyvben is említi, hogy most már több mint 100 típusú autoimmun betegséget különböztet meg a szakirodalom. Ebből néhányat érintettünk, de arra kérném most, hogy a nagyon jellegzetes betegségeket talán felsorolásszerűen nézzük meg.
2: Talán a leggyakoribb a pajzsmirigynek az autoimmun betegségei közül a Hashimoto tiroiditis. Ez egy pajzsmirigy alulműködéssel járó állapot. Nagyon sok esetben azt látom, hogy itt vannak tünetei a pácienseknek, és eltelnek hónapok, vagy akár évek, mire diagnosztizálásra kerül. Ugye itt jellegzetes a fáradtság, az elhízás, hogy nem tudnak lefogyni. Általában egy ilyen krónikus fáradtság, olyan nehézkes minden, egy picit meglassult az ide. Rendszer is. Ebben az esetben érdemes erre gondolni, ők általában nem jól tolerálják a hideget, inkább melegkedvelők, nagyon fázékonyak, székrekedés jellemző. A pajzsmirigynek van egy pajzsmirigy túlműködéssel járó autoimmun állapota, és ez jelenleg sokkal ritkább, mint a Hashimoto maga. Aztán az ízületeket érintő a reumatoid artritis, ami elsősorban nőket és nagyon gyakran egész fiatalkorban, tehát akár gyerekkorban is megjelenhet. Ez nem egy ízületi kopás, nem egy olyan fájdalom, ami az időskorból adódik, hanem ez valóban egy nagyon agresszív ízületi gyulladás, ami a csontot is, az ízületi porcot is érinti. Ilyenkor mindig ez nagyon fontos, hogy azonnal olyan orvosi terápiákban is részesüljön a beteg, amivel meg tudjuk állítani ezt az autoimmun folyamatot, hiszen hogyha például egy kisgyereknek teljesen tönkre megy a csont, az ízületi felszín, azért, mert folyamatosan támadja az immunrendszer, akkor utána hiába csinálunk bármit életmódilag, nagyon nehéz azt a károsodott ízületet helyreállítani. Aztán az emésztőrendszert érintő betegségek, ugye a Crohn betegség, a kolitis ulceróza, ezek az úgynevezett gyulladásos bélbetegségek, vagy ide sorolhatjuk ugye a cöliákiát, ami a köznyelvben lisztérzékenység, és talán azért érdemes a cöliákiát kiemelni, mert ez az egyetlen olyan autoimmun betegség, amiben a nyugati orvoslás is elismeri azt, hogy valóban a gluténtartalmú ételek fogyasztása indítja be azt az immunválaszt, aminek hatására a bél sejteket, a bél nyálkahártyáját fogja támadni az immunrendszer, és hogyha a beteg 100%-ban gluténmentes étrenden van náluk, nagyon fontos, hogy még egy morzsa se kerüljön be. Nem lehet ugyanabban az olajban, vagy zsíradékban sütni, vagy főzni, vagy vágódeszka is muszáj, hogy külön legyen egy ilyen típusú betegségben. Akkor nagyon szépen nyugalomba lehet hozni ezt a betegséget. És azt gondolom, hogy ennek mentén, hogyha elindulunk, akkor azért azt látjuk, hogy valóban az összes autoimmun betegségben az étrendnek óriási jelentősége van.
1: Azonnal folytatódik a Dr. Jazzy, amelynek mai vendége Dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász. A témánk a továbbiakban is az autoimmun betegségek. Várjuk vissza önöket.
0: Jazzy. Jazzy. Jazzy.

0: testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. Dr. Jazzy.
1: Ez továbbra is egészségmegőrző műsorunk, amelynek mai vendége dr. Csomai Zita, orvos-természetgyógyász, az Autoimmun betegségek című kötet szerzője. A kötet egyébként az autoimmun betegségek kiváltó okaival, holisztikus megközelítésével és a lehetséges megoldásokkal foglalkozik. Most nagyon általános felsorolást mondok tünetekre. Kiemeli ugye a szakirodalom a fáradtságot, az izomfájdalmat, szemszárasságot, szájszárasságot, bőrtüneteket. Ebből lehet, hogy sokan arra gondolnak, ó, nekem nincs ilyen, akkor valószínűleg nem is autoimmun betegségtől szenvedek, vagy lehet, hogy pont az ellenkezőjét tapasztalja, és azt gondolja, hogy neki autoimmun betegsége van, pedig egész más az állapot. Miért pont ezek a tünetek azok, amelyek mondhatom így, hogy összekötik az autoimmun betegségeket? Mit jelez itt a test?
2: Ugye, amiről az elején beszéltünk, hogy az immunrendszer reakciója, hogy a saját sejteket kezdi el támadni, és ezek az általános tünetek mutatják azt, hogy valóban az immunrendszer aktív. Egy picit olyan ez, mint hogyha állandóan egy vírus fertőzéssel küzdene az immunrendszerünk. Nem biztos, hogy amikor például találkozunk az influenza vírusával, nem biztos, hogy ledönt bennünket a lábunkról, de hogy olyan nem jól érezzük magunkat. És egy picit ehhez hasonló ez az állapot, hogy az immunrendszerünk belül lángol, küzd, hogyha megnézzük egy laborban, látjuk a gyulladásos paraméterek, lehet, hogy magasak, lehet, hogy még benne vannak a normál tartományban, de picit a felső határhoz közel emelkedettek, vagy vannak olyan eltérések, például a fehérvérsejtek arányaiban, esetleg a vasháztartásban. Ugye sok esetben, hogyha a bél is érintett, akkor nem tudnak felszívódni bizonyos tápanyagok, mint a vas, vagy akár a B12 vitamin, ami egyébként lehet, hogy egy vérszegénységet okoz, és az lesz az első tünet, vagy az lesz az első diagnózis, és hogyha tovább megyünk, akkor kiderül, hogy egyébként itt nem ez az alapprobléma, hanem az, hogy nem tud felszívódni, mert gyulladás van a szervezeten belül. És ugye ezek az izomfájdalmak, ízületi fájdalmak, ezek mindig ennek a következménye, a fáradtság, hogy tényleg harcol a szervezetünk, mint hogyha egy háború dúlna folyamatosan odabenn, ami nem biztos, hogy megjelenik még ilyen drasztikus betegségek formájában.
1: A múlt heti adásban a nutrigenomika volt a fókuszpontban, és más szakembertől is hallottam már, hogy a genetikai meghatározottságról most jóval kisebb százalékban gondolkodnak. Tehát a korábbi 50-80 százalék helyett most már csak 20-30 százalék az, amelyet felelőssé tesznek, a maradék kétharmad pedig az életmód, a stressz, az érzelmi állapot. Ezek szerint akkor az autoimmun betegségeknél is jóval kisebb a genetikai meghatározottság, ha én jól gondolom.
2: Én még azt gondolnám, hogy még ennél a 20-30 százaléknál is alacsonyabb. Viszont ugye, amit mondtam, hogy lehet, hogy egy krónikus vagy egy ilyen perzisztens vírusfertőzés már magzati korban bekerül a szervezetbe, tehát előfordul az, hogy generációkra visszamenőleg ott van egy vírus, ami belobbanthatja akár generációkra visszamenőleg ezeket a betegségeket. Ugyanígy az ételintoleranciák is mutathatnak ilyen családi halmozódást. Az életmód általában ugye családon belül ugyanaz lesz, tehát ez is. Illetve én nagyon hiszek abban is, hogy a lelki oldal nagyon lényeges. Ugye autoimmun betegségekben általában az önmarcangolás, a bűntudat az, ami a legelsőként így előjön, és nagyon sokszor azt látjuk, hogy ezek akár generációs traumák is lehetnek, és hogyha például van egy olyan családunk, ahol ez az önmarcangolás jellemző, és mellette ott van egy perzisztens vírusfertőzés, és mellette ott van esetleg egy ételintolerancia, akkor ez már mutathat egy családi halmozódást arra vonatkozóan, hogy megjelenik egy-egy autoimmun betegség. Az is jellemző, hogy ha van egy autoimmun betegség, nem biztos, hogy ugyanaz, de valamilyen más autoimmun betegség megjelenhet. Lehet, hogy ott más a lelki állapot, vagy más ételintoleranciák jelennek meg, de hogy ezek a halmozódások megjelennek, az biztos, de ha visszafejtegetjük, akkor valóban látjuk ott ezeket a vírusokat, az ételérzékenységeket, a lelki állapotot, a környezeti faktorokat, vagy akár vitaminásványanyag hiányokat is. Tehát én nagyon hiszek abban, hogy ez egy sokkal nagyobb százalék, mint az, hogy konkrétan milyen genetikai anyaggal születik valaki. Ami még nagyon érdekes, hogy a vércsoportrendszer, ami ugye meghatározott genetikailag, az sok esetben meghatározza a hajlamunkat bizonyos autoimmun betegségekre, és hát, hogyha megnézzük, ugye a bélflóráról is sokat beszélünk, hogy a bélben lévő jótékony baktériumok és a vércsoportunk hogyan alakul, és ezek akár az Epstein-Barr vírussal, vagy akár más vírusokkal hogyan kapcsolódnak, akkor tulajdonképpen még azt is láthatjuk, hogy maga a vércsoport is meghatározó lehet bizonyos betegségekre, hogy hajlamosabbak vagyunk, vagy kevésbé vagyunk hajlamosak mondjuk egy autoimmun betegségre.
1: Innen folytatódik Azonnal egészségmegőrző műsorunk, amelynek mai vendége dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász, az Autoimmun betegségek című kötet szerzője.
0: Jesse.

0: Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzy-vel.
1: Folytatjuk beszélgetésünket itt a Dr. Jazzy-ben, Dr. Csomai Zita orvos természetgyógyásszal. A témánk továbbra is az autoimmun betegségek. Nagyon érdekes most, hogy a vércsoportot említette. Ugye a 90-es években jelent meg egy olasz orvos természetgyógyásznak az a könyve, amely végül is megalapozta a vércsoport diétát, és azóta azt gondolom, hogy az egyik legmegosztóbb téma orvosi körökben. A Harvard Egyetem végzett sztádikat azzal kapcsolatban, hogy van-e tudományos alapja, vagy nincs. Végül is arra jutottak, hogy tudományosan egyelőre nem megalapozott, de gyakorlatban mégis működik. Nagyon izgalmas egyébként, hogy hogyan változtatja meg a vércsoportról való felfogás, akár az étkezést, akár tulajdonképpen mindent, amit a mindennapi életben csinálhatunk.
2: Igen, hogyha belegondolunk az AB0 vércsoportrendszerben, amikor orvosilag meghatározzák ugye valakinek a vércsoportját, akkor az ellenanyag ott van a szervezetben azok ellen, amivel nem rendelkezünk. Tehát például egy A vércsoportú embernek a vérében, a szérumában ott van a B vércsoport elleni ellenanyag, vagy egy

0: adaptálódik, csak akkor, hogyha valaki például tévesen kap egy, vagy akár szülés kapcsán, hogyha egy RH negatív anyának születik egy RH pozitív kisbabája, akkor ott találkozhat ezzel az antigénnel, de maga az AB0 az már a bélbaktériumok által kiteljesedik, komplettálódik. Tehát emiatt én azt gondolom, hogy mindenképpen van ennek szerepe a betegségek kialakulásában, hiszen ezek a bélbaktériumok is tudják ezeket a reakciókat így beindítani, és már tényleg újszülött kortól. Ugye az újszülötteknél jellemző ez az anyatejek címának nevezett állapot, amikor ilyen különböző bőrkiütések jelennek meg a kisbabákon, azt immunológiailag ehhez kötjük, hogy komplettálódik maga a vércsoportrendszer, amikor már annyi baktérium van a bélrendszerben, ami tulajdonképpen be tudja indítani ezt a folyamatot.
1: Most a kisbaba szó hangzott el, és persze akaratlanul eszembe is jut maga a várandóság állapotának az elérése. És azért fogalmazok így, hogy az elérése, mert a statisztikák azt mutatják, hogy a nehezített teherbeesés a magyar pároknál is egyre magasabb és magasabb arányú. Tudom, hogy vékony ég a mentőség kérdése, de összefüggésbe hozhatjuk-e bizonyos autoimmun állapotokkal?
0: Igen, és megint, hogyha visszamegyünk ezekhez a perzisztens vírusfertőzésekhez, nagyon részletesen ki kell kérdezni ugye a párokat. Azokban az esetekben, amikor megtörténik a megtermékenyülés, és esetleg el is indul, de a 8.-10. héten felszívódik, és eltűnik a szívhang, vagy egyszerűen megszűnik az az elindult terhesség, akkor mindenképpen érdemes immunológiai vizsgálatokat végezni. Itt az úgynevezett NK aktivitás, ez a natural killer, vagy természetes ülő aktivitás, ami ezekben az esetekben emelkedett szokott lenni. Ezek a természetes ülősek, azok, amik akár a daganatos sejteket is, vagy bizonyos vírusfertőzésekben a vírusokat is támadják, és ilyenkor, hogyha meddőség esetében azt látjuk, hogy ez az NK aktivitás emelkedett, akkor is érdemes ezeket a perzisztens vírusokat megnézni. Egyébként az Epstein-Barr vírusnak van konkrétan igazolt NK aktivitás növelő hatása, tehát, hogy látjuk azt, hogy az Epstein-Barr vírus növeli ezt a természetes ülő aktivitást, ami szerepet játszhat abban, hogy az immunrendszer, a magzat vagy a fejlődő kis embrió ellen fordul, és ez általában ezen a 8.-10. héten szokott bekövetkezni.
1: Bár arról beszéltünk az előző percekben, hogy bizonyos lelki alkat vagy megküzdési stratégia több generáción keresztül is aktiválhatja az autoimmunbetegség megjelenését egy lemenőnél például, megfordíthatjuk-e, mondhatjuk-e azt, hogy a személyiségre van esetleg torzító hatással egy-egy autoimmunbetegség?
0: Én ebben egészen biztos vagyok, és abban is, hogy ezek a perzisztens vírusfertőzések hatással vannak a viselkedésünkre, a személyiségünkre, és ezt is láttam sok esetben, hogyha kikezelünk valakiből egy ilyen perzisztens vírust, akkor megváltozik a viselkedése. Egyébként az állatvilágban ez nagyon jellemző, ugye gondoljunk a rókára. A róka alapvetően fél az embertől, és csak akkor megy az ember közelébe, hogyha kicsinyei vannak, és nincs a környezetében meg elegendő étel a kicsinyeinek, és bemegy a tyúkolba. Hogyha veszett lesz a róka, akkor viszont barátságossá válik, és közel megy az emberhez, folyik a nyála. Ugye ezt mindenki tudja, de nem rakjuk így össze, hogy a veszettség vírusa megváltoztatja a rókának a viselkedését. Vagy ugyanígy a toxoplazma, ami a macska karmolási betegség, ott például az egér, mint egy közti gazda, hogyha megfertőződik a toxoplazmával, akkor felbátorodik, és nem fog félni a macskától, így könnyebb préda lesz a macskának. Vagy például történt ilyen kutatás, a Yellowstone Parknak a farkasait vizsgálták, hogy az alfa hímek, azok toxoplazmával fertőzöttek, azok a nagyon bátrak. És ugyanígy nekem meggyőződésem, hogy ezek a perzisztens vírusok meghatározzák az embernek a viselkedését, és tényleg nagyon sok esetben lehet ezeket a mintázatokat látni, és ugyanígy bizonyos akár autoimmun vagy más betegségekben szerepet játszhatnak. Tehát amikor azt nézzük, hogy egy-egy személyiség típus milyen betegségekre hajlamos, akkor megnézhetjük azt is, hogy melyik kórokozók hajlamosítanak erre.

0: a személyiség típusra, és akkor tényleg ilyen nagyon szép párhuzamokat láthatunk.
1: Azonnal folytatódik egészségmegőrző műsorunk dr. Csomai Zita orvos természetgyógyásszal, az autoimmun betegségek című kötet szerzőjével. Várjuk vissza önöket.
2: Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. Dr. Jazzy.
1: Ez továbbra is egészségmegőrző műsorunk, amelynek mai vendége dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász, az Autoimmun betegségek című kötet szerzője. Sajnos nagyon kevés időnk maradt, de azt gondolom, hogy a legtöbb hallgató arra is kíváncsi, hogy jó, akkor hogyan induljon el. Mielőtt elveszne az egészségügyi ellátórendszerben, és egyik szakrendelésről megy a másikra, és nincs megoldás akár évekig. Melyek azok a diagnosztikai lehetőségek, amelyeket első körben, bár minden egyén más mikrobiom és más élettörténet, de amiket első körben ön szokott javasolni?
2: Én azt gondolom, hogy mindig nagyon fontos, hogy a nyugati és az alternatív gyógymódokat ötvözzük, tehát nagyon lényeges, hogy legyen nyugati kivizsgálás, a diagnózisa a betegnek, adott esetben szükség lehet nyugati kezelésekre. Én mindig szoktam kérni ezeket a víruspaneleket, amiben az IgG, illetve az IgM ellenanyagokat meg tudjuk nézni. Ezeket egyébként házi orvos is ki tudja írni. Elég gyakran látom most már, hogy kórházakban, immunológia osztályokon is nézik a betegeknél ezeket a víruspaneleket, illetve az ételintolerancia, ami egy nagyon megosztó terület, a nyugati orvoslás nem ismeri el ennek a létjogosultságát, viszont én azt gondolom, hogy autoimmun betegek esetében pont ezek az IgG típusú ellenanyagok nagyon jelentősek, és ezeknél a betegeknél mindig van egy bélrendszeri károsodás, ami hajlamosíthat arra, hogy ezeknél az ételellenanyagoknál ugye bekerül az immunrendszer látókörébe nagyon sok olyan antigén, ami aztán belobbanthatja ezeket a folyamatokat, és ez azért fontos, mert nem ismerjük az összes keresztreakciót, a könyvemben is elég sokat leírtam, de ennek még nagyon kicsi a szakirodalma, és az, hogy egy beteg ő maga személyesen mire érzékeny, az ő immunrendszere mire kezd el ellenanyagot termelni, azt csak ezekből a vizsgálatokból tudjuk megnézni. Ezek az IgG típusú vizsgálatok, ami nem egyenlő egy allergia vizsgálattal, mert az allergiánál ugye az IgE-t nézzük, de itt egy teljesen más immunválaszt vizsgálunk, és ezért fontos szerintem ez az IgG típusú vizsgálat, és ha ez a kettő megvan, a víruspanel, illetve az ételintolerancia vizsgálat, akkor ennek mentén el lehet indulni gyulladáscsökkentőkkel, vírusgátlókkal. Én mindig itt a természetes szerekre gondolok, a megfelelő étrenddel, ugye itt arra is figyelni kell, hogyha kiveszünk a beteg étrendjéből bizonyos dolgokat, akkor ezt mivel tudjuk helyettesíteni, ne legyenek vitaminásványi anyaghiányok, akkor ezt hogyan tudjuk pótolni, tehát ez azért egy nagyon komplex megközelítés.
1: Ha most a népi gyógyászatra kapcsolódom rá, ott például a diófalevél egy olyan tea, amit szerintem évszázadokon keresztül használtak, meg használnak most is gyulladáscsökkentésre, vannak még ilyen teák. Kijelenthetjük-e azt, hogyha valakinek megvan a diagnózisa, látszik, hogy milyen a vírusfertőzés, milyen az ételintoleranciája, akkor esetleg belefér mondjuk egy jól összeválogatott teakúra egy ilyen típusú gyógyulási útban.
2: Én nagyon szeretem a gyógynövényeket alkalmazni. A dió levél az most megint csak egy nagyon megosztó terület lett a fitoterápiában. Egyébként ki is vették az alkalmazható teák közül a juglon tartalma miatt, ami egy májkárosító anyag. Ugye a népgyógyászatban 100-200 akárhány száz évvel ezelőtt ez egy bevált tea volt, de én azt gondolom, hogy ma olyan mértékben károsodik az emberek szervezete különböző környezeti, illetve ételekből, kozmetikai termékekből bekerülő toxinokkal, olyan terhelt az embereknek a mája, hogy erre már a diólevélben lévő juglon az problémát okozhat. Egyébként pont ehhez kell szerintem egy olyan szakember fitoterapeuta, aki meg tudja az időtartamokat is mondani, hogy ennek a páciensnek ilyen állapotban adhatunk például egy diólevélteát, vagy nem adhatunk, vagy először egy májtisztítás, egy étrendi változtatás, és következő körben adjuk akár a diólevélteát, de van számtalan olyan gyógynövény, amit gyulladáscsökkentésre, vagy tényleg akár a vírusok ellen is tudunk alkalmazni, de itt mindig nagyon fontos, hogy lássuk azt, hogy a beteg milyen állapotban van, milyen egyéb gyógyszereket szed, ugye lényeges, hogy ismerjük ezeket az interakciókat, hogy egy bizonyos gyógyszer mellett alkalmazhatunk-e valamit, vagy sem. Ugye itt az autoimmun betegeknél nagyon sokszor alkalmaznak immunszupresszáns kezeléseket, ami azt jelenti, hogy az immunrendszernek a működését lecsökkentjük. Erre én nem adhatok immunerősítő gyógynövényeket, vagy olyan terápiákat, ami az immunrendszerét erősíti, mert akkor kiütöm azt a kezelést, amit ő egyébként kap.
1: Lehet-e differenciálni nemek, korcsoportok, generációk kapcsán, ami az autoimmun betegséget illeti? Kérdezem ezt úgy is, hogy ugye végül is beszéltünk vele született, meg adaptív típusú elváltozásról, és ez lehet, hogy már önmagában véve megosztja a lakosságot.
2: Autoimmun betegségek jóval nagyobb százalékban fordulnak elő nők körében, és jellemzően a fiatal, illetve a középkorosztály. Férfiaknál viszonylag ritkák az autoimmun betegségek, bár azt kell, hogy mondjam, hogy most azért a világjárvány az elmúlt években megváltoztatta ezeket az arányokat is, de alapvetően nők azok, akik leginkább érintettek, és a fiatal középkorosztály az autoimmun betegségek tekintetében.
1: Ha személyes véleményét kérdezem, vajon mi lehet ennek az oka?
2: A nőknél én azt gondolom, hogy más az immunrendszernek a működése, ugye itt a gyermekvállalás szempontjából a lelki állapot, a nők azért egy picit más lelki állapottal bírnak, szerintem sokszor tényleg ez az önmarcangolás jellemzőbb a nőkre, az, hogy befelé fordulnak, nem adják ki magukból a különböző dolgokat, de talán leginkább itt a várandósággal kapcsolatos immunválaszok.
1: Mindezekről és sok más érdekességről is olvashatunk tehát az autoimmun betegségek című nemrég megjelent könyvben, amelynek szerzője a dr. Jazzy vendége, dr. Csomai Zita orvos természetgyógyász. Nagyon köszönöm, hogy összekapcsolódhattunk.
2: Én is köszönöm szépen.
1: Önöknek pedig megköszönöm megtisztelő figyelmüket, mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Hávarga Marian.
0: Jazzy, együtt vagyunk.

less I have regrets to you.

0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Vezető európai politikusok bírálják az amerikai orosz olajegyezményt. Holnap újraindul a vasúti forgalom a déli pályaudvaron. Borult többfelé esős idővel indul a hét. Jó estét kívánok, Vörös Domonkos vagyok.
3: Háborús bűnnek nevezte a riádi repülőtér elleni támadást a jemeni huszik ellen harcoló nemzetközi koalíció szóvivője. A szaúdi tisztségviselő az Irán által támogatott milíciát tette felelőssé a történtekért. Tegnap 12-en vesztették életüket és több mint 300-an megsérültek, amikor támadás érte a légi kikötőt. A halottak között 8 külföldi állampolgár van, több sérült állapota kritikus, a repteret lezárták. Egy héten belül ez volt a harmadik támadás a riádi repülőtér ellen, a korábbi akciókban 4-en haltak meg. Lehetséges merényletről kaptak információt a lengyel biztonsági hatóságok, ezért délelőtt sürgős tanácskozást tartottak. A fenyegetések Donald Tusk kormányfőre, valamint helyettesére, a védelmi miniszterre vonatkoztak. Donald Tusk délelőtt maga is részt vett egy másik értekezleten, amelyen az elmúlt napokban történt 3 iskolai késelést és az interneten megjelent iskolai erőszakra vonatkozó fenyegetéseket vitatták meg. Sokkolónak nevezte az amerikai orosz olaj megállapodást a cseh kormányfő. Donald Trump és Vladimir Putin a héten több mint 300 000 tonna gázolaj szállításáról egyezett meg, cserébe Washington felfüggesztette az Oroszország elleni szankciókat. Andrej Babis szerint Európának erre a lépésre feltétlenül reagálnia kell, akár már a jövő heti uniós csúcson. Ukrajna felhagyja az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal, ha Moszkva nem támadja tovább az ukrán energetikai infrastruktúrát, közölte Volodymyr Zelenszkij közösségi oldalán. Az ukrán elnök hangsúlyozta, bármely a feszültség csökkentésére irányuló intézkedésnek kölcsönösnek kell lennie. Súlyos buszbaleset történt Törökországban. A turistákat szállító jármű egy kamionnal ütközött délelőtt a tengerparti Izmirt Bursa városával összekötő úton. Legkevesebb 11-en meghaltak és 27-en megsebesültek. A mentés jelenleg is tart.
2: Este befejeződnek a hétvégi karbantartási munkák a déli pályaudvarnál, így hétfő hajnalban újraindulhat a vasútforgalom, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, a MÁV szakemberei kijavították a vonatközlekedést évek óta lassító hibákat, így tarthatóbb lesz a menetrend. A többi között betonaljakat cseréltek, váltókat javítottak, ellenőrizték a biztosító berendezéseket, és elvégezték a Kisgellért-hegyi alagút kapuzatának és támfalának karbantartását is.
3: Estétől nyugat felül ismét beborul az ég, és többfelé eleredhet az eső. Holnap délen lehetnek egész nap borongós területek. Hajnalban az északi völgyekben fagypont körül, máshol 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

mi a szép, ha a fények kihúgynak? Mi a csók, ha a vágy elszáll? Mi a múlt, ha az óra?

0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Energiaipari tűzszünetet kötött Ukrajna és Oroszország. Marad az idei 7,5%-os gazdasági hiánycél. Borul többfelé esős idővel indul a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Azonnali hatályú energiaipari tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, a megállapodást mindkét ország elfogadta. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök ugyanakkor egy interjúban úgy fogalmazott, nem tud semmiféle energetikai tűzszünetről, de amennyiben Moszkva beleegyezik, akkor Kijev is elfogadja majd. Moszkva egyelőre nem reagált a bejelentésre. Korábban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök azt ajánlotta fel Moszkvának, hogy Ukrajna felhagy az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal, ha az orosz hadsereg nem támadja tovább az ukrán energetikai infrastruktúrát. Lehetséges merényletről kaptak információt a lengyel biztonsági hatóságok, ezért délelőtt sürgős tanácskozást tartottak. A fenyegetések Donald Tusk kormányfőre, valamint helyettesére a védelmi miniszterre vonatkoztak. Donald Tusk délelőtt maga is részt vett egy másik értekezleten, amelyen az elmúlt napokban történt három iskolai késelést és az interneten megjelent iskolai erőszakra vonatkozó fenyegetéseket vitatták meg. Luxemburgban üléseznek hétfőtől az uniós külügyminiszterek. Orbán Anita, a Magyar Tárca vezető közölte, a tanácskozás középpontjában az információs manipuláció elleni közös európai fellépés, illetve az uniós bővítés biztonsági jelentősége áll. Hangsúlyozta, a tárgyalásokon Magyarország az érdemalapú uniós bővítés mellett érvel. Az Európát érő orosz hibrid fenyegetések kapcsán pedig a szolidaritás fontosságát hangsúlyozza majd. A túlárazások visszaszorítása és a felelős gazdálkodás ellensúlyozza a kormány új intézkedéseinek hiánynövelő hatását, így a költségvetési hiánycél idén a GDP 7,5%-a marad, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András tájékoztatása szerint a szerződések felülvizsgálatával több mint 700 milliárd forintot takarítanak meg. Ez a pénz fedezi egyebek közt a vényköteles gyógyszerek áfamentességét, az iskolakezdési támogatást, valamint a rendkívüli helyzetekre létrehozott 500 milliárd forint havária alapot is. Befejeződtek a hétvégi karbantartási munkák a déli pályaudvarnál, így hétfő hajnalban újraindulhat a vasútforgalom, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, a MÁV szakemberei kijavították a vonat közlekedést évek óta lassító hibákat, így tarthatóbb lesz a menetrend. A többi közt betonaljakat cseréltek, váltókat javítottak, ellenőrizték a biztosító berendezéseket, és elvégezték a Kis-Gellért hegyi alagút kapuzatának és támfalának karbantartását is. Estétől nyugat felül ismét beborul az ég, és többfelé eleredhet az eső. Holnap délen lehetnek egész nap borongós területek. Hajnalban az északi völgyekben fagypont körül, máshol 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

0: A következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. A Jazzy Rendezvún bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Jazzy Rendezvous Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzin.
1: Üdvözlöm Önöket, szép és derűs napot kívánok. Szeretettel köszöntöm vendégemet, dr. Babai Lászlót, aki életmódorvos, a Magyar Életmódorvostani Társaság elnöke. Üdvözlöm!
2: Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Nagyon sok szó esik manapság a helyes életmódról, és nagyon sokunk álma, hát köztük az enyém is, a helyes testalkat kialakítása. Ugye ez a legtöbb esetben azért fogyást jelent, bár tudom, hogy nagyon nehéz egyébként hízni is, akinek éppen ez a problémája. De mégis, mit jelent az egészséges testsúly?
2: Az egészséges testsúlynak az a 20-25-ös BMI közöttire lőjük be. Nagy statisztikák alapján ez az a testtömeg testmagasság arány, ami a legegészségesebb, legkevesebb kockázatot jelent különböző betegségeknek a kialakulására. És akkor 25-től 30-ig van a következő kategória, 30 fölött pedig már jelentős túlsúlyról beszélünk.
1: Ebben az izom is benne van?
2: Ez a BMI, ez egy testmagasság, és a testtömegnek a bizonyos hányadosa van benne négyzetre emelés, de ez a testmagasság és testtömegből számolódik ki. Az, hogy a testtömeget, azt mi adja, az izom vagy zsír, az ebben nincsen benne. Ez szokás is egy picit. Azt mondani nem biztos, hogy a BMI az a legoptimálisabb, mert pont ezért, hogyha valakinek magas az izom aránya a testben, akkor az magasabb BMI-vel jár, de azért ez a hétköznapokban nem szokott egy nagy problémát jelenteni, hogyha nagyon-nagyon szofisztikáltak szeretnénk lenni, akkor lehetne hasbőrredőt nézni, de hát ki az, aki azt pontosan és jól tudja mérni, lehet haskörfogatót, de az is ki az, aki pontosan tudja, hogy a has melyik részén kell azt nézni. Azok, hogyha jól vannak mérve, akkor nagyobb korrelációt mutatnak az egészséggel, illetve betegségekkel, de a hétköznapokban a BMI az teljesen jól használható szám.
1: Értem, tehát akkor ez egy exakt szám, de azért valahol arról mégsem ad képet, hogy hol helyezkedik el az emberen a zsír és az izom, illetve mi az aránya, ha jól értem.
2: Nem, arról nem ad képet, és igen, vannak ilyen vizsgálatok is, hogy az sem mindegy, és lehet különbséget tenni, hogy hasi elhízás, vagy csípői elhízás, de megint, hogyha a nagy tanulmányokat nézzük, mivel a legkönnyebben azért a BMI-t lehet mérni, azért így a test összetételre, a test tömegre, mégis ezt a számot szoktuk használni, és amit a leggyakrabban használunk az irodalomban és a kutatásokban, arra van a legtöbb adat, tehát azt lehet mondani, hogy a BMI-t azt a hétköznapokban is nyugodtan lehet egy kiindulópontnak venni.
1: Az elhízás mögött milyen okok húzódnak meg?
2: Nagyon-nagyon sok ok meghúzódhat, hogyha lecsupaszítunk mindent, akkor valahol mindig eljutunk a energia egyensúlyig. Tehát, hogyha több energiát viszünk be a szervezetben, mint amennyit a szervezet fölhasznál, akkor azt az energiát valahogy, például zsírformájában raktározni fogja. Ez a törzsfejlődés az elmúlt több száz, több ezer évben, vagy tízezer évben, ez igazából egy előnye volt az emberiségnek, azon részének, aki hajlamosabb volt a úgymond elhízásra, hiszen amikor táplálékbőség volt, akkor jobban tudta raktározni a táplálékot, és jobban föl tudott készülni arra az időszakra, amikor táplálékínség volt. Ez a mai világban már így nehezen értelmezhető, főleg nálunk a civilizált társadalmi környezetben, hiszen bármikor hozzájutunk a táplálékhoz, így ami pár ezer évvel vagy tízezer évvel ezelőtt előny volt, az most a tátrányunkra fordult.
1: Igen, ez kétségkívül nem áll fenn ez a veszély, és hát ha már szóba hozta az energia arányát, ugye?
2: Igen.
1: Akkor azért el kell, hogy mondjam, ha nem bánja, hogy ön ide a hegyre kerékpárral jött fel.
2: Igen, most éppen kerékpároztam egy jó nagyot.
1: Nem tudta, ugye, hogy ilyen magasan vagyunk?
2: Lent megnéztem még Pesten, hogy hova kell jönnöm pontosan, és megnéztem a térkép szépen kijelölte, hogy hány métert fog fölfelé menni, és hogy az a végén fog összegyűlni, úgyhogy nagyjából fölkészültem rá.
1: Nem baj, lefelé majd könnyebb lesz.
2: Igen, bár sötétbe fogok lefelé menni, és remélem nem túl gyorsan, úgyhogy nem fog fejresni.
1: Ez igaz, igen, tehát azért némi veszély mégiscsak fennáll, de akkor ez most azt jelenti, hogy ön például többet vacsorázhat?
2: Hát attól függ, hogy mi a cél.
1: Ez igaz. Nagy alapesetben, ugye itt, hogyha az egyensúlyt nézzük, akkor ön most jelentős testmozgással élt, akkor ez azt jelenti, hogy ahhoz mondjuk, hogy tartsa a súlyát, akár egy picit többet is ehet, ha szeretne?
2: Igen, tehát hogyha azt nézzük, hogy hogyan lehet fogyni, meg hogyan lehet testtömeget megtartani, akkor a fölhasználás területén a testmozgással tudunk beavatkozni. A bevitel területén az étkezéssel tudunk beavatkozni, de a fölhasználásra nem nagyon marad más, mint a testmozgás. És a rendszeres testmozgás az mindenhol azt mondjuk, hogy a testtömeg megtartásának az alapja.
1: Végül is elég egyszerűen hangzik, mégis elég nehéz kivitelezni sok esetben. Ennek részleteivel folytatjuk a beszélgetést dr. Babai Lászlóval, aki életmódorvos, a Magyar Életmódorvostani Társaság elnöke.
3: Jazz!

0: Jazzy. Vendégem dr. Babay László, életmódorvos, a Magyar Életmódorvostani Társaság elnöke. Amikor az egészséges testsúlyról beszélünk, akkor valóban többnyire a fogyás kerül szóba? Mert én tényleg azt hallottam, talán edzőteremben, hogy egyébként nagyon nehéz dolga van annak, aki súlyt akar felszedni.
1: Igen, de hogyha társadalmat megnézzük, hogy a felnőtt lakosság kétharmada túlsúlyos Magyarországon, akkor mégiscsak a túlsúly az, amiről úgy általában beszélni szükséges.
0: Aha. Van egy genetikai oka a túlsúlynak, hiszen azért sok esetben lehet látni családi halmozódást.
1: Jelentős genetikai oka is van. A családban azért a szokások nagyon erősek, de jelentős genetikai háttere is van. De régen, amit már említettünk korábban, hogy ez egy plusz előny volt, hogyha valaki jobban használni tudta és be tudta építeni a szervezetébe azt, amit megevett. Tehát vannak genetikai hajlamosító tényezőkre. Az a jó hír ebben, hogy azt tapasztaljuk és azt látjuk, hogy aki genetikailag hajlamosabb a túlsúlyra, tehát a testtömeg növekedésre, ő, hogyha odafigyel, akkor gyorsabban és eredményesebben tud testtömeget leadni is.
0: Ez azért lehet, mert ott van a figyelem? Tehát, hogy neki ezzel problémája van, nyilvánvalóan ennek hatását érzi, és éppen ezért nagyobb erőket tud koncentrálni nem, ennek az ellensúlyozására?
1: A tanulmányok arról szólnak, hogy ugyanolyan testtömeg, ugyanolyan BMI-vel rendelkező emberek, ugyanúgy, ha odafigyelnek, azok, akiknél könnyebben megy úgymond a hízás, ő neki ugyanakkora erőfeszítéssel könnyebben megy a testtömeg csökkentés.
0: Értem.
1: Is.
0: Hát ez nagyon pozitív.
1: Ez a jó benne, hogy ha odafigyelnek, aha, akkor ők nagyon gyorsan pozitív visszajelzést is tudnak kapni.
0: De most említette az előbb a szokásokat, és így megjelent előttem egy kép, ahol szinte a kisbabát, vagy a kisgyereket is etetik, hogy még egy kicsit, na még ezt ed a mama kedvéért, papa kedvéért, hogy ezt már hozzá se teszem, de hogy szabályosan, mint hogyha ez valamiféle érték lenne, hogy az ember minél többet egyen.
1: Hát valahogy a magyar társadalomban, meg ugye az embereknél is van sok szeretett nyelv, az egyik szeretett nyelv az pont a táplálás, a kedveskedés, étellel való kedveskedés, az benne van a kultúrában, benne van a szeretett nyelveinkben. Itt, ami nehéz még ehhez, hogy mivel? Tehát ez lehetne zöldséggel is ugyanezt elérni, és akkor itt már azt látjuk, hogy sokszor az ismeret, tehát hiába beszélünk mi arról, hogy helyes táplálkozás, és akkor napi fél kiló zöldség és gyümölcs, vagy 400 g zöldség és gyümölcs fogyasztása, de hogyha a hétköznapi ember nem tanulta meg azt szülőktől, nagyszülőktől, hogy azt hogyan tudja ő elkészíteni magának, akkor mi beszélhetünk bele a nagyvilágba. Itt ismeretanyagok is kellenek, hogy hogyan lehet azokat úgy finoman, ízletesen jól elkészíteni, hogy tényleg, hiszen a táplálkozás az egy kulturális cselekmény is, az egy örömforrás is, hiszen azért van az ízlelő bimboink, azért alakultak ki, hogy azokat az ételeket fogyasszuk, amik jól esnek, ami endorfint szabadít föl, ami jól érzést szabad hoz nekünk. Hát, de meg kell tanulni azokat az ételeket is elkészíteni és fogyasztani, amik egészségesek, és ugyanezt a hatást elérik.
0: Igen, nagyon jó, hogy említette a kulturális beágyazódást, mert hogy például, ha vendégségbe megy az ember, akkor hogyan mond nemet? Tehát, és mondjuk nem éppen zöldséggel van telerakva az asztal.
1: Ezt nekem viszonylag nehéz megértenem, hogy hogyan, mert én nem szeretem a kakaót, én nagyon könnyen tudok nemet mondani, mert azt nem szeretem. A alkohol is hasonló, amikor Erdélyben mentünk legelőször, és hú, ott biztos, hogy Laci, te biztos, hogy mondom, higgyétek el, nem fog, de úgy meg fognak sértődni. Nem, senki nem sértődött meg, mindenkinek lehet azt mondani, köszönöm szépen, nem kérem.
0: Aha, és akkor elfogadják előbb-utóbb?
1: Szerintem előbb, tehát sehol nem volt az, hogy utóbb, előbb.
0: De most, hogy mondja egyébként, mert hogy nem szereti a kakaót, én sem szeretem a csokoládét, és hogy olyan egyszerűen elfogadják az emberek, hogy nem kérem, köszönöm, nem szeretem. Igen. Hát akkor ezt lehet így alkalmazni.
1: Igen, meg amit még megfigyeltünk, mi amikor konferenciát szervezünk, vagy valamilyen továbbképzést, akkor ott szoktak lenni szünetek. Uh-huh. És mindig kérjük a catering céget, vagy a helyszínt, hogy legyen szüves nem pogácsát adni, hanem valamilyen zöldség rudakat, humusszal például, és akkor először csak így néznek, hogy ezek megőrültek, és már pedig nem fogom elfogadni, hogyha nem ilyen lesz, kirakják, és már több helyen volt visszajelzés, hogy mennyire jó volt, tehát ott a dolgozók is, és elkezdték ezt kiajánlani másoknak is, és egyre többen pozitívan, mert azt mondja, hogy a pogácsa, ez is ilyen, az is olyan, ízben túl sok különbség nincsen, itt meg a különböző zöldséget, az uborkát, a sárgrépát, fehérrépát, többit kirakja, különböző ízesítési humuszokat mellé rak, különböző gyümölcsöket, legkülönbözőbb ízeket lehet. És ugyanúgy a társaságban az, hogy picit rágcsálók, beszélgetek egy szünetbe, ugyanúgy megvan.
0: Akkor csak az első fecskének kell lenni, ugye? Igen. Ez ügyben. Köszönöm szépen, jövünk vissza. Vendégem dr. Babai László, életmódorvos, a Magyar Életmódorvostani Társaság.
2: Jazz. Jazzy. Együtt vagyunk.

Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel csütörtök este 8 órától. Itt a Jazzin.

0: Jazzy Rendezvous Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzin.
1: Vendégem dr. Babai László, életmódorvos, a Magyar Életmódorvostani Társaság elnöke. Én az előbb nagy büszkén mondtam, hogy nem szeretem a csokoládét, ami végül is így nem teljesen igaz, mert az esetek 90%-ában valóban nem kívánom meg, nem kérem akkor sem, ha más eszi, egyszerűen nem is érdekel. Azonban, ha mégis mondjuk egy kis szeletet megkóstolok, akkor viszont befalnám az egész táblával, és ezt meg is teszem. Szóval, hogy ennek mi az oka, ennek milyen élettani háttere van?
2: Ez egy teljesen természetes biológiai jelenség, amiről már korábban utaltam, hogy az ember az sok-sok tízezer, százezer év alatt törzsfejlődés folyamán jutottunk el oda, ahova eljutottunk, és maga az édes íz az azt jelenti egyrészt az agynak, hogy van energia, hiszen a cukor az, amivel az energiát be tudjuk vinni, akkor most van itt az idő, hogy az energiát bevigyük, pótoljuk, készüljünk föl a következőre, és ez be van kódolva, ez az örömérző központ a limbikus rendszer felé is egy jelzést ad, hogy igen, jó helyen vagy, egyél még.
1: De akkor ezt nyilván ki kell valahogy váltani, nem?
2: Biztos, hogy valamit kell csinálni vele, mert, mert magával a biológiával nem tudunk, ez belénk van kódolva. Én, amit erre kitaláltam, az, hogy szeptember környékén kilószámra asszalom le a szilvát. És azt, hogyha jó szárazra leasszalom, akkor 2-3 szem szilva az 10-15 perces nyomnyogásra bőven elég, nagyon finom édes, igazából cukortartalma mégsem olyan nagy, mert magának szilvának nagy a rostartalma, és 2-3 szem szilváról van szó, azzal, hogy jó ki van szárítva, azzal percekig lehet rágcsálni, megvan minden, amit előbb a biológiáról beszéltünk, és mégse az van, hogy egy tábla csokinak a hatalmas kalória mennyiségét vittem be.
1: Nagyon, nagyon igaza van, és ez valahol a tudatosságot is beemeli a táplálkozásba, az, hogy az ember azért figyelje meg önmagát, és igyekezzen kiváltani mondjuk a káros vagy hízdaló ételeket. És akkor ha már itt tartunk, az is előfordul, hogy az ember észre sem veszi, hogy eszik. Tehát, hogy nem veszi észre, hogy egy kis ez, napközben egy kis az, ide nyúlok, van itt egy kis keksz, akkor nem tudom, valaki hozott egy kis finom kalácsot otthonról, és valójában nem sokat eszünk, 2-3 falatot, de hogy ez mégiscsak összeadódik.
2: Hát ez sokszor a home office-ban még jobban észre lehet venni, amikor tényleg ott van minden körülöttünk, mert a konyhában ez van, a nappali az van, az étkező asztalon az van, ez azért a munkahelyen mégsem sincsen ennyire tele, tehát a home office az sajnos erre a Covid alatt még jobban rátett, hogy igen, ha ott van, akkor észrevétlenül egy kicsit innen csipegetünk, egy kicsit onnan csipegetünk, tehát azzal, hogy a szervezetünk más körülmények között él most, mint amennyire ki lett találva. A mozgásra is azt mondom, hogy igazából, és ezt szoktam előadásokon is mondani, hogy amikor lejöttünk a fáról, vagy meglettünk teremtve, hogy hogyan közelítjük meg, igazából két feladat volt, futni az antilop után, és futni az oroszlán elől. És erre lett kitalálva az egész szervezet. Nem hiába, hogyha inzulinrezisztencia, nagyon divatos manapság ezt erről beszélni, illetve ezt a betegség megelőző állapottal foglalkozni. Maga a mozgás az egy inzulin helyettesítő cselekedet. A mozgó izom az képes cukrot fölvenni inzulin nélkül is, sőt az inzulin receptorok inzulin érzékenységét növeli. Ez az inzulin nélküli cukorfölvétel, ez a mozgás után 2 órán keresztül még él, az inzulin érzékenység növelése pedig 48 órán keresztül él. Tehát, hogyha inzulin rezisztenciáról beszélünk, akkor az való annak a következménye, hogy kihagytuk ezt a futni az antilop után, futni az oroszlán elől, helyette a szervezet valamivel megpróbál ellensúlyozni, elkezdi az inzulin termelni a mozgás helyett, és akkor eljutottunk oda, hogy inzulin rezisztencia, eljutottunk a túlsúlyig, eljutottunk a cukorbetegségig.
1: És akkor ez visszafelé is igaz lehet? Tehát, hogyha valakit inzulin rezisztenciával diagnosztizáltak, és megpróbál életmódot váltani, amiben sok mozgást iktat be, akkor ez az állapot, ez visszafordítható?
2: Ez nem csak az inzulin rezisztenciánál, ez a cukorbetegségnél is. Tehát az összes nemzetközi és hazai diabetológiával foglalkozó tudományos társaság egyen szintű evidenciaként, tehát kötelezően alkalmazandó eszközként írja le a heti 150 perc közepes intenzitású kardiomozgást, illetve a diabetológusok azt mondják, hogy naponta 30 perc közepes intenzitású kardiomozgás, plusz 2x30 perc izomerő növelő az izom mennyiségét növelő mozgás hetente. Tehát ez kötelezően alkalmazandó terápiás eszköz.
1: De akár a kettes típusú cukorbetegség is visszafordítható, vagy mondjuk javítható ezáltal?
2: Abszolút javítható. Tehát ez nem csak elmélet, ez aki így komolyanban ráfekszik, és ezzel foglalkozik mi is. Számos olyan páciensünk van saját kezünkben is, akik a dózis tudtak csökkenteni, vagy akár gyógyszer elhagyás. Mennyiséget és gyógyszer elhagyásig is tudtak menni.
1: Igen. Ez jó hír. Köszönöm. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem dr. Babai László, életmódorvos, a Magyar Életmódorvostani Társaság elnöke.
3: Jazzy! Együtt vagyunk!

0: típusú, hogy szed több orális antidiabetikumot, inzulin, azokat magas dózisban azt már nem fogja tudni visszavinni, de javítani bármilyen stádiumban lehet, hogyha nem annyira kezdeti, vagy nem annyira előre haladott kezdeti, akkor ez akár gyógyszermentesig is vissza tud menni. Ha életmódorvoslásról beszélünk, akkor nagyon nagy tanulmányok szólnak pont a diabétesz és az életmódnak a kapcsolatáról. Van olyan tanulmány, ami azt vizsgálta, hogy prédiabéteszesek, tehát diabétesz megelőző állapotban lévő pácienseknél a kontrollcsoportot, volt egy, aki metformint kapott, ez a leggyakoribb hatóanyag, amit így ilyenbe használni szokás, illetve életmódváltó csoport. És a gyógyszer az 30%-ban tudta a cukorbetegséget megelőzni, a kialakulását a prédiabéteszből, az életmódváltók, akik rendszeresen mozogtak, ez a 150 perc közepes intenzitású kardiomozgás, és az étkezésüket is módosították, ők viszont több mint 50%-ba, sőt az idősebbek, a 60 év fölöttiek 70%-ban meg tudták előzni a cukorbetegség kialakulását. Hát ez volt az egyik ilyen nagy wow élmény, amikor azt mondta a tudományos társadalom, hogy hú, az, ami gyógyszert mi eddig úgy tudtuk, hogy az a number one, attól jobb és erősebb az életmód tényezőknek a hatása.
1: A mindenét. Ezt hirdetni kéne minden lámpaoszlopon, meg mindenféle plakáton. Ennek lenne értelme legalább.
0: Hát, rajta.
1: De tényleg, mert az ember fejében az van, és nem hiszem, hogy ezzel egyedül vagyok, hogyha megszületett a cukorbetegség diagnózisa, akkor az ember így rákerül egy sínre, elkezdi szedni a gyógyszert, és akkor onnantól kezdve akkor ő a cukorbeteg. Hát nem, hát akkor nincs a homlokunkon ez a címke.
0: Nem, abszolút, és bárhol, tehát olyanoknál esetekben is, ahol ez akár már fekélyek alakulnak ki, lábszárfekély, még ott is ez, a lábszárfekélynek is, hogyha gyógyítani kell, mindenkinek azt mondjuk, hogy rendszeresen mozogjon, változtassa meg az étrendjét, és a gyógyulás is sokkal-sokkal jobb és eredményesebb, hogyha életmódot változtat.
1: Aha. De most, ha már az előbb a fogyásról beszélgettünk, akkor muszáj szóba hozni a különböző drasztikus, vagy kevésbé drasztikus diétákat is. Vagy akár a hosszabb, rövidebb böjtöket. Szóval, hogy itt mihez érdemes kezdeni? Tehát valakin van, most csak mondok egy számot, mondjuk 10 kiló túlsúly, ugye ez még úgy belefér nagyjából, tehát ugye ez még elég általános sajnos, akkor milyen diétához folyamodhat, vagy hol kutakodjon, hogy mivel csökkenthetné, milyen táplálkozással csökkenthetné a súlyát?
0: Az a kérdés, hogy neki mi a célja. Hogyha most van március és júniusra bikini alakot szeretne, akkor ott a drasztikus diéta. Azzal az lesz a nehéz, hogy utána fenntartani nagyon nehéz. Mert az valamilyen jelentős megszorítással fog járni, és azt a megszorítást viszont hosszú távon nem fogja tudni fenntartani. Mert valamikor visszatér, és hogy hova tér vissza, általában oda szokott visszatérni, ahol előtte volt. Na most, hogyha előtte bevitt valamennyi energiát, és az ő fölhasználása az súlygyarapodásra vitte, akkor ugyanúgy, ha ugyanannyi energiát be fog vinni, ugyanúgy visszafogja, és akkor jön a jó-jó effektus. Tehát, hogyha valaki tartósan szeretne viszont a testtömegéből leadni, akkor szépen lassan, fokozatosan érdemes a táplálkozását is úgy változtatni, hogy az egy hosszú távon évekig fenntartható táplálkozássá alakuljon át. Ez egy hosszabb folyamat, úgy, ahogy nem úgy kelünk föl, hogy tegnap 20-as BM-ink volt, ma meg már 30-as, ugyanúgy visszafelé is sem fog ez menni, de olyan táplálkozási mintákat, szokásokat, összetételt kell kialakítani, miután ezt a 22-23-as BM-ét 10-20 évig fönn tudja tartani.
1: És mit ért fokozatosság alatt?
0: Az már személyre szabott. Aha. Tehát az már nagyon nem mindegy, hogy valaki a kohóban dolgozik, vagy valamilyen fizikai munkát dolgozik, vagy pedig úgy, mint ahogy mi ülünk az irodában egész nap.
1: Így van, így van. Hát ez nem annyira praktikus, de itt is azért fel lehet állni időnként, és akkor lehet egy kicsit mozogni.
0: Az nagyon jó, maga a mozgás az kiváló, de az azért fogyáshoz még nem fog vezetni.
1: Hát ez a nagy probléma. Köszönöm szépen, jövünk vissza dr. Babai László életmódorvossal.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Napokon belül találkozhat Magyar Péter az ukrán elnökkel. Reggel újraindul a forgalom a déli pályaudvaron. Borult többfelé esős idővel indul a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Talán már a jövő héten találkozik Magyar Péter Volodymyr Zelenszkijjel Brüsszelben. Erről a magyar miniszterelnök beszélt a Helsingin Sanomat című finn lapnak adott interjújában. A kormányfő elmondta, apróbb lépésekben kívánja újjáépíteni a bizalmat Ukrajnával, miközben fegyvereket továbbra sem küldenek, és az orosz energiafüggőség felszámolása is hosszabb folyamat lesz. Magyar Péter kormány egyik legfontosabb feladatának az új alkotmány megalkotását nevezte, amelyről népszavazást tartanak majd. A túlárazások visszaszorítása és a felelős gazdálkodás ellensúlyozza a kormány új intézkedéseinek hiánynövelő hatását, így a költségvetési hiánycél idén a GDP 7,5%-a marad, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András tájékoztatása szerint a szerződések felülvizsgálatával több mint 700 milliárd forintot takarítanak meg. Ez a pénz fedezi egyebek közt a vényköteles gyógyszerek áfamentességét, az iskolakezdési támogatást, valamint a rendkívüli helyzetekre létrehozott 500 milliárd forintos havária alapot is. Azonnali hatályú energiaipari tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, a megállapodást mindkét ország elfogadta. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök ugyanakkor egy interjúban úgy fogalmazott, nem tud semmiféle energetikai tűzszünetről, de amennyiben Moszkva beleegyezik, akkor Kijev is elfogadja majd. Moszkva egyelőre nem reagált a bejelentésre. Korábban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök azt ajánlotta fel Moszkvának, hogy Ukrajna felhagy az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal, ha az orosz hadsereg nem támadja tovább az ukrán energetikai infrastruktúrát. Luxemburgban üléseznek hétfőtől az uniós külügyminiszterek. Orbán Anita, a Magyar Tárca vezető közölte, a tanácskozás középpontjában az információs manipuláció elleni közös európai fellépés, illetve az uniós bővítés biztonsági jelentősége áll. Hangsúlyozta, a tárgyalásokon Magyarország az érdemalapú uniós bővítés mellett érvel. Az Európát érő orosz hibrid fenyegetése kapcsán pedig a szolidaritás fontosságát hangsúlyozza majd. Befejeződtek a hétvégi karbantartási munkák a déli pályaudvarnál, így hétfő hajnalban újraindulhat a vasútforgalom, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, a MÁV szakemberei kijavították a vonat közlekedést évek óta lassító hibákat, így tarthatóbb lesz a menetrend. Hétfőn délen lehetnek egész nap borongós területek, másutt általában változóan felhős napos idő várható. Hajnalban az északi völgyekben fagypont körül másutt 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 13-18 fok várható.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

0: A következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. A Jazzy Rendezvún bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Jazzy Rendezvú Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzin.
1: Vendégem dr. Babai László, életmódorvos, a Magyar Életmódorvostani Társaság elnöke. Ugye nagyon a köztudatban vannak már a különböző hosszúságú böjtök. Ugye vannak azok is, amik egy napon belül érvényesek, tehát valaki 18 órán keresztül nem eszik, és akkor bepotolja ezt a fennmaradó 6 órában, vagy most nem tudom, jól számoltam, ahogy jön ki a 24. Igen. Szóval, hogy lényeg az, hogy ezekről milyen eredmények vannak, mennyire működőképesek?
2: Az intermittent fastingról, tehát az időszakos böjtölésről a jelenlegi tudományos eredmények azért, ha jobban utána megyünk és kapargatjuk, akkor mindegyik oda lyukadt ki, hogy igazából ezekkel együtt mindig van egy energia megszorítás is, mert abban a 6 órában nem lehet annyit tenni, és akkor az előbb már beszéltünk, hogy ezt rágcsáljuk, azt rágcsáljuk, amaszt rágcsáljuk, így észrevétlenül visszük be a kalóriákat. A 6 órában, hogyha valaki tényleg odafigyel, akkor egyszerűen nem fog tudni annyit enni, mert abban az időben, hogy annyiszor megteljen a gyomor, nem fog beleférni. Tehát így van egy energia megszorítása a szervezetnek, ami pedig, ha energia egyensúlyt nézünk, az fogyáshoz fog vezetni.
1: Hát akkor ezek szerint végül is mindig ugyanoda térünk vissza. Tehát, hogy itt ugye erről van szó, hogy abban a rövid időszakban is az ember gyakorlatilag kevesebb ételt tud bevinni. És
2: a végén ide térünk vissza. Természetesen lehet azokról is beszélni, hogy milyen az inzulin válasza a szervezetnek, hogy kerüljük el a nagy cukorfölszívódásokat és ezzel az inzulin emelkedéseket. Ugye emögött az intermittent fasting mögött van ilyen is, hogyha rendszeresen többször eszünk, akkor többször van cukor szint növekedés a vérünkbe, akkor többször van inzulin növekedés a szervezetünkbe. Hogyha kevesebb szereszünk, akkor ez kevesebb szer van meg. És ezeknek az összehasonlítása, hogy mi van, hogyha kétszer van csak inzulin növekedés, mi van, hogyha ötször van inzulin növekedés, azoknak nagyon kifinomult összehasonlításai nincsenek meg. Ráadásul, hogyha ugyanannyit szeretnék bevenni, akkor egyértelmű, hogyha ötszörre osztom el azt, amit kétszerre, akkor 5 alatt kevesebb pík lesz, kevesebb, kisebb csúcsok lesznek a cukorba, tehát az inzulinba is, még hogyha kétszer viszem be, akkor nagyobb lesz annak a csúcsa. De akkor ez még befolyásolható azzal, hogy gyors vagy lassú felszívódású szénhidrátok vannak. Hát az étkezésnél tényleg az a nehéz a tudományban, nagyon nehéz egyértelmű összehasonlító vizsgálatokat csinálni, hogy biztos csak egyetlen egy pontban térjen el, mert hogyha eltér egy pontban, amit vizsgálok, és mellette még 10 másikba is, akkor nem fogom tudni, hogy az az egy pont miatt tér el az eredmény, vagy a 10 másiknak a hatása is befolyásolja.
1: De akkor vélhetőleg, akkor ez nagyon személyre szabott. Tehát nagyon az adott egyéntől függ.
2: Én azért is szeretek dietetikusokkal együtt dolgozni. Tehát én, mint orvos, igazából táplálkozási tanácsokat nem szoktam adni. Mert nekem csak az, hogy amíg végigveszem a páciensekkel, hogy milyen életmódot él, ezeket végigbeszélni, milyen betegség, a családban milyen betegség, milyen gyógyszerek, egyemek, ez elviszi a 45-60 percet. A dietetikus újabb 60 perc, amíg ő végigvesz, hogy akkor pontosan mit eszik, hogyan néz ki egy napja, mit mozog, mit dolgozik, mikor fekszik, mikor kell, és arra utána egyénre szabottan tudja összeállítani azt, hogy mi legyen a következő lépés, mert nagy változásokat dietetikusunk sem szoktak javasolni, hanem egy picit most ez legyen az első lépés, hogyha az sikerül, akkor az legyen a második lépés, és így több hónap alatt lehet elérni egy szép áthangolódást egy másik fajta étkezésre, ami tényleg utána már dietetikus nélkül is azt mondja az ember, hogy ez örömet szerez, ez finom, ez jó, ez fenntartható.
1: De ugyanakkor talán a legeredményesebb mégiscsak az orvos és a dietetikus együttműködéséből fakadó ajánlat a páciens számára.
2: Abszolút, mert igazából én, mint orvos látom azt, hogy hogy néz ki az egészsége, milyen betegségei vannak, és még az is, hogy sokszor melyik pillérrel kezdem az életmódorvoslást, mert van, aki a táplálkozásán szívesebben változtatna, de van, aki a mozgásán szívesebben változtatna. És akkor én mindig úgy szoktam a szakemberekhez is a kérdéssel irányítani a közös páciensünket, hogy én itt nálam most azban állapodtam meg, hogy most a vérnyomását fogjuk csökkenti, vagy most a cukorra fogunk jobban odafigyelni, vagy a testsúlyra fogunk, vagy a testsúlyra figyelünk oda, de ez befolyásolni fogja a vérnyomását, és ez már nagyon-nagyon személytől függ.
1: Így van, hát összekapcsolódik, tehát hogy ha valaki fogy, akkor annak számos egyéb pozitív hatása is van az esztétikán kívül, ugye?
2: Igen, igen. Tehát, hogyha 10 kg-ot lead valaki, akkor 10 cigánymilliméterrel tud csökkenni a vérnyomása csak ettől.
1: Köszönöm szépen. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem dr. Babai László, életmódorvos.
0: Jazzy.

0: Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Vendégem dr. Babai László, életmódorvos, a Magyar Életmódorvostani Társaság elnöke. Ugye hajlamosak vagyunk sokszor az elhízást vagy a túlsúlyt esztétikai problémaként kezelni. Mondjuk annyit látni csak bele, hogy nem jön rám a tavalyi nadrágom. Tehát azért ennél jóval erőteljesebb problémáról van szó.
2: Igen, ma már egyértelműen tudjuk, hogy a súlytöblet, elhízás, túlsúly minél több annál nagyobb egészségügyi problémát okoz. Most, hogy ezt betegségnek vagy kockázati tényezőnek vesszük, a túlsúllyal együtt jár a magas vérnyomás, együtt járnak alvás problémák, növeli a nevezett osas, tehát az alvási apnoe szindrómának a fönnállását, kialakulásának a kockázatát, számos daganatos betegedés kialakulását növeli, szívinfarktus kialakulását növeli, alkoholos zsírmánynak a kialakulását növeli, azzal, hogy az izületek, a csontok fokozott testsúlyt visznek, azzal az izületi kopásokat segíti elő, tehát nagyon sok egészségügyi problémának valahol a gyökere. Eddig kockázati tényezőről beszéltünk, de úgy látszik, hogy a kockázati tényezőként való megnevezés az nem elég figyelemfölhívó. Most már szeretünk inkább azt mondani, hogy maga a túlsúly, az elhízás az egy betegség, tessék odafigyelni, tessék foglalkozni vele, és tessék azt kezelni.
1: Igen, azt hiszem, hogy ez még mindig nincs eléggé a köztudatban. De milyen okok húzódnak meg amögött, hogy valaki nem tud lefogyni? Hát nem megy neki.
2: Az, hogy nem tud, nem megy neki, ott megint csak az energia háztartást. Ezt divatos ráfogni, hogy endokrin betegség, hogy biztos a pajzsmiriggyel van probléma, biztos a inzulin rezisztenciája van az illetőnek. Az a rossz hír, hogy ez 1-2% az eseteknek. Tehát a többség az abba tartozik bele, hogy több energiát fogyaszt el, mint amennyi energiát fölhasznál. Nincs nagyon más út, mint ebben egy rendet tenni. Vannak rá drasztikus megoldások, a műtéti megoldások, vannak rá gyógyszeres megoldások, de ezek is mind-mind addig hatnak, amíg tudunk az energiaegyensúlyon javítani, tehát egy gyomorszűkítés is úgy fog hatni, hogy akkor kevesebbet fog valaki enni, tehát kevesebb a bevitele, de hogyha ott azt megtanulja a szervezet és ellenkompenzál, akkor megint ugyanoda kerülünk, mint előtte.
1: Aha. De hát mégis sok esetben meg kell valahogy segíteni, nem, hogy elinduljon a fogyás.
2: Minden változásnál nagyon jó az, hogyha az elején van valamilyen gyors sikerélmény, és ez a nehéz tényleg a túlsúlynál, hogy az nagyon lassan alakul ki, és nagyon lassan indul el. És ember legyen a talpán az, aki 1-2-7 hónapig, több hónapig bírja, és akkor 1 kiló, 2 kiló, 3 kiló megy le, vagy még az sem, mert még nem sikerült beállítani, az még optimális, mert a szervezet elkezd túlkompenzálni, észrevesz, hogy hú, akkor most energiamegszorítás van, akkor most rátérek a jobb energiafelhasználásra, tehát többet felhasználok abból, ami beletvíve, és akkor itt jönnek azok, hogyha egy gyógyszerrel tudunk gyorsabb változást elősegíteni, akkor gyorsabban van egy visszajelzés. Uh-huh. Ennek azért vannak hátulütői is, mert most már a fogyasztásra alkalmazott injekciós készítmények pár éve piacon vannak, és most már látjuk azt, hogy ahogy elhagyják a páciensek, nagyon gyorsan visszajön az eredeti testtömeg.
1: Aha, hát ez nem jó. És mit lehet tenni, hogy ez ne így történjen meg?
2: Hát továbbra is azt látjuk, hogy életmód, és minden gyógyszernél egyébként az alkalmazási előírásban is benne van, hogy ez az életmódváltással együtt alkalmazandó
1: terápia. És akkor is folytatni kell, hogyha már az ember elérte mondjuk a gyógyszer vagy az injekció hatására a súlyt, a megfelelő súlyt, ugye? Tehát, hogy nem lehet elengedni.
2: Igen.
1: Tehát utána.
2: Az a nehéz ebben, hogy ahogy nő a testtömegünk, egyre több munkát is kell végezni, azt a testtömeget cipelni. Az alapanyagcserénk is, illetve a testtömeg cipeléssel az energiafölhasználás is nő. Tehát többet lehet enni emiatt, úgyhogy 150 kilónál be a testtömeg. És amikor ez lemegy 80 kilóra, vagy 100 kilóra, akkor az étkezést azt csökkenteni kell, mert ha továbbra is ugyanannyit teszünk, aha, mint 150, akkor az még energia túlsúlyban lesz, mert a szervezetnek csak 80 kilót kell cipelnie, kisebb munkát kell végeznie. Uh-huh. És akkor itt jönnek azok a berögződések, hogy kinek mennyi az egy tál. Hát én voltam úgy közös étkezésen, hogy én szóltam a pincérnek, hogy hát nekem ez túl sok, felezzel, és volt olyan a társaságban túlsúlyos, aki meg, kivel rászólt a pincérről, hogy ilyen gyerek adagot ő neki nem merjen kihozni. Baráti társaságban volt az, hogy hát ő csak egy tálat eszik, és mondtam, hogy de hát kedves barátom, az, ami neked egy tál, az nekem három napi kaja.
1: Hát igen, ez sem mindegy, és ezzel is érdemes foglalkozni. Ez az ember észre sem veszi a hétköznapokban.
2: Nem, mert ahhoz szokott több tíz év alatt hozzá, hogy neki az az egy tál, és akkor visszautalva arra, hogy a gyerekeknél is mit mondanak, hogy fiam, ennyi az, amit kiszedtem, tessék megenni.
1: És ezt akkor is meg kell enni, ha a szegény gyerek nem akarja.
2: Igen, és akkor hozzászokik, hogy akkor az az egy tál. Tehát ezek beleívódnak. Van egy nács kommunikáció, nekem nagyon tetszik, ahol tudatalatti kommunikációval magatartás viselkedésbeli változásokat próbálnak elérni. Az egyik típusos az, hogy mekkora tányérra rakják ki. És ha kisebb tányérokat raknak ki egy konyhában, akkor az emberek kisebb mennyiségű ételt vesznek, és nem mennek vissza plusz szedni, hanem ők akkor azzal jól laktak. Uh-huh. Tudatalatt egy tányért szoktam enni, egy tányér van rajta, egy tányértól akkor most jól laktam.
1: Nagyon jó. És akkor idővel lehet, hogy tényleg jól is lakom vele, nem? Mert hogy megszokja a szervezet, hogy kevesebbet
2: teszem. De azzal jól lakik.
1: Ja, hogy azzal jól lakik.
2: Igen. Tehát a jól lakás az egy nagyon összetett folyamat. Persze befolyásolja az is, hogy a gyomornak milyen a feszülése, de nagyon sok egyéb pszichés ráhatás is van, hogy attól én jól laktam, vagy nem. És maga az, hogy én egy tál étellel szoktam jól lakni, most is egy tállal vettem, de hogy annak az átmérője 3 centivel, 4 centivel kisebb, észre sem veszem, de ugyanúgy egy tál, és akkor jól laktam bele. Aha.
1: Most eszembe jutott egy mondat, amit én elég sokszor hallottam, az, hogy valaki azt mondja, hogy már csak a szemem kívánja. Tehát, hogy ő már valójában jól lakott, tehát már tele van a gyomra, de hogy még azért eszik egy kicsit, mert a szeme kívánja.
2: Ez szóval, hogy a jó lakás az egy biológiai jelen túl egy egyéb pszichológiai befolyásoltsággal is bíró jelenség.
1: De hogy közben nagyon jó lenne magunkat megfigyelni, nem? Hogy valójában mikor lakunk jól? Mert lehetséges, hogy tényleg tovább veszünk, annál szemünk kívánja, mindegy, hogy mit mondunk hozzá, de hogy többet eszünk, mint amit kéne. Tehát ilyen egyszerű, hogy végül is már jól laktunk.
2: Hát, hogyha az időszakos böjtölésre visszakanyarodunk, akkor annak ez az egyik előnye például, hogy tudatosan ne együnk addig, hogy jól lakásig együnk, hanem előtte egy 80%-nál álljunk meg. Igen, ezek régen pár ezer évvel ezelőtt nem volt probléma, mert nem volt tovább enni, pont ott megállt. Most viszont a hűtő ugyanúgy tele lesz, hogyha én bármennyit is eszem belőle, tehát itt tudatosan kell, hogy akkor most idáig. És akkor ilyenekben segítenek azok a tudatosak, hogy zöldséget, sok-sok zöldséget, már sok-sok zöldség, és itt megint az, hogy nem mindegy, hogy sárgarépát kezdek el majszolni, vagy pedig csokoládét kezdek el majszolni, vagy fölvágottat kezdek, vagy sajtot kezdek el majszolni. És akkor megint tudatosan, igen, a zöldséget, a gyümölcsöt tessék elkezdeni majszolni, zöldségbe is nagyon-nagyon sok mindent lehet eszegetni.
1: Köszönöm szépen, jövünk vissza dr. Babai László életmódorvossal.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

pezsgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. Üljünk be Bárány Anna mellé a meseautóba, és induljunk együtt egy szentimentális időutazásra. A zenei aláfestést a jazz aranykorának legjobbjai adják. Jazzy Goldies vasárnap 10 és 11 óra között Bárány Annával itt a Jazzin.

0: Jazzy Rendezvous Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzin.
1: Vendégem dr. Babai László, életmódorvos, a Magyar Életmódorvostani Társaság elnöke. Viszonylag sokat beszélgettünk az elmúlt másfél órában a táplálkozásról. Tehát ugye nagyon jelentős faktor a fogyás és az egészséges életmód szempontjából a mozgás. Honnan lehet azt tudni, hogy valakinek milyen mozgásforma javallott?
2: Minden, amit szeret.
1: Nagyszerű, jó. Oké. Hát mondjuk ön jó példával jár elől, kétségkívül nem arról van szó, hogy vizet prédikál és bort iszik, hiszen most ide föl a helyre is kerékpárral érkezett, tehát valószínűleg az ön életében jelentős szerepet játszik a mozgás.
2: Igyekszem. Azért most... nálam vannak jobbak is, de én is abba a kategóriába tartozom, hogy igyekszem.
1: Jó, én erre már felnézek, de most azt mondta az előbb, hogy amit szeret valaki, de ha el se jut addig, hogy ő mit szeretne, meg sem tudja fogalmazni, mondjuk nem tudja egyszerűen, hogy merre induljon, akkor mit tehet?
2: Ami a legegyszerűbb és mindig kéznél van, az a láb, tehát sétálni, gyalogolni nagyon-nagyon jól lehet, és akkor itt már maga a gyaloglás, hogy valaki 3000-et vagy 10000-et lép naponta, ott már évek számítanak a eltöltött várható élettartamban.
1: Komolyan?
2: Tehát egy 40-50 éves hölgyeknél és férfiaknál is 18 év különbség van abban, hogy valaki napi 3000-et lép, vagy napi 10000-et lép. Hihetetlen nagy jelentőségű, egy ilyen egyszerű, hogy gyaloglás. De utána, hogyha valaki kerékpározni szeret, mint én, vagy valaki fallabdázni, és akkor ez már embertől függ, van, aki egyedül szeret lenni, van, aki inkább társaságban szeret lenni, a saját magának, amit meg tud találni. És igen, ez egy nagy kérdés, ezt mi is a mindennapokban is tapasztaljuk, hogy és akkor mit szeretek? Nincsenek emlékképei. Nagyon sok embernek nincs emlékképe, hogy gyerekkorában mit szeretett. Az, aki gyerekkorában mozgott, őnála sokkal könnyebb dolgunk van, mert vissza tudunk utalni, hogy hát gyerekkorában akkor ő fotballozott, ő fáramászott, ő úszott, ő kerékpározott valamit. Igen, ezt is szeretem. Akkor azt próbálja meg most is. Akinél ez nincsen, ott picit nehezebb, vagy jelentősen nehezebb dolgunk van. Ami még segíteni szokott, és ilyen egyértelműen azt lehet mondani, hogy előrevívő az a társaság. Hát valamilyen csoportos mozgás. Most, hogy az a csoportos mozgás az egy szenyor örömtánc, vagy egy Nordic Walking Club, vagy egy séta a gyalogló klub, vagy egy aerobik csoport, vagy egy 3-4 fős csoportos mozgás, az már majdhogy nem mindegy. Szerintem ez ugyanúgy, mint a gyerekeknél. Gyermekem próbált ki ezt, gyermekem próbált ki azt, gyermekem próbált ki amazt, testnevelési órák is valahol ezek lennének, hogy megmutatni a különböző lehetőségeket, és kinek mi jön be ugyanúgy felnőtt korba, és ezt is kipróbálni, azt is kipróbálni, amazt is kipróbálni, és ami majd be fog jönni, itt is biztos, hogy kell egy tudatosság, mert azért az emberi szervezet arra van ráállítva, hogy a jó kis kényelmes fotel a legnagyobb örömforrás. Igen, föl kell állni, el kell menni sétálni, de az is meg lehet találni benne a nagyon jó örömforrásokat, és utána azt már az a tapasztalat, hogyha valaki ezt 6-7-8 hétig csinálja, akkor már úgymond szokássá tud válni. Igen, visszaesések mindig vannak. Tudatosnak kell lenni, hogyha már az oroszlán nincs itt, aki tudattalanul is kerget minket, akkor magunknak tudatosan ezt be kell építeni.
1: És valóban csak elkezdeni nehéz. És aztán az ember valahogy rááll. Amikor rendszeresen jártam edzeni reggel, akkor nem most volt, akkor én emlékszem, hogy sokszor voltam fáradt, sokszor még úgy aludtam volna. És akkor egész egyszerűen az jutott eszembe, hogy ezen nem kell gondolkodni. Csak menni kell, csinálni. Tehát amikor az ember túl sokat agyal, akkor talál kifogásokat. Sajnos ez ennyire egyszerű.
2: Igen, és akkor itt tényleg megint különböző emberek vannak, mert van, akinek az visz előre, hogy én sokáig szeretnék egészséges lenni. Van, akinek az visz előre, hogy jaj, de a barátnőm is, vagy barátom is ott van lent, és hogy nem lesz ki a csapat, hogyha én nem megyek. Vagy az dobja föl, mert ott van egy baráti társaság, akivel lehet egy jót beszélgetni, ami nem biztos, hogy a munkahelyen megadatik, nem biztos, hogy a családban mindig megadatik, egy baráti társaságban mindig jobban lehet beszélgetni. Ez különböző emberek vagyunk, és ha megtaláljuk, akkor viszont utána ez fönn tud maradni.
1: Hát igen, meg kell találni azt, hogy hogyan tudjuk kicselezni saját magunkat, sok esetben nem a lustaságunkat. Most mikor az előbb mondta, hogy megkérdezik felnőtt emberektől, hogy és mire emlékszik gyerekkorában, milyen mozgásra eszembe jutott, hogy van, aki azt mondja, hogy mondjuk ülök a kanapén, tehát hogy ugye nem ez a cél.
2: Meg azt is látjuk, hogy ha valakinek már valamilyen betegsége van, és elkezd mozogni, és észreveszi azt, tehát jöttek úgy hozzám, hogy magas vérnyomást nem tudják beállítani, hol ilyen, hol olyan, nem jól érzi magát, zavarja az, hogy nem tudja, hogy a gyógyszert most akkor hogyan szedje, hogy tudok-e segíteni. Mondtam, tudok, de ez befektetéssel fog járni. Hogyha kész arra, hogy befektesse időt, energiát, akkor garantálom, hogy ez 1-2 hónap múlva meglátszik, ez volt 4-5 évvel ezelőtt, és azóta is rendszeresen jár, és érzi azt, hogyha nyáron valamit kihagy, akkor megint elkezd a vérnyomása össze-vissza menni, mert az, akinél már az egészségben változások vannak, nagyon gyorsan, nagyon jól meg tudjuk nekik mutatni, hogy lehet ezek a zavarok nélkül élni, igen, akkor meg oda kell figyelni a rendszeres fizikai aktivitásra.
1: Igen, abszolút, abszolút. Hogyha valaki már a saját bőrén érzi, hogy milyen hátrányai vannak annak, ha abba hagyja a mozgást, akkor az egy iszonyatos erős motiváció lehet.
2: Igen. Igen, van olyan visszajelzés, a fényképet kaptunk, hogy vidéki városban, a fitnessteremben dolgozik egy hölgy, és odaírta, hogy odaléptek fiatalok hozzá, és megdicsérték, hogy jaj, de jó, hogy itt van. És azt mondja, hogy ez akkor erőt adott hozzá, hogy akkor jár rendszeresen.
1: Igen, abszolút. Ez ilyen viszonylag kicsinek ható gesztusok is mennyire meg tudják az embert dobni, hogy legyen kedve a folytatáshoz.
2: Igen, és ezt otthon, ha tévét néz, nem kapja meg.
1: Nem.
2: Tehát ezek azok, amiket ki kell próbálni, meg kell tapasztalni, és akkor megjön a különbség az, hogy milyen otthon a tévénézés, és milyen bent, amikor egy 20-as, 30-as, 40-nel, itt lehet, hogy 50-nel eltér, életkorban eltérők oda jönnek, és együtt, és akkor utána igyunk meg közösen egy vizet, és beszélgessünk.
1: Így van.
2: Nem a tévé teljesen válasz nem adó üres képernyőjét nézi.
1: Így van, nem a tévé fogságában tölti az időt. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem dr. Babai László, életmódorvos, a Magyar Életmódorvos Tanítársaság elnöke.
3: Jesse!

0: Jazzy. Vendégem dr. Babai László, életmódorvos, a Magyar Életmódorvostani Társaság elnöke. Az ember életében hát sokszor vannak különböző nehézségek, akár súlyos betegségek is, és ilyenkor valahogy a környezet, a társadalom, a család elvárása vagy igénye is az, hogy pihenjünk. Szóval, hogy a passzív életmód, az, hogy az ember megváltoztatja az addigi aktív életformáját, az mennyiben segíti vagy hátráltatja a betegség lefolyását?
1: Amikor én végeztem az orvosi egyetemen a 90-es években, akkor még ez volt, hogy ha valaki súlyos beteg,

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Napokon belül találkozhat Magyar Péter az ukrán elnökkel. Reggel újraindul a forgalom a déli pályaudvaron. Borult többfelé esős idővel indul a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Talán már a jövő héten találkozik Magyar Péter Volodymyr Zelenszkijjel Brüsszelben. Erről a magyar miniszterelnök beszélt a Helsingin Sanomat című finn lapnak adott interjújában. A kormányfő elmondta, apróbb lépésekben kívánja újjáépíteni a bizalmat Ukrajnával, miközben fegyvereket továbbra sem küldenek, és az orosz energiafüggőség felszámolása is hosszabb folyamat lesz. Magyar Péter kormány egyik legfontosabb feladatának az új alkotmány megalkotását nevezte, amelyről népszavazást tartanak majd. A túlárazások visszaszorítása és a felelős gazdálkodás ellensúlyozza a kormány új intézkedéseinek hiánynövelő hatását, így a költségvetési hiánycél idén a GDP 7,5%-a marad, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András tájékoztatása szerint a szerződések felülvizsgálatával több mint 700 milliárd forintot takarítanak meg. Ez a pénz fedezi egyebek közt a vényköteles gyógyszerek áfamentességét, az iskolakezdési támogatást, valamint a rendkívüli helyzetekre létrehozott 500 milliárd forint havária alapot is. Azonnali hatályú energiaipari tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, a megállapodást mindkét ország elfogadta. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök ugyanakkor egy interjúban úgy fogalmazott, nem tud semmiféle energetikai tűzszünetről, de amennyiben Moszkva beleegyezik, akkor Kijev is elfogadja majd. Moszkva egyelőre nem reagált a bejelentésre. Korábban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök azt ajánlotta fel Moszkvának, hogy Ukrajna felhagy az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal, ha az orosz hadsereg nem támadja tovább az ukrán energetikai infrastruktúrát. Luxemburgban üléseznek hétfőtől az uniós külügyminiszterek. Orbán Anita, a Magyar Tárca vezető közölte, a tanácskozás középpontjában az információs manipuláció elleni közös európai fellépés, illetve az uniós bővítés biztonsági jelentősége áll. Hangsúlyozta, a tárgyalásokon Magyarország az érdemalapú uniós bővítés mellett érvel. Az Európát érő orosz hibrid fenyegetések kapcsán pedig a szolidaritás fontosságát hangsúlyozza majd. Befejeződtek a hétvégi karbantartási munkák a déli pályaudvarnál, így hétfő hajnalban újraindulhat a vasútforgalom, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, a MÁV szakemberei kijavították a vonatközlekedést évek óta lassító hibákat, így tarthatóbb lesz a menetrend. Hétfőn délen lehetnek egész nap borongós területek, másutt általában változóan felhős napos idő várható. Hajnalban az északi völgyekben fagypont körül másutt 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 13-18 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Szeretettel kívánok kellemes rádióhallgatást. Itt a Jazzin, folytatódik a Jazz The Night, a mikrofonnál Bárány Anna. Nem sokára Max Mersoni 2017-ben megjelent World Traveler című lemezéről szól, a World Traveler Interlude 2. Max virtuóza a szaxofonnak, de játszik többek között fuvolán, zongorán is. A kezdésben Charlie, a Liszt-díjas előadó művésztől a Spinning Wheel szólal meg már is, itt nálunk a Jazz The Night-ban.

Jazzy. Együtt vagyunk.

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, folytatjuk zenei kalandozásunkat a szenvedélyes és stílusos hazai zenék között. Antonia Vai saját szerzeményével is találkozhatnak, feltéve, hogy velünk tartanak. Lovers and Prophets című lemezéről érkezik majd a Don't Let the Bed Bugs Bite. A Budapest Jazz Orchestrával kezdünk, ők hosszú évek óta világszínvonalon mutatják be a swing zenét, illetve a jazz aranykorának nagy filmslágereit. Tudom, hogy térdre hullni szégyen. Hallgassuk most őket, itt a Jazzén.

Itt a Jazzin, folytatódik az éjszakai műsorunk, a Jazzy Night. Hamarosan forog Dezső Csaba 2014-es lemeze, amiről megszólal a Midnight című melódia, amelyet Krúza Richarddal közösen jegyez. A lengyel származású jazzmuzsikus 2 éve nincs közöttünk. Összeállításunk további résztvevője lesz Kertész Ákos, Sárközi Fanni és Szendrőfi Balázs, vagyis az Inner Spring, zenéjük érzelmekre ható, sodró lendületű, tiszta emberi muzsika, igazi mai európai jazz. Remain Child, tőlük ezt választottuk. Frey György 2019-es Oasis című szerzői lemeze forog elsőként, most Szolnoki Péter énekel, jön az Én Budapestem című felvétel. Persze, hogy itt nálunk a Jazzin.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Napokon belül találkozhat Magyar Péter az ukrán elnökkel. Reggel újraindul a forgalom a déli pályaudvaron. Borult többfelé esős idővel indul a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Talán már a jövő héten találkozik Magyar Péter Volodymyr Zelenszkijjel Brüsszelben. Erről a magyar miniszterelnök beszélt a Helsingin Sanomat című finn lapnak adott interjújában. A kormányfő elmondta, apró lépésekben kívánja újjáépíteni a bizalmat Ukrajnával, miközben fegyvereket továbbra sem küldenek, és az orosz energiafüggőség felszámolása is hosszabb folyamat lesz. Magyar Péter kormány egyik legfontosabb feladatának az új alkotmány megalkotását nevezte, amelyről népszavazást tartanak majd. A túlárazások visszaszorítása és a felelős gazdálkodás ellensúlyozza a kormány új intézkedéseinek hiánynövelő hatását, így a költségvetési hiánycél idén a GDP 7,5%-a marad, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András tájékoztatása szerint a szerződések felülvizsgálatával több mint 700 milliárd forintot takarítanak meg. Ez a pénz fedezi egyebek közt a vényköteles gyógyszerek áfamentességét, az iskolakezdési támogatást, valamint a rendkívüli helyzetekre létrehozott 500 milliárd forintos havária alapot is. Azonnali hatályú energiaipari tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, a megállapodást mindkét ország elfogadta. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök ugyanakkor egy interjúban úgy fogalmazott, nem tud semmiféle energetikai tűzszünetről, de amennyiben Moszkva beleegyezik, akkor Kijev is elfogadja majd. Moszkva egyelőre nem reagált a bejelentésre. Korábban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök azt ajánlotta fel Moszkvának, hogy Ukrajna felhagy az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal, ha az orosz hadsereg nem támadja tovább az ukrán energetikai infrastruktúrát. Luxemburgban üléseznek hétfőtől az uniós külügyminiszterek. Orbán Anita, a Magyar Tárca vezető közölte, a tanácskozás középpontjában az információs manipuláció elleni közös európai fellépés, illetve az uniós bővítés biztonsági jelentősége áll. Hangsúlyozta, a tárgyalásokon Magyarország az érdemalapú uniós bővítés mellett érvel. Az Európát érő orosz hibrid fenyegetések kapcsán pedig a szolidaritás fontosságát hangsúlyozza majd. Befejeződtek a hétvégi karbantartási munkák a déli pályaudvarnál, így hétfő hajnalban újraindulhat a vasútforgalom, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, a MÁV szakemberei kijavították a vonatközlekedést évek óta lassító hibákat, így tarthatóbb lesz a menetrend. Hétfőn délen lehetnek egész nap borongós területek, másutt általában változóan felhős napos idő várható. Hajnalban az északi völgyekben fagypont körül másutt 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 13-18 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Kellemes rádióhallgatást kívánok Önöknek, itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, a mikrofonnál Bárány Anna. Folytatódik a zenei utazásunk a stílusos magyar zenék világába. Nem sokára egy jazzy dalversenyünkben szereplő muzsika érkezik. Vértes Marcell előadásában szól ugyanis a Splash. Két Kossuth díjas művész a kezdésben, Kern András és Zorán. Október van, tehát nagyon aktuális a daluk témája, az esőkabát. Jó szórakozást kívánok, itt nálunk a Jazzin.

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, hamarosan felidézzük majd a 20-as évek elegáns, életigenlő swing muzsikáját, nem is akármilyen formában. A Cazbi zenekar tagjai ugyanis ezt a luxus hangulatot vegyítik az electro swinggel, érkezik a Menet című szerzemény. És egy 2018-as melódiával kezdünk, a Barabás Lőrinc kvartettől már is indul a Wurli, itt a Jazzy Nightban.

Nagyon kellemes éjszakát kívánok Önöknek, folytatódik a Jazzy Night. Hajdú Klára egészen fiatalon a Balázs Elemér Group énekeseként került először Rivalda fénybe, azonban 2012-ben kivált a nagy sikerű zenekarból, hogy saját szerzői zenekar vezetői vénáját is kibontakoztassa. Hamarosan forgó dalát 7 évvel ezelőtt írta egy lyukas órában, két tanítás között, ezzel avatva fel a tanterembe érkezett új szintetizátort. I don't want to lose my faith in you, és a Hajdú Klára Quintet hamarosan. Előttük még Fényes Szabolcs és Brandt István szerzeménye is megszólal, egy örökzöld, tehát összecsendő két pohár, a Budapest Ragtime Band muzsikál majd. A kezdődalunk 1980-as, az LGT játszik. Áld meg a dalt, hallgassuk együtt, itt a Jazzin.